Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy, ez pedig már egy újabb zenei óra. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a Melóban kitartást, 2 óra után járunk, szóval halad az éjszaka, reggel 6-tól jönnek Balázsék, addig viszont jönnek az igazi mai slágerek, mindjárt például a Diszkósittől, akik a rádió egy születésnapi fesztivál nagy színpadán is zenélnek majd most vasárnap, ahogy tették tavaly is, akkor mutatták be egyébként pont ezt a dalt, a Better Days-t. Előtte viszont Ray Daltonnal készültem, jön a Do It Again itt a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak. Okay.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, akivel pedig folytatom mindjárt, az nem csak, hogy magának írja a zenéket a legtöbbször, de sokszor másoknak, többek között Eminemnek meg Rihannának is ír és írt dalokat, ami, hát azért legyünk őszinték, nem kis dolognak jő. Bibi Rexa, aki most egy Faithless sláger újragondolásával jön, ez az igazi mai sláger, a New Religion itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Ray a folytatásban, aki a hétvégén az O2 arénát töltötte meg Londonban kétszer is. Az se kis dolog, de jövő hónapban a Wembley-t fogja. Az igen! Na ez meg az igazi mai slágere, Ray és a Where is my husband itt a rádió egyen.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a következő órában is jönnek a legnagyobbak, Ed Sheeran, Camera, City Remix-ben, Ray Dalton, Blood Running, Hypaton, Norma Jean Martin, Out of My Head, Keto, Turn the Lights Off, ezeket mind-mind hozom a kezdésben, viszont Hearst dalával a Purple Disco Machine jön. Ez a nagy kedvenc, a Wonderful Life 2025-ös verziója. Ezt indítom mindjárt itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mi hamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrögképződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átfivő receptorokat, így nem csak a fájdalom csillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt
2: lehet. Az egészségperceket hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is.

Egy kis nyárhangulat itt a Rádió Egyen, ahogy csak igazi mai sláger megy, ami indokolt azért így május 19-én, hát alig 2 hét és itt a nyár. Azért ebben milyen komoly belegondolni. Na, viszont az igazi mai slágerek is szólnak megállás nélkül, most például Cashmere-t választottam. Szerintem szenzációs a Wild Ride, amit már is indítok.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és a Super Bowl konkurenciája lehet a foci VB döntője, mert hogy a 2026-os labdarúgó világbajnokság döntőjét július 19-én rendezik a New Jersey állambeli MetLife stadionban, és világszerte nézők millióit várják a képernyő elé, nem csak a foci, de a zenerajongókat is, ugyanis itt is lesz bizony igazi Super Bowl halftime show-szerű produkció már. A FIFA be is jelentette, hogy Shakira, Madonna és a K-pop szupercsapat a BTS lesznek most a félidei show headlinerei. Azért az elég bagány. A Radio1.hu-n vannak még részletek, infók, az igazi mai slágerek között pedig most egy újat választottam. Ray Dalton és a Blood Running, ami érkezik.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Hypaton, aki korábban úgy volt, hogy fogorvos lesz, csinált is ilyen képzés, de hát maradt a zenénél is. Hát milyen jó választás! Most Norma Jean Martinnal közösen jön Hypaton, tehát a nagy kedvenc az Out of My Head itt a Rádió 1-en.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni, javarészt éjszaka dolgozom, késő délután, ébren tart.
2: Mert nagyon jók vagytok a kocsiba, a gyerekek is már kérik, reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig kiszóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket. Mi játszunk?

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és már csak 5 nap, és itt a Rádió egy születésnapi fesztivál vasárnap, délután 5 órától nyitjuk a kapukat, addig pedig jönnek a legnagyobb kedvencek, most Kétó és John, és a

0: Sziasztok, Lotfi Begi vagyok.
1: Hey, Király Viktor vagyok, és ez itt a legújabb dalunk Lotfi Begivel. A Run.
2: Ez a Rádió 1.
3: Csak igazi mai sláger megy.
4: I remember simple days, love you in simple ways, but now I'm cursed with this.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, attól ma is Balázsék, jövő héten pedig új játék náluk, a következő órában mesélek erről, most viszont mutatom, hogy mivel indítok mindjárt. Nagy kedvenc, Loi Get Lucky, pár perc és jön itt a rádió egyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják kiszűrni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, 4 óra után is, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, ez már egy újabb zenei óra a legnagyobb kedvencekkel, nem sokára például a Rádió 1 születésnapi fesztivál fellépői közül Tóth Abigélt és Accentet is hozom, a Sugar Daddy-t adják mindjárt elő, előtte viszont az a DJ, akinek mindig tökéletes a Beachbody-ja, és így egyébként 2 héttel nyár előtte szerintem egyre többeket foglalkoztat, hát Joel Curry-nak nem kell stresszelni. Az edzés tervek mindig tökéletesek, ahogy a dalok is. Most a Galantis-szal közösen a Stay a Little Longer, amit indítok tőle. Oh,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, Balázsik pedig jövő héten új játékkal készülnek. Dalfűrészelés! Ha-ha, szerintem már eleve jól hangzik. Hát meg persze az ajándék is, ami hát kapcsolódik ehhez. De egy újabb kreatív játék nagyon menő ajándékokért jövő héten. Itt a Rádió 1-en Balázséknál, akik egyébként ma is jönnek 6-tól. Addig viszont indítom az igazi mai slágereket, ilyen nagy kedvenceket, mint ez, Taylor Swift és The Fate of Ophelia a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és már csak 5 nap, és itt a Rádió egy születésnapi fesztivál, ahol szenzációsat bulizunk majd közösen az összes Rádió egy DJ-vel, valamint olyan fellépőkkel, mint Tóth Abigail és Exen párosa, de jön majd a világszárok közül Cyril, a Swiss Disco és az a Szemfelt is, akinek az igazi mai slágerét most indítom. Hatalmas a Heart Like Mine, ez jön a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Ruhaneműkkel segíthetjük a Támasz Alapítvány Pécs munkáját. Napos gomoly felhős időszakok váltakoznak ma. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Újra a lakosság segítségét kéri a Támasz Alapítvány Pécs. A közösségi oldalán azt írja a szervezet, klienseik megfelelő ellátása érdekében ruhaneműkre van szükség. Férfiak számára melegítő póló, alsónemű, rövidnadrág, szandál, illetve sportcipő, míg a nők számára nyári ruha, melegítő, rövidnadrág, póló, alsónemű és szintén lábbelik szandál és sportcipő az, amit várnak. Az adományokat hétfőtől vasárnapig, naponta reggel 8 és délután 5 óra között tudják fogadni, Pécsett a Dugonics utca 26-os szám alatti nappali centrumban. Május második hetében elkezdődött a szúnyoggyérítés Magyarországon, a katasztrófavédelem koordinálásával. A szakemberek a héten is folytatják a biológiai kezeléseket a tenyészőhelyeken. Ezúttal Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében dolgoznak majd, az állandó vizeken, a holtágaknál, illetve a tavak nádassal borított szegélyzónáiban. Baranya vármegyében ezekben a napokban nincs tervben védekezés, de az elmúlt napok esős időjárása miatt a szakemberek szerint május utolsó hetében a mostaninál nagyobb területen várható lárvagyérítés. Szép kiejtési versenyt rendeztek Komlón, a város általános iskoláiba járó 3.-4. osztályosok számára. A versenynek a Gagarin iskola adott otthont. A diákoknak saját szüleik bőrébe bújva kellett felolvasniuk egy szöveget, illetve David Attenborough-ról is megemlékezve egy általa készített videót kellett narrálniuk. A megmérettetésen összesen 17 kisdiák vett részt, közöttük a zsűri arany, ezüst és bronz minősítéseket osztott ki. A magyar közút jelzései szerint több helyszínen zajlanak útkarbantartási munkák Baranyában. Félpályás útzárra útszűkületre kell számítani, a Sátorhely villány, a Mohács Pécsvárad és a Baksa Szabad Szentkirály összekötő úton. A 6-oson hírnél, a Zengő utcai kereszteződésnél csomópontépítési munkákat végeznek. Itt útszűkület lassítja a forgalmat. Siklóson, a Zombori utcában és környékén megváltozott a forgalmi rend. A közlekedőket táblák irányítják. A meteorológusok előrejelzései szerint ma napos gomoly felhős időre számíthatunk. Jelentős csapadék nem várható, de elszúrtan kialakulhat kisebb eső. Napközben általában mérsékelt marad az északi északnyugati szél. A hőmérséklet maximuma 20 fok közelében alakul majd.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel 1/5-ére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint 1 perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mihamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes vipera fajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrögképződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átfivő receptorokat, így nem csak a fájdalomcsillapításban, de a krónikus fájdalom az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 11 perce, május 19-e, van Ivo is, Milán névnap, neki sok boldogságot, a legnagyobb kedvencek pedig, na hogy ebben az órában is nálunk szólnak, Kamrát, Be Mine, Robin Schulz, Oh We Got, vagy éppen Martin Garrix és a Butterflies, ez az, amit most indítok, a top jönnek Balázsék, itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és már csak 5 nap, és hivatalosan is elindítjuk a nyári fesztivál szezont. Minden évben a Rádió egy születésnapi fesztivál, ami a startot jelenti ehhez, és így lesz ez most is pünkösd vasárnap. Az összes Rádió egy DJ mellett jön majd Tóth Abigail és Accent, valamint Sirius, Samfeld és a Swiss Disco, igazi világsztárok, igazi mai slágerek, óriási hangulat most vasárnap. Most meg Selena Gomez. Nagy kedvenc a single song, amit indítok.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy ma nagyjából 20 fok, felhős idő itt ott esővel, holnap pedig 23, csütörtökön pedig akár 25, pénteken meg 26, alakul ez, és jó idő szerencsére hétvégén is, vasárnap, a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Ez pedig az az igazi mai sláger, ami a következő 30 percet indítja Topiktól és Észrevenesztől. Aztán jön a Balázsik Veszton a tegnapi nap legjobb pillanataival, 6-tól pedig startol a műsor. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hetet, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
3: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják kiszűrni.
2: A tudáspercet hallották.
1: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Ti láttátok a John Travoltát, hogy néz ki?
2: Hogy?
1: Találd meg.
3: Valamit tud az a fiú.
1: Valaki mondja meg nekem, de tényleg, hogy ezek mit esznek, mit szednek, mit isznak, mivel injekciózzák magukat.
4: Ja, most kivételesen jól néz ki? Mert ugye,
1: hát, kivételesen jól néz ki. A csávó eltűnt egy 5 éve így a közvélemény elől, nem láttad, nem hallottál. Felbukkant most talán Kámban, nem tudom, láttátok-e? Kámba bukkant föl a csávó.
3: Mondd az életkorát.
1: Kiderült, hogy 77 éves, vagy 78.
3: 72, nem? 72?
1: Lehet, hogy 72, vagy 72-kor láttam utoljára. Nem tudom, hogy mennyi, de hogy közel a 80-hoz.
4: 72 éves.
1: Közel a 80-hoz. Tedd be a videót, ahogy kinéz. Bevonult a Kámba a vörös szőnyegre. Te mit tudnak ezek Amerikában, amit mi nem tudunk?
4: Skin booster kezelés?
1: Hát ez több, mint skin booster kezelés. Ez nem skin booster kezelés. Az, hogy jó a cucc rajta, az rendben van. Az, hogy jó az öltöny, jó a sapka, jó a szemüveg, minden nagyon jó. Ez oké, azért öltöztetik őket. Meg van stílusérzék.
4: Azt a rohadt.
1: De most, álljunk meg egy pillanatra. Na. Mi történik John Travoltával? De hogy itt nem is arról van szó, hogy szét van botoxolva. Itt nem arról van szó, hogy látod, hogy plasztikai kezelés van. Itt valami olyan átalakuláson ment keresztül az öreg, hogy visszafiatalodott 60 éves korára. Én megnéztem 4-5 évvel ezelőtti John Travolta képeket, nem így néz ki.
4: Nem.
1: Megnézed ezt a John Travoltát?
4: Letette a piát.
1: Lehet egy ilyen is, hogy letette a piát. Én nem tudom velük, mit csinálnak. Vagy nekik mit adnak, vagy milyen injekciózzák őket. Hogy néz ki a pacák 72-73 évesen?
3: Hát egy 20-as le tudnátok adni.
1: Nagyon jó szemüveg. A szakáll, ahogy le van vágva. Jó a szemüveg, jó a sapka, egy sírdogát, kicsit ugye átvett valami elismerést, vagy életműdíjat, nem tudom pontosan, hogy mit nyert. Figyelj, új arca van az embernek. Ki csinálja nekik?
3: Nem csak az arca, hanem nézd meg a kezét például. Mert ugye a kéz az nem szokott, plasztikai beavatkozás alá esni.
1: Igen? Nem a tokád öregszik, vagy a nyakad?
3: Meg a kezeden is látszik.
1: A kezeden is látszik?
3: Igen. És nézd meg, teljesen kicsimult az is, tehát ő nem egy arcplasztikát kapott, hanem egy testplasztikát.
1: Egy teljes valamin átment. Én nem tudom, tényleg kiszabját az arcukat. Én nem tudom, hogy hova járnak, de ez a technológia, ez itt van Magyarországon? Kezdjek el megnyugodni? Elérhető ez a technológia? Nagyon drága?
4: De most láttátok mostanában a Demi Moore-t?
1: A Demi Moore is nagyon durván néz ki.
4: Meg a Lindsay Lohan-t, meg a többieket.
1: Hova
4: járnak? Van most valami új hullámos plastikai eljárás, ami nem ilyen nagyon erőszakos, ilyen szétfeszítem, mint a cellofánt, hanem jó kezek közé került, az biztos.
1: De hogy itt valószínűleg nem csak arról van szó, hogy plastikai is a vizet, valószínűleg rájöttek valamilyen befecskendező anyagra, és ez lehet, hogy namib.
4: Nem parafin olaj.
1: Namib, nem tudom, szűzlányok vére, amit ezek fecskendeznek maguknak. De hogy néz ki? Nézd meg az arcát! Hát nézd meg az arcát! Nem, hogy egy ránc, de nincs kifeszítve bénán, nincs megfeszülve. Tehát ne azt képzeljétek, rága hallgatók, akik nem láttátok, hogy rosszul botoxolva, mint Mickey Rourke, így szanaszét feszítve, hanem a csávó, az mondom, hogy visszament 30 évet az időben.
3: Jól néz ki.
1: Tehát valamivel a vérüket, a sejtjeiket fiatalítják. Ez nem csak sima botox.
4: Az normális, hogy 72 évesen simán bevállalnám így John Travoltát?
1: Az kérdés, hogy mit tud a veled csinálni már 72 évesen, de lehet, hogy jobb formában van, mint 60 évesen. Hát
4: állati jól néz ki.
1: Tehát nagyon durva.
4: Jó a hapsi. Bár gyanúsan sokat mosolyog. Lehet, hogy már nem tudja becsukni a száját, annyira ki van feszesítve.
1: Ő sejtet tolnak? Csecsemők vérét isszák? Valamit kell, hogy
4: nem
1: csináljanak
4: tudom,
1: gyerekek?
4: Nem tudom, egy 4-1 kártyát.
1: Igen, tehát valaki mondja, hogy mi történik Amerikában.
3: Lehet, hogy helyette is beugró van. Nem?
1: Hogy nem
3: az igazi Travolta, csak egy Travolta, egy fiatalabb.
1: Felfoghatatlan, én megláttam, nem hittem. Tényleg nagyon jól néz ki. Tehát 72 évesen azért ez nagyon szemtelen.
4: Az, hogy,
1: nem fogunk így kinézni 72 évesen.
4: A férfiakat is frusztrálja azt, hogyha mondjuk egy John Travolta 72 évesen így néz ki.
1: Nem, abszolút nem. Tökre érdekel, hogy mit csinál, ennyi. De szerintem a nőket jobban frusztrálja, ha egy nő jól néz ki, mert ott van valódi, nem tudom, féltékenység vagy irítség. Te ránézem a Travolta, és azt mondom, wow, oké, mi a technológia? Tehát, hogy mit csináltok? Tökre érdekelne, hogy figyelj, el kell menni egy Beverly-szi klinikára, és ott most az az új őrület, hogy már nem kivasaljuk az arcodat, nem botoxolunk, nem aranyszálat húzunk, nem hialuron, nem lézer, nem tudom mi, hanem most azt csináljuk, hogy, és valaki mesélje egy fél órában, hogy mit. És aztán azt, hogy hova lehet menni Magyarországon?
4: Csinálja már
1: a krasznai.
4: Ha most meglátom, hogy a Demi Moore hogy néz ki 60 évesen, akkor nyilván elkezdem keresgélni, hogy milyen módszereket használ, de egy férfi is rákeres ezekre, és utána el is megy. Tehát, hogyha azt látod, hogy John Travolta 72 évesen így néz ki, és Magyarországon elérhető ez a technológia, akkor te elmész.
1: Én szerintem itt az van, hogy egyszer erre a vonatra felszállsz, onnan nincs leszállás. Csak egyre mélyülsz ebben. Nem? Tehát ezt el kell odázni.
4: Szinten kell tartani.
1: De pont ezt mondom, hogy úgy jó, hogy nem azt látod, hogy plasztikai beavatkozás van, hanem valamit sejtszinten cseréltek le a csávóba. Tehát nézd meg, hát lát, én 10 évvel ezelőtti fotóit megnéztem, és egy püffetarcú, megöregedett, szarulézett, nyilván egy csomó családi drámája volt, meg meghalt a felesége, vagy a gyereke, a nevel gyereke, tehát őt is megrángatta az élet, volt egy csomó minden. De majdnem 80 évesen nem nézel így ki, jó, 72 még nem 80, oké, ne öregítsünk. De
3: és
1: 75 évesen.
3: Arca. És mozog az arca. Nem az van, hogy a botoxtól már ilyen érzéketlen az egész, igen, hanem mozog.
4: Mondjuk ezzel a szakállal sok mindent el lehet takarni. Ez egy kicsit indokolatlan.
1: Igen, Epstein szigetén pihent, írja valaki. A Travolta nem jött szóba egyébként, de valaki igen, frusztrál. Milyen ultrahangos kezelés ez? Milyen lézeres? Mi történik valójában, ami miatt ezek így néznek ki, gyerekek?
4: Hát elképesztően jó.
1: Hát nem tudom, hogy a Krasznai tudja-e, vagy hogy nyilván oda is ide érnek, de hány évvel később érnek ide technológiák? Ez is egy jó kérdés lehet, hogy a plasztikai sebészetben, ami most ott nagyon új, kísérleti fázisban, vagy nem tudom, próbálgatják, az lehet, hogy 5 év múlva érkezik meg egy kelet-európai ország kicsi
3: piacára.
1: Nem lehet,
3: hogy egy ekkora csávó egy kísérleti ízébe vág bele.
1: Itt valami szérum van.
3: Biztos, hogy ez már egy működő sztori, amiről tudnak itthon is. De én csak még nem láttuk a hatását.
1: Csak még nem tudjuk.
4: Hogy van az, hogy éppen múltkor néztük, vagy 2-3 héttel ezelőtt néztük a melyik együttesnek a frontemberét, az a iszonyatosan jóképű faszi, aki most itt megfelhúzatta az arcát. Itt
1: ja, és nagyon rosszul nézett ki, igen. Nagyon jól nézett ki eredetibe, tök jól öregedett, és borzasztó volt. Nem tudom ki volt ő,
4: de láttuk. Hogy ez nem pénzkérdés, tehát hogy nem arról van szó, hogy az ember ez nem engedheti meg magának ezt a fajta beavatkozást. Akkor hogy van az, hogy az egyiknél működik, a másiknál pedig annyira rettenetesen elcseszik, hogy itt nincsen egy név, aki
3: ez az olcsó.
1: Na, de ez, igen, ez a jó kérdés, hogy valószínűleg az olcsóra
4: ment. Az olcsósítóba megy, nem hajlandó még ráfizetni 3-4 ezer dollárt azért a kezelését, ez tök abszurd.
1: Ott az van, hogy ott szemhéjplasztikát is csinált, és úgy nézett ki az egész, mint egy Freddy Krüger lett volna.
4: Felcsúszott.
1: Borzasztóan nézett ki, igen.
4: Furán nézett ki.
1: Na most ezt képest a Travolta nincs elrontva.
4: Nem.
1: De azt gondolod, ezek az arcok, ezek egy nagy szakihoz járnak, tényleg Amerikában, mit tudom én, Los Angeles, leszbe, van egy klinika, ahol a Brad Pitt-től kezdve mindenki ott van, és isszák, eszik, beveszik azt a szérumot, azt az őssejtet, azt a nem tudom, nyákot, amit meg kell inni, plusz fiatalítanak az arcukon. Valami van, tehát ez nem csak botox.
4: Arra az kíváncsi lennék, hogy ez vajon mennyi életmódbeli áldozattal, vagy változtatással jár.
3: 9-kor nekem feküdnöd aludni, nem írhatsz alkoholt.
4: Igen, akarnám én ezt 72 évesen, hogy lehet, még 3,5 évig nagyon jól nézek ki. Hogy egyébként
3: megvagyok.
1: Na mi van, mit találtam?
3: Forradalmi, non-invazív, jóváhagyott ultrahangos technológia. Öcsém, és van Budapesten is.
1: Ja, mert most valaki írta Travolta. Sziasztok, Travolta
3: vagyok. Sziasztok, Travi vagyok. Igen.
1: Új palotán csináltattam a kiskész klinikán. Nagyon szépen, doktor.
3: Szabóné.
1: Szabóné.
3: Szabóné. Elvira.
1: Nagyon jó, ott be kell, olyat lézerezett. Na most erre, hogy jöttél rá, bocsánat, ez most kiküldt el?
3: Itt van.
4: Ja, mi van ott? Lenyilatkozta?
3: Itt van. Nincs vágás, nincs gyógyulási idő, gyors kezelés, és rajtam keresztül tudsz befizetni.
1: Igen, joy napokon plusz
4: 10%-os kuponnal.
1: 30%-os kuponnal már megcsinálják neked 30 ezer forintból.
4: Azt nem tudom elképzelni, hogy ezek ilyen nem non-invazív cuccok. Tehát, hogy az biztos, hogy van egyszer egy nagy vágás, akkor ott kiszednek 20 centi bőrt, azt megfeszesítik,
1: megfeszesítik,
4: és akkor
1: igen.
4: Utána azt szépen szinten tartják. Tehát mikor azt ápolgatják.
3: Tehát akkor a szakálla alatt van a vágás.
4: Azt mondom, hogy azt akar el egy csomó minden, szerintem azért van ott az a teljesen indokolatlan.
3: Levágták a szakállát, itt körbevágták az állánál.
1: Persze,
4: felgyűrték.
3: Összevarták, visszanövesztette a szakállát, kész.
1: És akinek nincs szakálla, akkor ott látszódna a vágás.
3: Igen, ezért nem szakállosoknak nem is csinálják
4: meg. Ezért hoztam neked a hajad újabban.
1: Igen, hát nekem átul van meghúzva. És föl van akasztva, van egy kampó, és oda be van akasztva a bőröm.
4: Akarja a füled vonalát, tudod, mert ott szokták megvalni.
1: Gyerekek, bármit is csinálnak, haladó a technológia. Azt kell, hogy mondjam, hogy nézzétek meg, ha Travolta 72 évesen, tehát az... Nyilván ott ennek nagyon komoly kultúrája van, meg tényleg mindenki csinálja, meg mindenki jár. Tehát ott már nem is meglepő, nem lepődsz meg ezen, hogy csak van, aki szörnyszülött lesz, és van, aki borzasztóan néz ki, és van, aki meg tök szépen csinálja meg, és a kettő közötti különbséget nem érted, hogy neki nem nézték el, Neki viszont nagyon berézték, és borzasztóan néz ki.
4: Hát mert tehát... ő a Joy napokon próbálkozik.
1: Igen, ő oké, hát akit tényleg, akit láttunk, az egészen elképesztő. És mennyi most? 72?
4: 72.
1: Azt gondolom, hogy aláírnánk, nem, Feri?
3: Így, igen.
1: 72 évesen így ebben a formában.
3: Jól néz
1: egyszer
3: ki.
1: Egyszer el kell látogatni erre a klinikára, rendben van. Hát most nézd még... meg, hát nézzek ezeket a képeket. Hát figyelj, a csáv
4: ott, ott van a vágás.
1: Ki a csaj mellette?
4: Hát a csaja.
1: Az a csaja?
4: Hát ezzel az arccal, viccelsz?
1: Azt hittem, hát a lánya.
4: Nem hiszem.
1: Igen, beújított ő is valami kis fiatalt?
3: Nem lehet, a hogy ő se fiatal, csak ő is volt a klinikám.
1: Most hát azért egy 30-as van köztük.
3: Lehet, hogy a nő 68, érted? Csak ő is bevette a szérumot.
1: Akkor tényleg nagyon jó.
4: Igen, most még mereven elutasítjátok, illetve azt mondjátok, hogy nem. De lehet, hogy 10 év múlva majd rácsúsztok ti is.
3: Bali biztos. Én jó vagyok.
1: Rajta leszek? Azt de tudod, ez nagyon rosszul szemhéjplasztika, tudod, és elkezdek ilyen szörnybe átmenni, tudod, ilyen nagyon, ilyen hogy, nagyon
4: hogy,
1: durván.
4: Hogy itt a szemed vonala, az nagyon feszes lesz, de a homlokod az egy kicsit elkezd lefelé csúszni, akkor azt majd utána igazítják,
1: igen.
4: És akkor elkezdek így szétcsúszni így a vonásait.
1: Igen. Na elmondod nektek, ő a lánya.
4: Tényleg. Mártra volt a se a régi.
1: Áj, de unalmas. Lányom, basszus. Közös filmet csináltak. És
4: a lányával
1: csináltak, ami közös film, nagyot megy a film, tehát hogy nem a szokásos kis blödli Travolta film, hanem hogy nagyot megy. Ez a Travolta nagy comeback-je már sokadik.
4: A lánya 26 éves. Igen.
1: Na.
4: Hát akkor
1: de ma már nem tudod simán, ami az, amit a Feri, lehet, hogy 60 éves, aki 20-nak néz ki. Tehát hogy nem tudod már, hogy mi történik valójában, igen. Na mindegy, megnézzük majd.
3: És ami a végső bizonyíték a Juli felvetésére, ugye, hogyha megnézed a Travolta szakállát, nekünk itt fönkezdődik a szőr, neki csak itt lent, mert lehúzták az egészet.
1: Ja, mert alulra, igen, meg, de ezek fölfele kell húzni, nem alulra,
3: de
1: lefele.
3: De neki lefelé húzták.
1: Igen.
4: Ott begyűrtek egy csomó mindent.
1: Na mindegy, gyerekek, jó. Jó, a technológia az nagyon rendben van.
4: Istenem, bőven az apám lehetne.
1: Vérát ömlesztéssel nem lehet ilyet, de egyébként ez is van, ezt is csinálják, ugye, hogy friss vért kapnak 5 évente. Mondom, engem inkább ez érdekelne, nem maga a lézeres, vagy az ultrahangos, vagy a neked botox, vagy a nem kell. Tudom mi, hanem hogy milyen olyan egyéb eljárások vannak, amivel valahogy az öregedés folyamatát lassítják. Nyilván tesztót kapnak, növekedését kapnak, dokik miért. Tehát ez rendben van. Na de megnézed a Stallone-t 80 évesen, tehát hogy ott nagyon komoly kémia van. Ott nagyon komoly kémia, és most nem az izom növekedése gondolok, hanem annak a megtartására, és még arra, hogy a 80 évesen így járjon edzen. Ott azért egy komoly labor követi a Stallone-t mindenhova, és szednek mindent.
4: Én azt mondom, hogy lassan kijárna nekünk egy ilyen plasztikai sebészrovat.
1: Igen?
4: És akkor csinálnánk ilyen before after dolgokat, és elmennénk minden héten, minden hónapban egy különböző kezelésre.
1: Kipróbálnánk,
4: igen, végigjárnánk, és utána beszámolnánk az
2: ilyen. Ha se eltorzulnánk a végére.
1: Igen, és a végén
4: itt ül le 5 ilyen rossz.
1: Ilyen szörnyetek fejjel itt ülnénk, tudod, széthúzva.
4: Vali, te vagy az.
2: Egy ilyen légy.
3: Most gödöm voltam, majd nem.
1: Mert ez egy kuponos klinika volt, ez most nem sikerült. Ez most nem lesz annyira jó.
2: Nyomokban Balázs tartalmaz.
1: De mi van a száddal? Hát semmi, kicsit oda befecskendeztek valamit, de az kiderült, hogy nem eredeti az
4: Bali,
1: anyag.
4: Vidámban vagy szomorú? Most nem tudom megállapítani.
1: Igen, sírsz vagy nevetsz valamit? Hát, vagy kicsit meghúztak úgy fölfelé.
4: Egy hete nem tudok pislogni.
1: Én szerintem, ha már így minden mindegy, és bedobod egy eplőt, és megcsináltatsz magadon mindent, szerintem az Uber királyság. Tudod, amikor felválva, már mindegy. Hol voltál? Megint voltál. Mit csináltál? Meg most akkor aranyszövetet tettek a homlokomba.
4: Láttam már a falakomat? Ezt figyelj!
1: Igen. És kérdezünk meg, hogy valaki bedobja a stábból a gyeplőt, és elkezdi nagyon felvállalva, nagyon durván tolni. És mindig várnánk 2 hét, hogy most itt hol volt. Honnan jött? Mi történt? Azt szépként szeretnél.
2: Ajánlom figyelmetekbe a Demi Moore filmet, a Szert. Nem tudom, láttátok-e? Nagyon beteg. Hú, egy ilyen body horror, tehát borzalmas. Ez kifejezetten.
1: Hát a Demi Moore-ral is mi történt? Tehát láttátok őt is? Hát az egész nő átalakult, tehát ott nem mond, hogy nem vérszinten tolnak bele valamit.
4: Mindent megcsináltak rajta, de jól néz ki, hát basszus, hát most mondhatjátok azt, hogy nem teljesen
1: működik. Várj, azért... jól néz ki egy vörös szőnyegen valahol vonul a fotók, azért reggel egy ilyen szörnyöt föl kell mellette,
4: de
1: én nem vagyok benne biztos,
4: hogy... Jól sminke.
1: Jézus Isten!
4: De miért szörny?
1: Hogy
4: hát reggel nem nézhet
1: hát
4: ki
1: jól. Hát mozdulatlan az arca. Hát szét van.
4: Mindig hoz egy szintet. Na. Reggel este. Nem, nincs meglepetés.
1: Na ő nem úgy lett jó, mint a Travolta. Tehát a Travolta rá, és azt mondja, igen, na ez haver, bármit csináltál, ez jó.
2: Ő a túltolt
1: kategória. De a Demi az nagyon durván szétvarta magát. Tehát, hogy ezek nem is friss képek róla szerintem. Ő most ilyen rövid hajjal, nagyon vékony, ilyen fura ruhába jelent meg valahol. de valami elképesztő módon átszabott fejjel. Hát micsoda a... harcot vívnak ők az öregedéssel, nem?
4: Én a Nicole Kidman-t is nézem, hogy... néha Nicole Kidman-t láttad mostanában?
1: Hát volt időszak a Nicole-nak, amikor nagyon jól nézett ki, aztán brutálisan szétbotoxolta magát, de most jön belőle vissza.
4: Igen, de most megint kezd egy kicsit visszacsúszni.
1: Belecsúszott megint?
4: Igen, de most szerintem megtalálta a Travoltának a plastikai sebészét, mert hogy megint úgy néz ki, hogy Jézus Krisztus.
1: Jó. Igen. Ajde. Volt olyan, amikor mozdulatlan volt az arca teljesen a filmekben. Tehát volt 10 év, amikor Nicole-nak teljes, vagy a Kidman-nek teljesen eltűnt az arca.
2: Meg az orra, tehát be lehetett látni a koponyájába már. Nem tudom, valahogy én ezt annyira értem, hogy ők világsztárok, értem, hogy ők ebből élnek, abszolút megértem. Annyira öncélúnak érzem ezeket a dolgokat.
1: Hát nézzek itt az arcát, tehát oda be van töltve valami. Ugye itt volument vesz ez az arcodból, akkor ezt így föltöltik itt neked valami.
3: Két császár zsemlével töltötték föl neki.
1: Igen, igen, ezt kicsit oda túltolták, igen.
4: Na de hát most nézd rá, tehát hogy...
1: Én szeretem a Nicole Kidman, meg a filmjeit is, a sorozatait is,
4: mennyi,
1: jó?
4: Hát mennyi, 60 éves körülbelül?
1: 60 fölött van már, szerintem ő is, igen.
4: Szóval, hogy szerintem ő még most is egy kívánatos
2: hát
4: jó
2: 72-nél én... egy perccel nem lesz
1: öregem. Igen, 83 napja egyben, semmivel nem több.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
7: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
8: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
7: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
8: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
7: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
9: Micsoda aroma?
10: Olyan, mint Olaszországban.
9: Ez az igazi kávé.
11: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
12: Shell. Go well.
13: Utazza nyárba a Mercedes-Benz hoványnyal. Most új és használt személyautó készletről akár 2,99%-os kamattól érhetők el. Válaszd a prémium vezetési élményt az év Mercedes-Benz márka kereskedőjétől, és érkezz meg stílusosan a nyárba. A hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart Budaörsön, Kecskeméten és Békéscsabán. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek mercedeshovány.hu.
14: Hogy kutyádnak a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Védd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Mocskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
5: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Baleset szemtanúit keresi a pécsi rendőrség. Elszúrtam, még előfordulhat ma kisebb eső. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Baleset szemtanúit és érintettjét keresi a rendőrség. A pécsi rendőrkapitányság tájékoztatása szerint május 1-én délután 2 óra 40 perckor egy ismeretlen személy futott a járdán Pécsett a Rákóczi út 69-es szám előtt, majd anélkül, hogy körülnézett volna, leszaladt az úttestre. Ott egy sötétzöld Honda Civic elsodorta őt. A gyalogos a baleset során megsérült, de elszaladt a helyszínről, hátrahagyva vezeték nélküli fülhallgatóját és testékszereit. Aki a balesetet látta, vagy érintettje volt, vagy bármilyen érdemleges információval rendelkezik arról, jelentkezzen telefonon vagy személyesen a pécsi rendőrkapitányságon. Május 21-én nyitja meg kapuit a Harkányi strand. A létesítmény újdonságokkal és megújult környezettel várja a fürdőzőket. A gyermekbirodalom fölé napvitorlák kerültek. A gyógymedencéknél új műfüves burkolat szolgálja a kényelmet, és megújult a főbejárat, valamint az épület közötti sétány is. A fürdő területén vizes blokkokat is felújítottak, és a területre új, mediterrán növényeket helyeztek ki. A férfi kosárlabda NB1B piros csoportjában a bronzéremért küzd a PVSK Veolia a Miskolc ellen. Az éremhez két győzelem kell. A két csapat hétvégi találkozóját Pécsett a PVSK nyerte, így jelenleg 1-0 az állás a párharcban a Pécs javára. Ma újra találkozik a két csapat délután 6 órakor a Miskolci Egyetemi Körcsarnokban. Ha újra a PVSK győz, övék a bronzérem. Hogyha a Miskolc nyeri a mai találkozót, akkor a harmadik meccs dönt majd a harmadik hely és az érem sorsáról. A Magyar Közút jelzései szerint több helyszínen zajlanak útkarbantartási munkák Baranyában. Félpályás útzárra, útszűkületre kell számítani, a Sátorhely villány, a Mohács-Pécsvárad és a Baksa-Szabad-Szentkirály összekötő úton. A 6-oson hírnél, a Zengő utcai kereszteződésnél csomópontépítési munkákat végeznek, itt útszűkület lassítja a forgalmat. Siklóson, a Zombori utcában és környékén megváltozott a forgalmi rend, a közlekedőket táblák irányítják. A meteorológusok előrejelzései szerint ma napos gomoly felhős időre számíthatunk. Jelentős csapadék nem várható, de elszúrtan kialakulhat kisebb eső. Napközben általában mérsékelt marad az északi-északnyugati szél. A hőmérséklet maximuma 20 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! A szavazók kedvence, Ráskó Eszter! Rákóczi Feri és Balázs! Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: Na itt vagyunk, jó reggelt, 6 óra után 17 perccel. Eszter, hello, jó reggelt, Feri, jó reggelt. Hello!
2: Szius!
1: Hello, bello, drága hallgatók, itt vagyunk. Ki egy szimpla, ki egy dupla előadás után, ki így, ki úgy.
2: Neked érkezik.
1: Én Kecskeméten voltam tegnap, igen, hívtam is Eszternek este Kecskeméten. Egy nagyon kellemes, jó hangulatú közönség, nagyon vidámak, firgoncak, nem tudom, mi a most a levegőbe, talán ezt érezted te is, de nagyon jó közönség volt. Nagyon beléptél, és érezted, hogy ez itt jó.
3: Huncutság volt.
1: Huncutság volt, igen.
3: Huncutság
1: volt. Megalakultam.
3: Egyedül volt, hogy volt valami kis cimbora?
1: Kis cimborával.
2: Viszel magaddal ilyenkor?
1: Van, amikor igen, van, amikor nem, ez így hangulattól, kezdtől, fáradtságtól, meg szabadidőtől függ.
2: Jó, de úgyhogy... következetesen sofőrnek hívod.
1: Így is van, természetesen, igen. Te pedig Egerben dupla.
3: Nem?
1: Székesfehérvár, Vác, dupla.
3: Dupla.
1: Jól sikerült.
3: Tegnap meg Erzsébetliget dupla.
1: Azt a mindenségét
3: neki. Tegnap ugye még Vácon volt a dupla, előtte való nap. Előttem. Mindenhol voltam. Figyelj, most nagyon sokat mentem.
2: Most még te félsz valamitől, vagy a közönséget, hogy mindig duplát kell csinálni?
3: Hogy érted, hogy
2: fél? Ugye elviszik őket. Elveszi őket az aranyosi, vagy nem tudom, valaki más.
3: Szerintem egyszer ilyen rossz a szervezés nálunk, hogy nem tesznek be egy nagyobb helyre, hanem azt mondják, hogy jaj. Nem, fogalmam sincs. Ráadásul Vácon tripláztam, már háromszor mentem vissza. Tehát, hogy igen, nem gondolok bele az ilyesmibe.
2: Amikor mondjuk meghirdetsz egy ilyen bulit, az első tele van, akkor nem lehet egy másik helyet intézni, már nem lehet átrakni, mi?
1: Hogy eléraksz még egyet.
2: De tehát, amikor már látod, hogy mondjuk eladott 1500 jegyet egy helyre,
1: aha,
2: és akkor azt mondják, hogy úristen, még ezt vennék, nem tudunk egy 3000-es helyre bemenni, ott már nem lehet átszervezni.
3: Hát, szóval úgy már nem működik. Itt az van, hogy a víziókat kellene jól tartani, tehát hogyha néznék az Excel táblázatokat, amiket elkészítenek, akkor lehet, hogy ebben jobban tudnának. Ja. Tehát nincs szükség ilyesmire. Nem kell túlzottan tudatosnak lenni. Hát, tudják, hogy úgy sem mész háromszor, hát nem teljesen.
1: Igen.
3: Amúgy meg ezek, kézzel, hogy Vácon a művközpont, ez egy ilyen típus művház, és ebből van még kettő az országban, de ugyanaz, kopra ugyanaz. És az a durva, hogy bemész, és rögtön lesz egy ilyen regressziód, mert nem tudom, hogy most melyik városban vagy éppen, vagy mi történik. Hát van egy Kőbányám, meg azt hiszem, hogy még van egy máshol, de ezt már valaki biztos megírja, talán Visegrád, nem Visegrád, valahol van még egy, három van a szuti. Ugye jó kis komcsi épület, de nagyon
2: jó
3: szeretem.
2: Jó kis recsegős faszínpad.
3: Igen. Nagyon jók. Úgyhogy az volt. Aztán még most a héten még megvadulok, és aztán nyári szünet.
2: Hát aztán tudod, hogy aztán nem
1: tudjuk,
2: válasz
1: hát
2: semmit.
1: Persze.
2: Emlékszel.
1: Igen. Ez ugye két éve ez van, de mindig elmondják.
3: Három egyrészt, másrészt pedig, hogy tényleg.
2: Nincs az még két és fél.
1: Kettő negyed.
3: Kettős.
1: Lassan kettő félre fordulunk.
2: Atya úristen. Február.
1: Nem, januárban kezdett. Vagy február? Január.
2: Januárban még a keresgélés volt.
1: Csak február.
3: Február 3-tán, vagy február eleje valami.
1: Két év, három meg hónapja lassan, gyerekek.
3: Nagyon soknak kezdődik.
1: Igen.
3: Öt évnek, igen. Tényleg hamar elpörgött az idő, viszont ez azt jelenti, hogy ha már nekem véget ér most a turném, hogy hivatalosan jön a nyári szünet.
1: Szülő,
3: hát, köszétek fel a bugyalár is.
1: Mondom mert... is, ha már mondtad, akkor mondom is, mert itt na. Van. Elküldte. Na. Csak... nem találom, itt van. 31 nap, 19 óra, 42 perc és nyári szünet, gyerekek. Ez van benne. 31 nap, köszi Lackó, szegény Lackó.
3: Hát az sem ennyi
1: sem. Nem, nincs jó, Laci.
3: Laci,
1: ha valaki nincs jól a stábból, mi sem vagyunk jól. Ha valaki szenved, mi is szenvedünk. Jó illata van az Eszternek, büdös? Olyan, azt mondja, büdös vagy megint, azt mondja, büdös vagy. Azt mondja, olyan büdös vagy megint, Eszter.
3: Öblítő illatom van.
1: Öblítő illatod van, igen?
3: Én felelőtlen öblítő felhasználó vagyok.
1: Jól engem teszed.
2: Bátran mi? Hadd szóljon.
1: Én jól teszed.
3: Szervet csinálom mindig, és úgy látszik, hogy rossz a szemem.
1: Jól teszed. Legyetek ma viccesek, mert nehezen indult a reggelem. Köszi, Atika. Fú, mi voltunk nagyon nehézbe tegnap, gyerekek. Többször eszembe jutott a tegnapi adás. Fú, te.
3: Nehéz volt?
1: Hát, van, amikor homok kerül a fogaskerékbe. Tegnap nem homok szorodott, hanem malter.
2: Ez a visszatérő adás, ez ilyen, mert volt egy hetünk, ahol végig kint voltunk, ott volt a közönség, és akkor visszaülsz abba, amiből elindultál, de olyan furi az egész.
1: Megverve, hogy... fáradtan, másnaposan, rosszul.
3: Elég lett volna, pszichés... hogy hiányoztam.
1: Ja, hiányoztál is. De hogy nem tudom, hogy mit csináltunk volna itt vagy, de tegnap nagyon sok küllő volt a fogaskerékben. De ma érzem a lendületet, úgyhogy...
3: Ha a lendületről beszélsz, tudjáról, hogy holnap lejár az adóbevallási időszak. 5-20. 5. hó 20.
1: Kit érdekel?
3: Nagyon
2: majd
3: fontos dátumok.
2: Hogy jössz ezzel?
1: Az 1%-ra figyeljetek, igen, ne az adóbevallásra. Egész végezre. Persze, nem azért nagy nyelvet. Csupat takony lettem.
3: Ez benne volt az árba. És a lényeg, hogy csak azért mondom, hogy emberek az adó 1%-áról azért majd rendelkezzetek, ne, hogy
1: bizonyám,
3: nem.
1: Bizonyám, majd mindenki mondjon valamilyen tippet, jó? Hogy
3: én
1: kinek?
3: Én Ferinek ajánlom fel az enyémet.
2: Nagyon kedves, köszönöm szépen.
1: Én nekem.
3: Bajusz implantátum.
1: Jó, cserébe, körbe ajánljuk. De nem, tényleg segítsük a hallgatókat, bár nálunk is mennek azért jófajta hirdetések, de lehet, hogyha mi még segítünk, akkor az jó tud lenni. Ma megsemmisültem, mint egy dokumentum a Fidesz irodában, Kopi küldte nekünk. Kopikám, kitartás. Lesz-e hajó idén, kérdezi Bálint. Én szerintem elárulhatjuk, hogy lesz. Hajózunk.
2: Sőt, már van is.
1: Már van is hajó, és azzal zárjuk majd a nyári szünetre, vagy azzal megyünk el a nyári szünetre. Minden mondunk majd időben, gyerekek. 28 perces megszólás, bravo gyerekek, az aztán a munkaidő Zsolti, aki már most elégedetlenkedik, pedig még el sem indult a műsor, de már most morog, de nem baj. Zolikám, morogjál, nincs ezzel baj. What? Egy kis motiváció erre a hétre, a kedvár olyan, mint a szerda, amit a csütörtök túl, ezt már péntek is lesz, kitartás mindenkinek. Szabika küldte ezt nekünk, köszönjük szépen. Tízes úton baleset Pilis Csabán, Pest felé a 10 kilométeres a sor már most. Eszter, pénteken még hajdúböszörmény, már Böszi. Várjuk, csak utána mehetsz nyári szünetre.
3: Hajdúböszi lesz.
1: Hajdúböszi bemész, így van.
3: Böszizés lesz, igen, az közel a Nyíregyháza, az hajdúböszörmény jó hely, képzeld el.
1: Igen.
2: Azért meg közel van Nyíregyházához, vagy van még egy oka?
3: Ez az egyetlen dolog, amiért jó hely. Nem, azért nem tudom, hogy miért jó hely amúgy, de mindig jó dolog történnek hajdúböszörményben.
2: Na, hát akkor most lenyomod, és utána már csak hazamész Nyíregyre.
3: Igen, nem, még másnap vagy Nyírbától leszek a Kisvárdán, nem tudom, már nem emlékszem pontosan, de az a vége.
2: Már most nem vállalok többet, ez már a nyár először, igen. Ez már nem megyek arrébb.
1: Igen.
3: Szoktad magad unni, Feri? Csak kérdezem őszintén, hogy most sok a gyere még így hallgatom, hogy van olyankor azt mondta, hogy na jó, van, megint elmondtam, hát megint el tudtam mondani ugyanazt erre.
1: Lépsik. Írja valaki, lépsik. Ennyi gyerekek. Jaj, de cukit írták, Kitti, köszönöm szépen, drága vagy. Most nem olvasom be, mert Esztert fényező SMS-eket szívesen, de magamat nem szoktam.

0: szó van róla, tehát rólunk is szó van.
1: Jó. Sziasztok!
2: Hol?
1: Tegnap ott voltam Balázs természetesen teltházas előadásán Kecskeméten, és fantasztikus volt. Az utóbbi években rengeteg veszteséget, többek között egyedül maradtam a kis... Jó, ezt most igen, ezt saját remélem olvastad fel. Ja, Istenem, pedig benne volt a svunk. A lényeg, hogy nagyon jól érezted magad, és ezt nem olvasom fel, már így is segfejnek tűnök, úgyhogy...
0: Nem úgy, a kis egy rászaladtál, nem tudtam, én sem tudtam, hogy ez van, mert nem olvastam végig, nem olvastam végig. Azt írja, Balázs, aki sokat adott neki, kapaszkodott a mindennapokban. Ti mindig eléritek, hogy akár csak egy rövid idő, de jobb kedve legyen. Egyedül maradt a kisfiával, az apukája elhunyt, és ugye tegnapi előadás az nagyon sokat adott neki, mert hogy komoly is volt, vicces is volt, és köszöni a munkánkat, ez nektek is szól, az energiánkat, és ennyi éve az életünk részei vagyunk. Tehát ez egyszerre nekem tegnap, de nektek is, gyerekek. Szívből remélem, hogy még nagyon sokáig hallhatunk benneteket minden reggel. Köszi, Puszi Kitty, aki egyszerre Balázsik hallgató, és egyszerre ott volt tegnap. Na, örülök, hogy ez ilyen. Jól sikerült.
1: Én most 15 perc szilenciumot vállalok. Önként elmondulok. Pedig annyira jó, tele ránéztem, és csak annyit láttam, hogy tele van ilyen röhögős emojikkal. Hát akkor.
0: Akkor úgy tűnek, igen. De itt van egy ilyen is. Hello, Eszter, szuper voltál a Hoppásó interjúban. Imádtam Balázs előadását, meg leszarom. Tessék, látod? Na, én ezeket is szeretem. Azonnal helyreállítottuk a világrendjét. Így van. Ja, beszélhetnétek arról a fétisről, amikor valaki arra gerjed, ha átutal idegeneknek nagy összeget, hogy semmi szolgáltatást nem kap cserébe. Érdekel az ilyen jellegű munka, de szerintem talán másokat is.
2: Aha. Van, ilyen fétis van, hogy
0: valaki... Rászaladtam, van, amire tévesen szaladok rá, nem is értem, hogy mit akar, úgyhogy...
2: Ezt jótékonyságnak hívják, nem? Nem fétisnek.
1: Nem, ez létezik, és én is nagyon szeretnék magamnak egy támogatót, ha már itt tartunk. A lényeg az az, hogy olyan, mint egy ilyen sugar daddy koncepció, csak van benne egy ilyen...
2: Nincs ellenszolgáltatás.
1: Nincs ellenszolgáltatás, mert azt akarja érezni, hogy így kiszolgálja az anyagi részét a másiknak az igényeinek, de hogy ő cserébe pedig el van hanyagolva.
2: És ettől ő jó érzi magát az elhanyagolástól?
1: Egy kicsit jobban.
2: Aha.
1: A rengeteg pénze mellett. És amúgy szerintem az van, hogy azok az emberek csinálják ezt, akik olyan sikeresek lesznek a munkájukban, és rengeteg pénzük lesz, akik már nem tudják ezt így jól megélni, tehát nem tudja belenni a kanyát, és akkor ez
2: Balázs.
0: Mi van velem? Bocsánat, lefűztem, mert olvastam egy nagyon kedves dicsőre SMS-t. Mit ad elő ez a szerencsétlen? Biztos nyomatja a spiri szarságot. Köszönöm szépen, mert ezzel voltam elfoglalva.
1: Ezt édesanyám küldte.
0: Azért mondom, csokkodhatom a mamát. Köszönöm szépen, ne aludjatok, hogy nem figyeltem rátok, mert a dicsőre SMS-eket olvastam. Jó lett ezt a Hoppásról. Szeretik, az sok
1: nagyon jó adonát amúgy, nagyon fel volt készülve.
0: Igen, engem sokszor hívott, elmenjek.
1: Mondta nekem, hogy ezt mondta, de mondtam, hogy figyelj, a Balázs teljesen kiszámíthatatlan.
0: Abszolút
1: így van. Azt tudja, mire mondott nemet. Ha most újra felhívna 15 perccel később, lehet nem is tudná, hogy beszéltet.
0: Abszolút így van, többször hívott.
1: Úgyhogy mennyi lesz, hogy jól érezted magad?
0: Jó, de félte, egy jó mérce vagy, jól érezted magad?
1: Nagyon, nagyon. Nekem nem olyan volt a koncepció, mint mondjuk a többieknek, hogy óriás pókot kellett simogatni, hanem beszélgetni akart.
2: Mi van ilyen benne, hogy
0: én ezektől börzongok, az ilyen kellemetlen szituációs gyakorlatoktól, ami egyszerre kínos, egyszerre szekundár. Inkább beszélgessünk,
1: arra
0: az jó.
1: Arra hogy így Vadon Jánit előhozzák egy, nem tudom, egy papírdoboz.
0: Azt még lehozzák, az hagyján, az nem baj, de vannál valami sokkal kellemetlenebb. De akkor csak beszélgetned kellett.
1: Aha. Igen, csak beszélgetni kellett. Plusz egy cigánykerék, ennyi volt.
0: Jó, az jó.
2: Hát azt meg volt. Örömmel.
0: Ritkán vállalok ilyeneket, ilyen podcasteket, meg beszélgetéseket, mert általában nagyon unom. Tehát, hogy, de ha valaki tud olyat kérdezni, vagy meglepni, vagy jót beszélgetni, és igen, tényleg érdeklődik, az a Donát jó.
1: Igen, meg nem olyasmi, nem csak arról beszéltünk, amiről mindig kérdeznek, hanem más dolgokról is, és akkor az embereknek amúgy szerintem ezt tetszett inkább, hogy ilyesmi nem szoktam magamtól beszélni.
0: Aha. Na, elgondolkozom akkor rajta. Zsucike, integetsz már ilyen gyorsan, gyerekek? Ma reggel vátszívás a Gödi útzár mellett. Köszi, hogy elküldtétek, jövő mindjárt. Cserébe akkor nem zenélünk, jó? Ma valami oti muzsikát nem adunk le?
2: Nem.
0: Mit szóltok hozzá, nem?
1: Vagy ez, vagy verekedjünk.
0: Jó, valami legyen, gyerekek. Jövő mindjárt, egy perc a pontosan fél hét.
3: Balázsék ismét visszatérnek!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Már csak 5 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor, véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió.

0: visszaszámlálás elindult. Találkozzunk május 24-én vasárnap a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Mennyi? 20 millió kedvezmény új lakásra? Igen, most akár 20 millió forint kedvezménnyel vásárolhatod meg Dunaparti álomotthonod az Intergál Group exkluzív lakóparkjában. Részletek weboldalunkon. Újlakásom.com. Megjegyezted? Újlakásom.com.
4: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
5: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
6: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
5: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező. Thrive.
7: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
8: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 ezer forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
9: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
10: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtőfűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban vagy a szatmari.hu-n.
11: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
12: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Elismerést kapott a Szigetvári Vár az Emlékhelyek napja alkalmából. Napos gomoly felhős időnk lesz ma. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Idén 11. alkalommal rendezték meg az Emlékhelyek napját Magyarországon, melynek részeként Pécsett, Siklóson és Szigetváron is voltak programok. A rendezvény részeként a Nemzeti Örökség Intézet átadta az év emlékhelye díjakat is. A szigetvári Zrínyi Vár is ott van a díjazottak között. Salamon Ferenc várkapitány oklevelet vehetett át az emlékhely szellemi és kulturális örökségének példaértékű megőrzéséért és bemutatásáért. Üzemanyag technológiai munkákat végeznek a héten egészen péntekig a Szentlőrinci Molkúton. A töltőállomás arra hívja fel a figyelmet, a munkák miatt a környéken átmenetileg benzinszagot érezhet a lakosság. Ez a föld alatti tartályok karbantartásával függ össze. A munkaterület közelében a nyílt láng használata és a dohányzás is tilos. És ha a környéken bárhol hegesztési vagy egyéb nyílt lánggal járó munkát terveznek, akkor az érintettek a munka megkezdése előtt egyeztessenek a helyszínen dolgozó szakemberekkel. A PSN ZRT versenyzője Mocsári Bence nyerte a hétvégén a paratriatlonosok világbajnoki sorozatának jokohamai állomását PTS 5-ös kategóriában. A 750 méter úszásból, 20 km kerékpározásból és 5 km futásból álló távot 54 perc 45 másodperc alatt teljesítette. A magyar paratriatlonos pályafutása első győzelmét aratta VB futamon. Egyben ő az első, aki magyar színekben diadalmaskodott a sportág legmagasabb szintű nemzetközi versenysorozatában. Folytatódik a dilatációs szerkezet javítása az M6-oson Tolna és Baranya határán. A Pécs felé vezető oldalt lezárták, a Budapest felé vezető oldalon irányonként egy sáv járható. Parkolót újítanak fel a Komlóverzum látogató központ mögött Komlón. A terület egy részét lezárták a forgalom elől. Útkarbantartási munkákat végeznek a hét elején a Baligeten. A munkaterületeknél a közlekedők továbbra is félpályás útlezárásra számíthatnak. A meteorológusok előrejelzései szerint ma napos gomoly felhős időre számíthatunk. Jelentős csapadék nem várható, de elszúrtan kialakulhat kisebb eső. Napközben általában mérsékelt marad az északi-északnyugati szél. A hőmérséklet maximuma 20 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai slágermej.

0: Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Bocsánat. Ajjájájájá. Hát azt mondtuk, hogy aztán nem lesz zene, aztán itt aztán valami elindult. Mi indult? Hört!
2: Balázs, születettél.
1: Igen, nem, itt vagyok.
2: Azt mondtad, nincs zene, aztán egy dünnyög a Puskás Peti.
1: Igen, Purple Disco Machine, de nyakon vertem egy hatalmas nagy csicskalángossal, úgyhogy nincs. Nincsen zene, gyerekek, itt vagyunk, 3-7 lesz 3 perc múlva. Gumi.hu úr, mondjál valamit.
3: Jó lesz.
1: Köszönjük szépen.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
1: Azonnal lecsapnak rá, nem úgy volt, hogy nem lesz zene? Na, arról volt szó, nincsen zene. Hello, azt mondtátok, nem lesz zene, mi ez a szar?
3: Figyellek rád, látod, megígérsz valamit, tartani kell.
1: Tartani kell, de nyakon is vertük, igaz? Csak eldumáltuk, eldumáltuk itt az időt. Ma 8:30-kor izgalmas dolgok derülnek ki.
2: Igen, mert Magyar Péter bejelentette, hogy ma a kegyelmi ügyet fog elővenni a 8:30-as sajtitáin, és utána meg majd jól megtudjuk, mi történt ott valójában.
1: Megtudjuk, hogy valójában miért kellett aláírni?
3: Ugye elsőre nem írta alá a volt asszony, aztán másodikra aláírta.
1: Hát de hogy a köztársaság elnöki miért annak írta is alá? A Kati.
2: Szeretném megkérdezni,
1: hogy miért talál Kati néni, azt fog ma kiderülni? Fél 9-kor?
2: Ez egy milyen, egy hanyas szintű Bridgerton történeté válna az egész élethelyzet, hogy magát ugye a változást a válás után ugye elindította a kegyelmi botrány, vagy párhuzamos, nem tudom, és most kiderülne, hogy ártatlan volt végig Kati, és aztán kimosdatta őt most végre ugye a Péter, és utána újra összejönnek, és kérdezik, hogy ez egész csak egy ilyen vállalás volt az asszony.
1: Ja, értem, tehát, hogy a nem a köztársasági Katira gondolsz, hanem a Novákra. Ja, Judit, várj, az Judit, az Judit. Az Judit, igen, az Judit. Azért majd mondom, Katival is összejött, mondom. Judit.
3: Ja, az lenne az igazán, ha Katival jönne össze.
2: Na, igen, ez igaz, a fordulatosan már. De Kati foglalt, úgy tudom.
1: Értem, tehát, hogy a Judit nem magától, ő átküldte, fölküldte, hogy ne írják alá, és akkor most újra megmenti a volt asszonyt, és összejönnek újra. Mondjuk azért nem annyira Netflix. Bridgerton, mert hol vannak a fekák rizsporos parókába. Tehát azért az... Tehát nem
2: már úton van,
3: még hozhatjuk őket.
1: Jelzik néhány fekapár parókába, bár nem nagyon volt akkor, tehát azért...
2: Úton van, hogy Brüsszelbe érkeznek, úgy hallottam.
1: Igen. És ez ma lesz ennek a nagy bejelentése. Itt minden nap van valami, gyerekek. Olyan szinten hullanak a csontvázak meg minden, hogy ennél jobbat most nem kell írni semmit, politikai humort meg szatírát, csak meg kinyitod, és nézed, hogy mi történik.
2: Ahogy szerkesztőket is elengedhetnénk.
1: Mert semmi szükségére. Semmi szükségére. Most a politikai élet az valami egészen elképesztő, hogy
2: igen, semmi nem
1: hogy
2: volt ilyen
1: történik
2: sűrű az elmúlt. Tehát volt olyan, tehát nem tudom.
3: Ilyen időszak nem volt.
1: Nem kell.
3: Nem volt,
1: nincs,
3: nagyon régen.
1: Nincs előfizetés, nincs streaming, nincs valójában semmi, csak megnyitod a híreket, olvasod popcorn a szájba, és nézed, hogy mi történik. De ez most zajlik. Ez most nagyon durván. Ez most nagyon durván zajlik. Katival nem gyűnüsszel, írja valaki, az a Jutka, te az a Jutka.
2: Bocsánat, kérek elnézést. Azért katizok, mert most katiztam tegnap, ment a műsoromba, és a Kati megmaradt a fejemben.
1: Igen. És hát még ott van azért, várjál, ott van még a másik, hogy azért ugye nem sokára kiderül itt, hogy ki a Zsolti bácsi, az is kifog, úgyhogy itt még azért itt vannak még azért.
2: Na nehéz, azt kemény,
3: fájdalmas,
1: szomorú dolgok. Derüljön ki, és bűnhődjön, de hogy itt azért még nagy dolgok derülnek majd ki. Arra nagyon kíváncsi vagyok arra az ügyre. Nyilván.
2: Hát ne viccelj.
1: Vannak azért prekoncepciók, de kíváncsiak. Kíváncsiak vagyunk, igen. Ez tényleg most nagyon durva, ami van. A magyar Epstein Files írja valaki. Kis túlzásra egyébként az a része, egyébként igen. Szóval ebben nincs is semmi. Semmi túlzás. Ja, jól van. És ez ma 8:30-kor?
3: Állítólag.
1: Igen. 8:30, meglátjuk akkor. Jól van, játszunk akkor egy jó kis fekete félret. Mit akartál mondani?
2: Aj, volt azért egy jó gondolatom, mert elszaladtam fele. Majd hiszem,
3: hét után szükség lesz rá.
2: Igen, de kézzétek el, hogy mondják ezt amúgy, hogy nem járnak színházba se az emberek, sehova nem járnak, mert most egyszerűen nem lehet beülni sehova, mert lemaradsz.
1: Azért te is teltházas voltál. Ja. Azért én is teltházas voltam. Na, azért vannak kivételek, tehát értem, hogy nem járnak színházba, de azért a magas kultúra, te meg én azért
2: a
1: hozzuk.
2: Magas kultúra, így van.
1: Azért te meg én, mint magas kultúra, azért hozzuk a teltházakat, nem?
2: Így van, hát a magas kultúra, ezt nem lehet félretenni.
1: Azért
2: ezt nem mossa le az aktuál politika.
1: Értjük, hogy színházba nem járnak, de azért érted.
2: Hát a minőségi szórakozás azért van igény.
1: Igen. Elszórakozunk rajta, de azért síralmas úgy igazából. Ez is nagyon nagy igazság. Kínodban nevetve kínlódsz, nagyon nagy igazság. Igen.
2: Most, de a Bálint írt, nem kell beolvasni, csak 646.
1: Egyébként így van, tehát hogy tulajdonképpen én egy hallgatós, igaza van, tehát a kegyelmi ügyből indult ez az egész. Bizony. Tehát ami most van, mint Tisza, meg mint Magyar Péter, az a kegyelmi ügyből indult 2 vagy 3 éve, onnan jelent meg a Magyar Péter. Egy partizán interjúval indultunk valamikor, igen. 2 és 3/4 óra volt a sajtótájékoztató tegnap, én végignéztem így a Miki. Azért az se kis teljesítmény.
2: Van benned vitamin.
1: Az van, majdnem 3 óra az van, igen.
3: Ugye?
1: Igen.
2: De ez ilyen előadó művészeti szempontból is elég durva, tehát hogy ezt mondjuk valaki tudja mentálisan, le tudja ezt így képezni. Kíváncsi vagyok, hogy mi a napi rutinjuk ezeknek az arcoknak most, akik tolják. Na, tehát, hogy...
1: Ez kemény lehet.
2: Hány órát dolgoznak egy nap?
1: Nagyon horror. Most 20. Ott horror munka van mindenhol, igen. De hát már Gino is megmondta, hogy mit kell csinálni. Hát ő is tudja, nem?
3: Na!
5: Rosszakat el kell ítélni, akik bűnösek szenvedjenek.
1: Ő mennyire megmondta már a Majálisra, hogy mit kell csinálni, nem?
5: Persze, én jók a programok, minden jó.
3: Hány éve volt ez? Ő látta előre.
1: Ő tudta előre, hogy a rosszakat el kell ítélni, akik bűnösek szenvedjenek. Jó, ide nagy mondás az, de imádom. Halló, jó reggel!
6: Jó reggel, sziasztok!
1: Hello! Feri! Honnan hívtál minket, Feri?
6: Szabadbottyámból.
2: Jó, azt kitaláltad. Egy rendeset mondjál most, egy olyat, ami létezik.
6: Nem, tényleg Szabadbottyán, itt azt... van Székesfehérvár mellett.
1: Azt írta, nekünk szívesen mennék a Fezerre a feleségemmel, hát ha addig mama tud vigyázni 3 éves gyerkőcre, hogy mi pihenjünk egyet. Apropó, ma is megyek ám futni, miután elvittem a gyereket a bölcsibe. Kicsit több info kellett tennél, Feri, de mennél Fezerre. Mert hogy
6: így van, igen.
1: Az a díjunk nekünk a Fezen.
6: Igen, hallgattam tegnap.
2: Jó a Fezen.
3: Jó,
2: az a csodálkozó, nem a Babóti Fesztiválra sorsoljuk egyeket, csak mondom nektek.
1: Ahova megvagyunk hívva, csak mondom.
3: Nem Babóton múlott szerintem.
2: Nem Babóton múlott, igen. Na, figyelj ide, Feri. Kivel akarsz játszani?
6: Hát mondjuk veled, Eszter.
1: Na ezért beszélj, most aztán elkaptad a mámmát.
2: Beleszaladtam, és a futásról fogunk beszélgetni? Feri, úgy készültél?
6: Nem, igazából bármiről beszélgethetünk.
2: Na jó.
1: Jó.
2: Na jó. Lássuk meg.
3: Valami keményet kérdez be.
1: Nézzük meg, hogy mire mentek egymásra. De kicsit Ferko, pörögél föl, mert ez nagyon kevés. Vagy mondd azt, hogy nem, és te csak a Fezent akarod, aztán akkor úgy menjél. Tehát valami
6: dehogy
1: legyen. Ne küzd, legalább csinálj úgy, mint aki
6: be
1: küzd, jó?
6: Oké.
1: Jól van. Na, indulunk. 3-2-1.
2: Feri, mi a stratégiád?
6: Hogy mi a stratégiám? A Fezerre jutással, vagy a futással kapcsolaton kérdezem?
2: Főleg a beszélgetésre lennék kíváncsi.
6: Hát elsősorban azt szeretném megkérdezni, hogy mikor lesz a következő műsorod itt Fehérváron. Mert én voltam egyszer, már 2023-ban talán, és képzeld, az első sorban ültem.
2: Ó, és azóta kerülöd a témát? Hol vagy? Most voltam hát egy hónapja körülbelül?
6: Tényleg?
2: Uh-huh.
6: És hogy került el a figyelmemet?
2: Valószínűleg elszaladtál valami másik irányba.
6: Az lehetséges.
2: Nagyon drámai lett a helyzet. És miért ütötted el az időt az elmúlt 3 évben, Feri? Ahelyett, hogy az előadásaim mondták, hogy tél volna. Évben
6: ugyanúgy futottam tovább, és gyereket neveltem leginkább.
2: Futással nevelés? Ez a otthoni célkitűzés?
6: Azzal is. Volt képzelt, hogy velem futott a vokocsival.
1: Hú, de izgi! Nagyon jó, de itt a vége, jó van.
3: Kicsit hamar le is
1: vágtam. De jó sztori volt ez, te Feri, figyelj, de hallgass, mit nyertél, figyelj!
6: Hallgatom.
4: Gratulálunk! Nyereménye egy páros bérlet a június 19 és 21 között megrendezésre kerülő Fezen Fesztiválra.
6: Nagyon szuper, köszönöm szépen.
3: Na, végre valami kicsi élet benned.
1: A végére költözött egy kis élet a hangodba, Feri.
6: Hát izgultam, tudjátok, hogy van ez.
2: Abszolút. Feri, futó, azért volt ez.
1: Jól van. Szerintem a gyereknek is jó lesz, Feri, ha elmész koncertre. De jó, úristen, de jók jönnek. Érezzétek jól magukat, tényleg próbáltuk eljutni. Egyestét azért nem, meg lehet. Hány éves a gyerek?
6: 3-3
1: éves. Ne viccem, már egyedül el van kis túlzással, de nem, hogy már egyestét nem tudjátok megoldani. Mamának valakinek lepasszoljátok. 6-ra elmentek, 9-ig bulisztok, 10-re otthon vagytok. Tehát meg lehet, hogy 3 éves gyereknél ezt már meg lehet azért oldani. Érezzétek jól magatokat, küldjük a jegyet, jó?
6: Köszi szépen.
1: Ciao.
3: Hello.
6: Köszi, sziasztok.
1: Vannak hallgatók, akiből semmilyen amplitúdot nem tudsz kiváltani, ő Feri. Innen gyúrod, onnan gyúrod, igen, szimatolod, nyalogatod, Eszter tolta, vonta, húzta, semmi,
3: neki
1: zéro.
3: Neki terve volt, hogy ezt lehozza az 1 percet. Egyébként, és megcsináltam.
1: Igen, Feri vérnyomása áttörte a plafont.
2: És szerintetek, hogy a futóknak van egy ilyen speckó személyisége, hogy sokkal valahogy így rezignáltabbak és per kitartóbbak is.
1: Igen, ez valószínűleg ezért futnak.
2: Igen. szeretik ezt a fajta monotonitást.
3: De, hogy, de... ráállsz valamire is csinálod, kész.
2: Igen, igen. De ez meg van bennük valamilyen erő is, tehát hogy érzed azt, hogy, így, hogy egy ilyen nagyon... Tehát,
3: én
2: is...
3: a Feriben most nem éreztem.
2: Nem, én éreztem, hogy ilyen szívós
3: fickónak. Igen,
2: annak éreztem, igen.
1: Igen, mi a tökömet kell a telóba izgulni, senki nem tudja, hogy ki vagy. Egyébként tényleg a telóban, nem ezt én sem értem, ezt a 15 éves, ezt a nagyon erős izgulást.
3: Barátok ismerős, csak azért fölismernek.
1: Igen, meg egy civilnek egyszer csak az, hogy figyelj, egy perc a adásban vagy, hallgatja, hogy itt beszélgetünk, még nincs adásban, hogy egyszer csak megszólítjuk, azért az biztos nem könnyű.
2: Nem ezért izgul szerintem, hanem azért izgul, mert ugye ismertéged, még soha nem beszélgettetek. És én emlékszem rá, hogy amikor még volt otthon, nem is tudom melyik rádió, ahol Szakámi ki volt, amikor esténként kívánságműsorra, és én is betelefonáltam, hogy kérjem a FLM-től a Megtalálak még.
1: Akkor te is izgultál.
2: Akkor én is izgultam.
1: Izgulsz, persze, velem is volt egy csomó telefonos idejű régen, és izgulsz egy kicsit, amikor igen. Adásba tesznek, igen.
2: Hogy fog-e úgy szeretni, hogy én szeretem őt? Ez a kérdés.
1: Guantanamo-ba se szednek ki belőle semmit.
3: Mindennek ellenáll a csávó.
1: Feri, azt hallod, ha megkínzod is, érted? Ha megrend szabályozod, mint a Becsületbeli ügybe, de szerettem azt a filmet, akkor se lehet belőle kiszedni semmit. Feri acélkemény volt. Itt volt, egy percig lenyomta, elment. Elment a fezerre. Úgyhogy... Ja, kérem hát Feri pszichológusának telefonszámát, furgonos írta nekünk.
2: Ferinek a pszichológusa az a futás.
1: Igen.
2: Ezt ki lehetett hallani azért.
1: Na. Egy ilyen Feri-féle pasit szeretnék most megszerezni, ilyen butha, hogy erőszakolónak tűnök mellette. Hogyan kell belőlük hatást kiváltani, igen. Jól van, gyerekek, Ferit kimondta, hogy Fehérvár. Jó?
3: Jó, na. Ezt is ne kezdjük.
1: Igen, az nem számít. Az nem számít annak. Jól van, gyerekek, jó sok témánk lesz ma egyébként, igazából jó sok témánk lesz ma, úgyhogy nem sokára akkor rá is fordulunk, és belevágunk, nem? Jaj, nem vágunk bele?
3: De
2: belevágunk, de most hány percünk van még a
1: másodásban? Még amit belevágunk, amit még szeretném mondani.
2: Aztán, hogy kicsit, mint hogy lecsípted volna a végét.
1: Nem,
2: és nagyon... vette, de hogy Ferizon sunyit, lapul.
1: Na most megint mit csinált szegény rosszul?
2: Rendben van.
1: Szegény mit csinált, meg se szólalt, mit csinált ez a baj.
3: Visszük a hátunkon,
2: csináljuk. Feret.
3: Igen, és most mi van?
2: Azt szeretném megkérdezni, hogy hol van a macskás ingem, amit vásároltam neked.
3: Nem járhatok minden nap benne, nem, mosásban van.
2: Azt mondtad nekem, elszóltad
3: magad, hogy
2: ott felejtetted a helyszínen.
3: Ja, Isten,
2: elcseréltél egy tálspárgáért.
3: Na mondjuk azt szívesen megtettem volna, mert a spárgát szeretem. Otthon van, kérlek szépen, mosásban, mondtam a békának, hogy
2: kérek egy fotót róla, hogy csöpök belőle a víz.
3: Külön gondossággal kezelje ezt
2: kis
3: az inget, mert a szívemnek olyan közel álló.
2: De akkor be fogja venni ezt Slim Fitre?
3: Azt nem tudom, mert Varni szerintem nem tud annyira, hogy ezt megtegye, de most tisztára mossuk, lemossuk róla az útporát, és jövök benne, jó?
2: Amúgy, amikor hazajöttetek abból a nagyon viharos időből, amikor ott 140 nem motoroztatok a...
1: Ez péntek este, Debrecenből.
2: Péntek este, az nem volt már önmagában egy mosás.
3: Ja, nem folyik be. Még gondolsz? Egészségedre. Nem. Szóval tisztán, szépen, kivasalva fogom neked felvenni legközelebb, jó?
2: Jó. Ebben, és ha jól fogsz viselkedni, Feri, szerzek hozzá neked egy nadrágot.
3: Most kell, de szeretném. De ugyanilyen. Akkor inkább nem leszek jó.
1: Azt mondják, hogy tegnap is csendben volt Ferencünk, még fejben biztos motorod ül. Nem, tegnap nem Ferenc volt csendben, tegnap mindhárman csendben volt.
2: Ültünk, néztünk,
1: szégyeltük magunkat, ültünk, és meredtünk a semmibe valójában, igen.
3: Még a múlt hétben voltam.
2: De amikor így sokat motoroztok, akkor utána, és hazamentek mindenki a saját dolgára, hogy van ilyen motorozás utáni depresszió?
3: Igen, persze. Mikor valamit nagyon szeretsz, nagyon sokat csinálod, és egyszer csak az nincs, az mindig rossz.
2: És akkor szomorúan néztek otthon a családra.
1: Ha volt egy ilyen kiüresedés, meg egy ilyen fáradtság is, azért ez az egy hét, ez kocsival is sok, azért sok hallgató, sok tácsi-tácsi, sok kint vagy, csinálod, szponzorokat kiszolgálni. Fárasztó volt, én nagyon elfáradtam a végére, tényleg, agyilag, mindenhogy. Nyilván a motorozás nagyon feltölt, de azért az is egy koncentráció, tehát ott is azért abba is elfáradsz, meg azért este sokat italoztunk. Úgyhogy nagyon jó volt, de úgy én szombaton éreztem, hogy elég jó jött ez az esős borongós idő, hogy semmit nem csinálsz, punyasz, lefűzöl, töltődsz, de én mára kaptam el, hogy újra jól vagyok. Tegnap edzettem egyet, szaunáztam, de elkezdtem magam visszatölteni.
3: Majd írt a közösbe, hogy nem tud jönni ma.
1: Igen, majd beírtam a közösbe, hogy ma nem tudok.
3: Hogy nagyon fáradt vagyok.
1: Igen. Nálam a Balaton utáni depresszióban Benyó küldte nekünk, most már Balaton utáni depresszió.
3: Hát nem, majd valószínűleg a ősszel. Nem?
1: Majd össze.
3: Tehát amikor mondjuk nyáron sokat tudsz menni, van valakinek volt egy nyaralója, és lenn van, és össze-vissza kell költözni. Uh-huh. Az is egy igen. Ilyen rossz, rossz.
2: Nekem mindig a fesztiválok után volt ez, hogy elmentem, hogy végigcsináltam egy egész fesztivált, és utána hazamentem, egy napot nyilván aludtam, és utána felkeltem, és azt éreztem, hogy hogyan tovább? Ki vagyok én? Miért nem potyantós a WC? Hogy,
1: hogyan tovább?
2: Hogy fogom újra megtalálni magam ebben a világban?
1: Igen.
2: Nagyon várom, amúgy az abszolút nyári élmény szerintem, ha már most jön a jó idő, az az, amikor bemész az első fesztiválra, eltömíti a por az orrodat, és megérzed a tolvajnak azt a por, tehát amit ugye felvernek az emberek. Ja,
3: igen.
2: Ha nekem poros az arcom, akkor nagy magabiztossága van, ha por látok az arcom, akkor az porcukor. És ahogy amikor mész be a fesztivál, és akkor megcsapja az orrod, ez a derengő tojtoly szak.
1: De jó az. Igen, illatosító, egy kicsi húgyszaggal, egy ilyen kellemes, igen.
2: Hogy de olyan az a szak, hogy bemegy, és a amigdaládig hatol, nem ilyen központi idegrendszer off, és így valahogy ez, ahogy felforrósodnak a növények, plusz ez a szag úgy együtt, és azt mondja, hogy szabadság.
3: Ah, meg vagyok.
2: Ez a szabadság.
1: Igen. Abszolút.
2: Na,
1: ja, jó lesz az.
2: 35 ezerért.
1: Mivel indulunk? Mi az első ilyen nagyobb? Most a Fezen is előrébb jött. Mivel fordulunk rá? Sopron Fest?
3: Hát mi
1: Fezen?
3: A Babóti Fesztivállal Babót. Fordulunk. Babótra megyünk, ugye? De
1: ne ígérgess, mert behajtják rajtunk, és meg fognak sértődni. Nem vagyunk ott. Babóta már jött, mondom, VIP jegy jött már. Tehát óvatosan az ígérgetéssel, mert csak akkor mond, ha tényleg lemegyünk egy napra Babótra. Szívesen lemotorozom, ha hajlandóak vagyunk levonulni és nagyobb berúgni.
2: Én nagyon szeretnék ott lenni Babóton, de most meg fogom nézni a naptárat. A másik,
1: valószínűleg Kazincz Barcikán leszel triplában.
2: Nem lesz semmi akkor.
1: Elmondom neked, hogy Ózdon lépsz fel 6-szor.
2: Megint Ózd? Hát ezt nem.
1: Ránézve a naptáradban, valószínűleg ez történik. Be van írva egy fehér gyarmat Székesfehérvár Ózd 4-szer.
2: Nekem ami be van írva 3-szor a naptáramban, az Oti.
1: 3-szor, gyerekek.
3: Az sok.
1: Nem sok az nektek?
2: Én még bízom abban, hogy én a harmadik
3: beszélnek. Nekem sok, én jelzem.
1: De semmi baj
3: nekem
1: nincs.
3: Sok.
1: Nincs sértődés. Nekem eleve sok. Nem vagyok egy megsértődős típus, de hogy nincs sértődés. Gyerekek, ezt elmondtam. Amelyikre akartok, arra jöttök. Ha egyikre se, akkor sincs baj.
3: Most én abban vagyok, hogy ugye nagyon szeretem a Balatonost.
1: Igen?
3: Mert ott mindegyiken ott voltunk. Viszont kíváncsi vagyok a Szigetre.
1: Akkor engedd el Balatont, és gyere el a
3: de
1: Szigetre.
3: A Balaton meg jó, oda megyünk megint. Jó! Akkor legyen ez!
1: Most mit mondjak? Akkor csináljam takasz. Add meg a Balhermi mondjuk. Hát gyere akkor egy Balatonra, és gyere a Szigetre. Hát
3: az... Mondom, az nekem sok.
1: Ja, az neked
2: de
1: sok.
2: Miért lenne neked sok? Amúgy olyan képmutatás ez. Hát szereted az italt, szereted a zenét, szereted a Balást, akkor mi a problémád?
1: A Balaton házi buli, a hogy Sziget az nem.
3: Hogy kívülni ebből a háromból, csak kettő lehet, tudod, mindig az van. Háromból szereted csak Balást? Kettőt választhat.
2: Jó, oké, akkor mi lesz? Akkor hogy lesz?
1: Meglátjuk, gyerekek, meglátjuk.
2: Én nem mehetek Feri nélkül a tömegbe, hát ő az, aki megvéd engem.
3: Így van.
1: Hamarosan majd kezdjük mondogatni az információkat. Itt a Szigetről menten nagy dolgok vannak. Na jó, akkor jövünk, jó? Egy perc a pontosan 7 óra, ha van közlekedés, akkor azt küldjetek, mi meg bele vágunk akkor így a reggelbe. Jó, mindjárt itt vagyunk a hírek után.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem hajnalok hajnalán?
8: Hogy darabolom neked a zenéket?
9: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
0: Jövő héten indul az elfűrészelt dalokjáték a Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
4: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
8: Na, Eszter, itt fogd meg, szori!
7: Feri, vigyázz!
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
10: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
11: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
13: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
14: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
15: A csirke szárnya legjobb a grillen.
16: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
15: Mondom, hogy a szárnya jó.
17: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
18: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
19: Utazz a nyárba a Mercedes-Benz hoványnyal. Most új és használt személyautó készletről akár 2,99%-os kamattól érhetők el. Válaszd a prémium vezetési élményt az év Mercedes-Benz márka kereskedőjétől, és érkezz meg stílusosan a nyárba. A hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart Budaörsön, Kecskeméten és Békéscsabán. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek mercedeshovány.hu.
20: Reklámot hallottak.
21: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: Reklám.
22: Most érdemes Suzuki-ra váltani. A Suzuki 35 éves jubileumát ünnepli, és egész májusban különleges ajánlatokkal vár. A 2025-ös modellekre akár plusz 250 ezer forint kedvezményt kapsz, és még nyerhetsz is. Gyere el tesztvezetésre az FX Autóházba, és nyerj akár 2 millió forint értékű utazási utalványt. Ha pedig autót vásárolsz, 500 000 forintos MOL ajándékkártya is a tiéd lehet. Ne maradj le! Keresd fel az FX Autóházat, vagy látogass el a suzukifx.hu oldalra, és ünnepelj velünk!
23: A Komlomarketben most a készlet erejéig az Ammerlender klasszikus sajt kilója csak 1990 forint. Dodd fel a szendvicsedet a tökéletes ízzel. Komlomarket, a város négy pontján a legjobb választás. További akciókkal is várunk a Komlomarket üzletekben.
24: Svájci precizitás minden egyes csészében.
25: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
26: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
25: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
26: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
27: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
28: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
27: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
29: Vágj bele most, fizes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az újháznál.
30: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
31: Plazmaadás a Pécsi Sliven üzletházban. Várunk a Hemaplazma Rókus utcai centrumában. Regisztrálj új donorként, és vidd haza az akár évi 855 000 forint juttatást.
32: Ivánnál nő a fű,
0: Megy fűkaszáért a KGB-be. Ivánnak elromlott a fűkaszája. Megy alkatrészért a KGB-be. Ivánnál kiszárad a fű. Megy locsolló tömlőért a KGB-be. Ivánnál nincs is fű. Megy vesz ajándékba fűkaszát Szergejnek, mert nála van fű. KGB. Pécs, Szigeti út 131. A Volt Autómosó mellett.
1: Május 30-án buborékba borul Pécs. Kóstold meg közel 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjét a megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán. Ha ott voltál az adventi porcelánon, akkor ne hagyd ki ezt sem. Ne maradj le, válts egyet most, és kocincs velünk egy különleges helyszínen. További információ a pannonborbolt.hu oldalon.
20: Reklámot hallottál.
2: Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Ismét sokan hagyják az utolsó napokra az adóbevallást. Napközben legfeljebb 20 fok várható. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Hétfő reggelig több mint 2.200.000 személyi jövedelemadóbevallás érkezett be a NAV-hoz, ami azt jelenti, idén is sokan hagyják az utolsó napokra bevallásuk leadását. Az adóhatóság a központi ügyfélszolgálatok hosszabbított nyitvatartásával készül a hajrára. Azok, akik személyesen fordulnának a hivatalhoz, szerdáig minden nap délután 6 óráig tehetik azt meg, Pécsett a Rákóczi úti ügyfélszolgálatnál. A NAV infóvonala is fogadja az általános tájékoztatást kérő hívásokat, szintén rendkívüli nyitvatartással. Május második hetében elkezdődött a szúnyoggyérítés Magyarországon a katasztrófavédelem koordinálásával. A szakemberek a héten is folytatják a biológiai kezeléseket a tenyészőhelyeken. Ezúttal Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében dolgoznak majd az állandó vizeken, a holtágaknál, illetve a tavak nádassal borított szegélyzónáiban. Baranya vármegyében ezekben a napokban nincs tervben védekezés, de az elmúlt napok esős időjárása miatt a szakemberek szerint május utolsó hetében a mostaninál nagyobb területen várható lárvagyérítés. Véget ért a labdarúgó MB2 2025-26-os szezonja. A vasárnapi 30. fordulóban a HRN Kozár Misleny 2-1-re legyőzte a Karcagot hazai pályán, míg a Szentlőrinc idegenben aratott 2-1-es győzelmet a Tisza Kécske otthonában. A Kozár Misleny így 48 ponttal a negyedik helyen zárta a bajnokságot, a Szentlőrinc 33 ponttal a 14. Az MB2-ben a Vasas lett az idei bajnok, míg a Budafok és a Békés Csaba búcsúzott a másodosztálytól. Folytatódik a dilatációs szerkezet javítása az M6-oson Tolna és Baranya határán. A Pécs felé vezető oldalt lezárták, a Budapest felé vezető oldalon irányonként egy sáv járható. Parkolót újítanak fel a Komlóverzum látogatóközpont mögött Komlón. A terület egy részét lezárták a forgalom elől. Útkarbantartási munkákat végeznek a hét elején a Baligeten. A munkaterületeknél a közlekedők továbbra is félpályás útlezárásra számíthatnak. A meteorológusok előrejelzései szerint ma napos gomoly felhős időre számíthatunk. Jelentős csapadék nem várható, de elszúrtan kialakulhat kisebb eső. Napközben általában mérsékelt marad az északi északnyugati szél. A hőmérséklet maximuma 20 fok közelében alakul majd.
20: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
20: Rádió 1!
2: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai slágermegy.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Blaskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt aztán nem lesz reggeli.
2: Ez az
1: vége van. Vége van. 7 óra után 10 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Mindenki rohan be ki az erkéről, egy fél staubbal, ki némi kajával a szájába. Azt hittétek, itt még zenélgetünk. Én itt vagyok a stúdióban.
3: Nagyon
1: én
3: helyes,
1: nem megyek ki innen.
4: Ez az a munkamorál, amit azonnal be kell tiltani.
1: Igen. Én most kipihent vagyok, úgyhogy ilyenkor megyünk előre.
4: Zsüle, milyen egymás szemében nézve reggeliztünk, amikor egyszer csak kintre.
1: Megjött a szignál, ezt a hülyét. Elhúzta az elét. Nem hiszem el, hogy egy normális kaszadia sem lehet itt megenni. Milyen a reggeli? A kis bendőtökben, finom?
3: Gyuluskám, tele van még a kis pofazacskód.
1: Még a kis hörtyög ott még.
3: Behúzta a stúdióba.
1: Rákcsálott még ilyen. Igen. Neked ízlet a reggeli, Feri, a cigi? Jó volt?
3: Nagyon jó volt, Lászlóval megvitattuk az élet dolgait.
4: De hogy nem rossz így amúra cigizni?
3: Nem.
1: Sose
3: rossz. Nagyon rossz cigizni. Ne gyújtsatok rá soha. Fúj.
1: Igen, micsoda profi egyedi zenekeverés, érződik a 18 év szakmai tapasztalat. Így kell ezt csinálni, a zenét le kell húzni, indul a műsor, ez az. Így kell ezt csinálni, vagy köszi, Szabika küldte nekünk. Nincs idő, gyerekek, nincs idő, mert hogy sok minden van. Hívjuk majd ma a nyulas emberünket, aki a rollerral óriásit megy a TikTokon.
4: Nyulas?
3: Nincs meg. Nyúl, a vérnyúl.
1: Fél nyolc után meglátod a hétvégét letaroló TikTok videót, a repülő vérnyúl, ami letarolta a rollerest pedig ezzel a videóval a TikTokot, egy nagyon durván, de nagyon jó fejen káromkodó srác, akit megtaláltunk és megszólaltatjuk, őt letarolta egy nyúl egyébként, rollerral ment.
4: De ez nyúl... célzott támadás volt?
1: Célzott támadás volt, így van. Célzott támadás volt.
4: Az előzményekre.
1: Megbeszéljük, majd felhívjuk, mert jó feja srác.
4: Ez a nyúl az, akit húsvét komik kiraktak, tudod?
1: Igen.
4: Nem tudunk megtartani.
1: Az M3-as autópályát nem lehet befejezni, agyrém, ami van. Egyébként ez jó felvetés, mert egy évek óta így történik, de akkor már az M7-es is jó lenne,
4: ha befejeznék. Azt akartam, hogyha bosszant téged az M3-as, akkor nem menj át az M1-esre, mert tulajdonképpen az van, hogy az egész egy ilyen mentális erőpróba.
1: Igen. De vizionáljuk azt, hogy egyszer jó lesz, gyerekek, szép lesz, háromsávos lesz.
4: Unokáink élvezni fogják.
1: Jól tudunk majd rajta.
3: Mindig ezt vizionáljuk, és akkor egy hétig jó, és utána fölbontják. Most az M7-esen mi van Székesfehérvárnál?
1: Azt én is értem, hogy miért nem lehet azonra megcsinálni. De azért a nullás is milyen jó lett, amikor háromsávos lett. Mekkora szívás volt az építkezés, de azóta azért a nullás egy jól használható, jól haladható, jó kis körgyűrű lett. Már amennyi része készen van, azért az nagyon...
3: Igen, kérdezz meg a Dunaharasztiakat erről.
1: Hát lehet, hogy még a feljutás az kicsit nehezen megy, de maga a nullás azért az már jó. Na gyerekek, egy érdekes hírre bukadunk, kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy mit szóltok hozzá. Szakítás után mit csinálnak az emberek Kínában, ami begyűrűzött Amerikába, és most már Európába is felüti a fejét. Képzeljétek el, hogy a régi üzenetek és fotók alapján feltanítják a mesterséges intelligenciát arra, hogy egy platformot hozzanak létre, ahol a felhasználók feltöltik a volt partnerükkel a korábban váltott üzeneteket, közösségi média bejegyzéseket és fotókat, és egy MI platform, tehát egy mesterséges intelligencia platform, ezek alapján megalakítja, vagy megalkotja a virtuális ex-partnerüket. Gyerekek, itt tartunk! Tehát te szakítasz valakivel, föltöltesz minden üzenetet.
3: Nem, veled szakítanak.
1: Vagy veled fontos. Szakítanak, ott hagynak szerelmes vagy, feltöltik, és generálnak egy AI chatbotot.
3: És vele él tovább, mint ami sem történt volna.
1: És vele folytatja, a romantikus partner imitációjával csetelnek, és élik tovább az életüket. Ilyen előre adott állapotban van a mesterséges intelligencia.
4: De
1: digitális
4: ugyanazzal...
1: exek. Ugyanazzal, csak
3: igen,
1: digitális formában.
3: Ki, ugyanazok a gondolatai, ugyanúgy beszél, ugyanúgy van minden, csak nincs ott a testben, hanem egy AI-jal beszélgetsz. Hát ez beteg.
4: Hát nagyon beteg, meg haszontalan.
1: Miért lenne haszontalan?
4: Hát azért haszontalan, mert akkor elveszed magadtól a fejlődésnek a lehetőségét, másrészt pedig, hogy most az ember, aki megbántott téged, vagy megmurdált, vagy bármi, most így fenntartani egy kapcsolatot, hogy ne Tehát ez nem egy kölcsönös dolog.
3: Amikor szerelmes vagy, kicsit ezt a részét értem, hogy szerelmes vagy, és nem akarod elfogadni a szakítás tényét, akkor keres egy ilyen pót ügyet, de amit te mondasz, az meg tökre igaz, hogy a fejlődés akkor hol van, hogy tovább kéne lépni, és akkor még 5 évig egy ilyen mesterséges intelligenciával éled az életed?
1: Megtanulja, hát ez... hogy használta az üzeneteket, milyen nyelvet használta te barátod vagy barátnőd, a fotók alapján már mozgása, a szája is, ahogy beszél, és önállóan gondolkodik maga az AI, és... ez nem csak a nosztalgia miatt történik, azt mondják, Kínában már vizsgálják az eseményt, meg vizsgálják a folyamatokat különböző pszichológusok, hanem azt mondják, hogy ez egy ilyen érzelmi függőség, ami kialakult a párkapcsolatban, amit te tovább viszel az AI-jal, és hogy nem tudnak lejönni, és az AI miatt nem is fognak tudni lejönni, és ki is szeretni az előző párkapcsolatukból. Rengeteg kínai él már AI kapcsolatban a volt barátjával és barátnőjével.
3: De akkor ott a vége, durva. Hát ez beteg, ott a vége az életednek. Igen. Nem tudsz tovább lépni, nem tudsz új nőbe vagy új férfiba beleszállni, szeretni, nem tudsz lezárni, nem tudsz...
4: Egy patológiát támogatsz ezzel digitálisan. A másik pedig az, hogy egy patológiás viselkedést, a másik meg, hogy hol vannak a szerzői jogok ilyenkor, mert most tegyük fel, hogy a Feriről csinálok egy AI Ferit, akivel ugye párkapcsolatot létesítek, és...
3: A béka szerintem elég könnyen tovább lépne.
4: Igen, de gondolj bele, hogy neked téged nem viselne meg, hogy van egy verziód valahol, amit valaki arra használ.
3: Még a verzió, szerintem nem a verzió visel meg benne, hanem az visel meg, hogy te lezárnád a dolgot. De te magad se tud, tehát aki ott hagyta a másikat, és csinálnak róla egy AI-t, ő se tudja lezárni, érted? Hiszen ott van egy mesterséges intelligencia által generált másik Feri, aki meg nem én vagyok, hát engem rohadtul idegesítene.
4: Így van.
3: Hogy én egyébként tovább léptem, már van új barátnőm, van új családom, és közben tudom, hogy van valaki, ott a béka, aki meg él abban, hogy én ott vagyok neki, de én már nem vagyok ott. Tehát ez egy nonsense.
4: Na, akkor most hívjuk fel a vágópirost, és kérdezzük meg tőle, hogy benne lenne egy ilyen verzióban.
1: Szerintem a dolog zseniális önmagában. Hogy jön ez most? Hogy mi az
4: árukapcsolás? Hogy hiányzol neki, és akkor csinál neki egy AI Ferit?
3: Zseni.
4: Érted? Aha. Tehát, hogy most a régi párkapcsolatok?
1: Igen?
4: Nem?
1: Én nem tudom. Volt valami? Pirossal? Ti voltatok együtt?
3: Összesöndörtünk egy rövid időre.
1: Na, azt a mindenségit neki. 30-40 éve? Még az időszámításunk előtt, igen?
4: De én ezt most olyat mondtam, hogy nem.
3: Ja, nem. Csak így nem tudom, hogy honnan jött be.
4: Ja, nem, csak úgy jött be, hogy egy exedről, most erről beszélünk, tudod, hogy igen, egy exed együtt van veled, úgyhogy értem, de most milyen példát hoznak? Akkor mondj valakit, aki az exed is rosszul van.
1: A Józsi, a Tehenész Józsi az
3: istálokon.
4: Mind jó van. Azok úgy lettek otthagyva, hogy jó voltak.
1: Miért baj az, hogy arra használják az AI-t, ami rendben van egyébként? Ha ezt le tudod képezni ezt az algoritmus, mi? Ha te nem akarsz tovább lépni, ez a te döntésed, hogy nem akarsz tovább lépni. Nekem ez nagyon tetszik, nincs ezzel semmiféle probléma. Egy évig még ott van az exed, igaz, hogy nem tudsz vele lefeküdni, de használod, beszélgetsz vele, este megvitatod a dolgokat, az ő hangját hallod, ez egyfajta gyászterápia. Hát ha erre is
3: nem,
1: tudod használni,
3: a gyászterápiát
1: borzasztó beteg,
3: azt egyedül kell megvívd. A párod már nincs ott, érted?
4: De mi van, ha ráteszik az egészet, a szoftveredet, amit leképeznek, egy bábura? Egy szexbábura.
1: Na, ezt is megcsináltod. Tehát éjjel egy szexbábut simán megcsináltod, ahova berakod
4: de
1: a hangot.
4: Hogy emberi jog szempontjában, ez hogyan jó?
1: Szerintem ennek semmilyen joga nincsen, de ha az hangodat használhatom, tehát az, hogy mi együtt voltunk, és én használom a fotódat, meg a hangodat, és én képezek egy karaktert, azzal az ég egy ott a világon semmi baj nincs. 10 000-ek élnek így most már Kínában, hogy nem léknek tovább a kapcsolatból, hanem benne maradnak, és az előző párjukkal, a partnerükkel, vagy a férjükkel, feleségükkel vannak együtt. Halálesetén, ez a Black Mirror egyébként. Feltöltik valahova az emlékeket, élményeket, és egy AI által generált képmással élnek tovább együtt. Délután 4-kor bekapcsolja az AI-t, beszélgetve hazamegy a munkából, a otthoni rendszerre ráteszi, és beszélget a párjával, aki ugye már nincs ott, de mégis azt éli, mintha ott lenne. Nagyon szürreális.
3: Hát ez ugyanaz a sztori, pár évvel ezelőtt ugye az volt, hogy az elhunyt szeretetből igen, csináltál egy ilyet. Hát ott is mi történik?
1: Egyfajta klón.
3: Igen, de ahelyett, hogy elgyászolnád, elbúcsúznál tőle, te magad fejlődnél és tovább lépnél, ott állsz valakivel, aki nem az. Tehát
4: igen, ez
3: nem mondjuk
4: az
3: már
4: egészben.
3: Arra azt, hogy ez pótol.
1: Ne, ők se gondolják, hogy ez az.
3: Dehogy nem.
1: Hát nyilván pótolják.
3: Szerintem tökre azt gondolja, hogy az élete ugyanúgy megy
4: viszont
3: tovább.
4: Ez elmond valamit a párkapcsolatnak a minőségéről is, mert hogyha nem vagy valóban kíváncsi a másiknak a véleményedet, csak kell valaki, aki húzza a te saját véleményedet. Tehát ha most egy AI-ja a társad, akkor az azt jelenti, hogy abban tulajdonképpen egyedül vagy. Tehát, hogy az, egy, az a párkapcsolat, amiben egy éjjel a másik, az rólad szól 100%-ban. És nem mondta, hogy nem így
1: és
4: van.
1: És úgy beszél, és azt igen. mondja, és azt csinálja. De hogy te nem is akarsz tovább lépni. Ezek az emberek nem azt mondják, hogy én tovább akarok lépni, csináltam, hogy ők szeretik ezt az embert, aki kirakta őket. Tehát ők azért tartják fönt a klónt, mert ők benne akarnak ebben marad, és azt mondják, hogy ne baj, hogy elmész, leképezlek téged, és nekem olyan, mintha ott maradnál.
4: Hát tehát, vagy hogy... nem szeretik, csak hogy az egójuk ugye
1: hát az is őket. Lehet, hogy ott tartja őket, de hogy egy csomószor nem akarják elveszíteni, aki volt, én megcsinálta. Ott hagy szemétmódon, kilépsz, én leképezlek Kisferibe, hazamegyek és megiszom veled egy sört. Csak az AI mondja, hogy gyere, ígyunk meg egy sört.
4: De nincs ebben valami nagyon agresszív is amúgy? Mert hogy van benne egy nagyon szomorúság, hogy ugye életképtelen vagy, de ott van az agresszió is, hogy akármilyen verziódban, igen, de végül olyan
1: kezdeni
4: leszel, és úgy leszel az enyém, ahogy én akarom. Tehát itt én mondom meg a tempót, és szerintem a párkapcsolat pont, hogy nem erről kéne szóljon, az, hogy minden áron olyanná teszem, amilyet én szeretnék, hanem arról, hogy egymást formáljátok meg, hogy formálódsz, hogy engeded magad formálni igen. is valamilyen szinten.
1: Gyakorlatilag írja valaki, ez egy digitális klónozás. Tehát leklónozzák a párjukat, az exüket, a feleségüket, a barátnőjüket, a meghalt rokonukat. És valójában érzelmi kapcsolatban maradnak vele, és élnek tovább. Valahol szürreális, de valahol ennyire durva, hogy már itt tart a technológia. Hogy ezt meg tudod igen, csinálni, hogy hangok, üzenetek alapján te csinálsz egy karaktert, aki ugyanaz, mint a régi exed, vagy feleséged, vagy férjed. Aki vagy eltűnt, vagy lelépett, vagy meghalt, vagy tovább lépett. Most, de neked üzenet, ott marad.
3: Ha üzeneteink alapján most klónoznám a békát, akkor ezeket mondaná. Ugyan ma te mész a gyerekért, már megint ott hagytad a cipődet a folyosón.
1: Elmentem vásárolni.
3: Elmentem vásárolni, igen.
1: Igen, szerinted szép ez a táska? Igen, így ebben a formában. Azt mondja, hogy volt osztálytársa megcsinálta, és az ő az exe karakterét Sims játékban, és ott éltek tovább együtt. Hát ott, tehát, hogy ő játékba aha. hozta létre. Az is milyen durva.
4: Igen, de úgy például az érdekel, hogyha mondjuk van egy híres ember, mondjuk ugye itt van a Balázs, és akkor sokan azt mondják, hogy hú, hát a Balázs az ideális férfi, mert ugye nem ismerik rendesen. És akkor azt mondják, hogy izé, hogy na, én akkor a Balázsra akarok párkapcsolatot. És akkor generálnak egy Balázst. Amúgy ezt neked kéne megcsinálni, megcsinálhatnád az online Balázst, a párkapcsolati Balázst, és havi díjért lehetne a párkapcsolatot.
1: Feltölteném magamat, meg a mondataimat, és velem élhetne együtt.
3: Igen, és beszélgetne velem. Üzengetnétek egymásnak.
4: Elfeledkezni a születésnapjáról, meg ilyesmi, legyen egy teljes Balázs élmény. Tudod, igen. Hogy ez egész igen. úgy jön át, amilyen a valóságban.
1: Bunkó lennék, paraszt, nagyképű, nem szólni senki, ez úgy, ahogy általában az a valóságban van.
4: Generál a néhány ilyen közúti büntetés, amit megkapnál postán, tudod, ilyesmi.
1: Igen, a feleségem azt mondta, hogy ha újra megszületne, akkor is engem választana, én még ennyi gyűlöletet nem láttam egy nőben. Igen. Megbeszélni vele, hogy mit főzzek, hogy mikor szexelünk, hogy hova menjek. Teljesen jó, a közös gyászolás is működne, kérdezi valaki. Balázs, betegesen bele vagy betegedve ebbe a tetves éjjájba, írja valaki. Nem, szerintem ez egy tök izgi hír, hogy emberek így élnek. Szóval engem ez nagyon foglalkoztat, igen. Hát nem izgalmas, hogy emberek már a valódi párkapcsolat helyett feltöltve felhőbe hoznak létre karaktereket, és így élnek? Hogy minden, amit a Black Mirrorban láttunk, az valójában megtörténik.
4: Igen, és ez sokkal ijesztőbb, hogy a Black Mirror az gyakorlatilag most már kordokumentum filmé fog válni. Hogyha...
1: És valójában ez van, igen.
4: És amikor megnéztük először, akkor berzenkedve úgy ültünk ott utána napokon keresztül, hogy te jó ég. És valószínűleg azért volt ez az érzés bennünk, mert már akkor is éreztük, hogy ennek van racionalitása, hogy ez meg tud történni.
1: Abszolút, de amikor nézted, akkor nem gondoltad, hogy ez realitás lesz, nem? Vagy nem igen, gondoltad,
3: igen,
1: hogy ez...
3: Igen, megtagadhatjuk gyerekek, de ez itt van. Ugye most itt írják, hogy minek foglalkozunk ezzel, meg hogy rá vagy csavarodva az éjjel.
1: De ez történik hát, a világban.
3: Ez van, igen, ez egy valós, reális történet, még csak Kínából, de lesz itt is.
4: Ó, én amúgy a Feri szoftvert is megnézném. Szerintem Feri ilyeneket mondaná, hogy egyéb még abból egyet.
3: Nem vagyok itt, de azért tányérra,
4: amit éhes hasa nem lehet lefeküdni, na gyere.
3: Gyere,
4: így van. Egy proszekó még lecsúszik, ha nem lecsúszik egy proszekónak.
1: GTA-ban az exem nem rossz ötlet, azonnal elütném autóval. Ugye a GTA-ban azt csinálsz, amit akarsz. Valójában alkotsz egy karaktert, aztán mész össze-vissza, igen. Teljesen jól működne, bár nem tudom, hogy ki az a beteg, aki szakít valakivel, és utána még tovább viszi egy párkapcsolatban, de ez totál Black Mirror.
3: Igen, de nem jó mondott, tehát nem, ő nem akarnak szakítani. Hanem akitől ugye elszakadtak, tehát akit kirúgtak, azt csinálja meg, aki még azt gondolja, hogy ebbe lett volna egyébként, lehet, hogy örök élet.
4: Szerintem inkább ilyen valóságtagadásról szól ez az egész, hogy nem akarunk felnőni, nem akarjuk, hogy elfogadni, olyan dolgok történnek velünk, amik akaratunk kívül vannak, és akkor ezt lehasítjuk, és azt mondjuk, hogy nem, én akkor is úgy fogok élni, hogy kitaláltam.
3: Meg azzal, nem kell szembesíteni magad azzal, hogy vajon miért lett vége.

0: Egy ahelyett, hogy Péterrel beszélné meg.
1: Képzeld el, hogy rengeteg embertől hallom ugyanezt, sőt, még azt is csinálják az emberek, hogy veszekedés közben kellene, ugye bevonnának szívesen egy harmadik félt, aki igazságot tesz, és a ChatGPT-t vonják be.
0: Mint harmadik fél. Nem csináld.
1: És nem az első eset, hogy hallom ezt másoktól.
2: Várjál, mi összeveszünk valamin, és te egyszer csak azt mondod, hogy jó, akkor kérdezzük meg a ChatGPT-t.
1: Igen. Oh.
0: És ő igazságot tesz, vagy elmondja, hogy kinek
1: igen.
0: van igaza.
1: Igen, viszont a ChatGPT minden esetben részrehajló, tehát amikor őt kérdezed, akkor valószínűleg a kedvedre fog tenni, amikor válaszol. Nagyon ritkán szokott azért szembesíteni téged valódi, hát ilyen felelősségteljes dolgokkal. A másik, ami szerintem ugye megint egy magány, tehát egy elmagányosodást indítványoz az, hogyha nem a másikkal próbáld megbeszélni, hanem befelé spirálozódsz, és akkor a ChatGPT, mint egy ilyen, nem is tudom, ez egy önsegítő eszköz, de közben pedig azt akarja, hogy te jól érezd magad, és te szeresd őt használni. Tehát a kedvedre akar tenni, mert azt akarja, hogy minél többször használ, tehát úgy alakítja ki a függőséget, hogy nem azt mondom, hogy hazudik, de torzít.
0: Igen, de be tudod állítani egy olyan beállításban, hogy legyen nagyon tényszerű, legyen veled nagyon kemény, mondja el, a szar ötleteid vannak, tehát át tudod állítani a beállításokba, hogy ő milyen legyen veled.
1: Szerinted az emberek megteszik ezt?
0: Nem, fogalmuk nincs erről, igen. De akkor az jó, hogy valaki az AI-jal beszéli meg a párkapcsolati problémáit? Lehet, hogy a párjával tenni?
2: Hát az nem.
0: Nem megcsalás nyilván.
2: Nem megcsalás. Abban az esetben, hogyha egyébként a párjával is megpróbálja ezt a megbeszélést, de nem juttanak dűlőre, akkor nem biztos, hogy rossz a beló.
1: Szürke zóna szerintem. Szürke zóna, mert az jó, hogy elindul benned az igény arra, hogy beszélni akarsz a problémádról, és annak valószínűleg az első lépése ez, hogy kihangosítod a problémát. És lehet, hogy odáig még nem jutottál egy a másiknak, tedd meg, mert mondjuk ennél komplexebb a szituációd, és az jó. Viszont az meg nem jó, hogy megszokott, hogy ezt magadnak oldod meg, és ugye nem viszed ezt párkapcsolati szintérre, ezt mert hanem sokan azt csinálják, hogy megnyugtatják magukat vele, és azt mondják, ja, értem, végülis igazam volt, úgy volt igazam, és akkor már nem viszi át ezt ilyen konfliktusra, vagy párbeszéddé a másikkal, hanem hogy csak simán megnyugt, önnyugtatásra, mint egy cumi úgy használja, érted? És az viszont nem fogja előre lenníteni a párkapcsolatot, sehogy sem. Ez olyan tulajdonképpen amúgy, mint hogyha lenne egy nagyon közepes minőségű terapeutád, vagy
0: igen, akivel megbeszéled aját, hogy a pároddal csinálnád, igen.
1: Igen, aki függ tőled anyagilag.
0: Igen, ja, abszolút.
2: És kedves, elbabusgatja a lelkedet.
1: És elbabusgatja a lelkedet, igen, de ez a függőség az, ami szerintem nagyon rossz, mert az a jó terápia, ahol nincsen függőség egymástól.
2: Mindig van, fizetsz érte.
1: Jó, de ez most nem akarok bunkolni, de egy terapeutának egy embernek a 10.000 forintja, az nem annyira sokat számít.
2: Ja, ja.
1: Érted? Tehát, hogy az...
0: Igen. Azt legalább nem mondja, hogy már megint iszolt-e bánat. Szabika küldte ezt nekünk, hogy ezt mondta az Excel. Igen, nyilván az Excel-del kapcsolatban nagyon sok mondatot be tudná programozni, ami a személyiséghez tartozott, nem? Tehát, hogy mi volt az, amit ő állandóan mondott. Mindenkinek, akinek Excel van, ott beég egy-egy mondat, hogy mi az, amit állandóan hallott tőle, hogy mi az, amit mondott, hogy mi az, amit a személyre vetett, hogy mi az, amivel bántotta. Ezek a mondatok azért nagyon be tudnak égni. Elkísérik az egész életedet valójában, ha egy olyan, és hát hogy is mondjam, csak bántó kapcsolatban voltál.
2: És bármikor meghalod újra a mondatot, összerezzensz. Igen.
0: Igen. Gyerekek, azért az nagyon szomorú, hogy ilyen világban kezdünk élni. Engem nagyon érdekel ez a téma, de ez megdöbbentő, hogy emberek már így élnek. Írja Robi. Így van. Hát ebben tényleg ez a megdöbbentő. És ami Kínában történik, az előbb ott itt is megtörténik, és meg is jött a hallgató, aki elmondta, hogy már a párkapcsolati dolgait inkább az AI-jal beszéli meg, mint a saját szerelmével, vagy a párjával.
1: De máshogy neki pedig a felesége AI-jal iratott meg ilyen leszúrós e-mailt.
0: Mármint, hogy a férjének.
1: Igen. Tehát volt egy konfliktus a férjével, és nem megírta neki, hanem megírta az AI-ja.
0: Tehát megírta a ChatGPT-t, hogy léci, írd meg a férjemnek ezt és ezt, fogalmaz meg.
1: Szomorú vagyok, mert oda rötyentett a garázsfeljáróra, és ezt fogalmaz meg 15 év párkapcsolat, és akkor így tessék.
0: Ez nem egy rossz ötlet. Ez nem egy rossz ötlet, nem? Hogy erre használod, hogy írd meg, léci.
1: Igen, akkor nem valósul meg az érzelmi kisülés. Ugye, tehát, hogy te nem tudod kiadni
0: magadból,
1: mert
0: te írod
1: meg. Igen. Viszont az biztos jó érzés, amikor valaki helyetted megfogalmazza a te érzéseidet, mert akkor azt érzed, hogy látnak téged, hogy látják az érzéseidet. Mert ugye ez nagyon ritkán szokott előfordulni.
0: Én konfliktus kezelésre használom, a párommal nem lehet ilyenkor veszekedni, ezért módszert kérek tőle, tényszerűen fogalmazok, és tök jó meglátása vannak a ChatGPT hatására. Tehát megmondja neki a megoldó képletet, hogy mit mondjon a párjának veszekedés közben. Egészen durva. Tehát itt van a használat.
2: És közben üvöltözik veled az, hogy te meg hey, ChatGPT, figyelj csak,
0: az nekem.
1: Nem úgy csinálják, hanem ChatGPT, hallod ChatGPT, ez ő, na ehhez mit szólsz?
0: Ez mennyire durva, hogy ki mire használja már. Te jó Isten, egészen komoly mélységei vannak.
1: És akkor mi lesz a válogatott sértésekkel, amiket kitalálok hazafelé menet?
0: A ChatGPT átfogalmazza neked, igen, úgy, hogy az jó legyen. Na jövő, mindjárt 7:30 pontosan itt vagyunk rögtön.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
3: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
4: Skoda.
5: Mennyi? 20 millió kedvezmény új lakásra? Igen, most akár 20 millió forint kedvezménnyel vásárolhatod meg Dunaparti álomotthonod az Intergál Group exkluzív lakóparkjában. Részletek weboldalunkon. Újlakásom.com. Megjegyezted? Újlakásom.com.
6: Halló. Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 ezer forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
7: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserép márkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu/akció weboldalon. Terrán. Otthon a jövőben.
8: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
9: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
10: Ezer megmentett élet, ezer új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány, ahol minden élet számít.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
11: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
12: A Konglomarketben most a készlet erejéig az Ammerlender klasszikus sajt kilója csak 1990 forint. Dobd fel a szendvicsedet a tökéletes ízzel. Konglomarket, a város négy pontján a legjobb választás. További akciókkal is várunk a Konglomarket üzletekben.
13: Hány óra?
14: Hajnal 2.
13: Megint nem alszol?
14: Nem, jár az agyam, feszült vagyok.
13: Próbáld ki te is a Sedakurt.
15: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
13: Alszol.
15: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
16: Japán autó legendák kiállítása Pécsett a Zsolnai negyedben május 23-án és 24-én. Több száz kultikus japán autócsoda, amelyek nagy részét eddig csak filmekben láthattuk. Tartalmas előadások meglepő információkkal. Bővebb info japanesclassics.hu.
17: Drágám, mi ez a fűnyíró traktor? Én virágföldért küldtelek.
18: Persze, de ezt nem hagyhattam ki, csak beugrottam, segítettek, és 0% THM-mel már el is hoztam. Ennyi.
17: Figyelem, Pécs, ha kertet csinálsz, kezd itt.
18: AKC, Szigeti út, kertészeti szakáruház.hu.
19: Autófelvásárlás, Divital Kft. Bizományos értékesítés, Divital Kft. Megbízható használt autó, Divital Kft. Divital Kft. Pécs, Árnyas út.
4: Plazmaadás a Pécsi Sliven üzletházban. Várunk a Hemaplazma Rókus utcai centrumában. Regisztrálj új donorként, és vidd haza az akár évi 855 ezer forint juttatást.
20: Készen állsz a nyárra? Május 21. Strandnyitás Harkányban. Csúszdák, medencék, napsütés és chill hangulat egész nap. Hívd a barátokat és kezdjétek a szezont együtt. Harkányi Gyógy és Strandfürdő. Itt indul a nyár.
17: Május 23-án és 24-én jön a Palkonyai Nyitott Pincék Bor Zene Fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groove House. Jegyek elővételben palkonya.hu. Főtámogatónk Pente Autóház Pécs.
21: Nemzetközi opera énekesek és az olasz rendező Paolo Panizza megformálásában látható és hallható a Parasztbecsület Akadály Központban június 14-én a Pont Pécs Fesztivál keretében. A zenéről a Pannon Filharmonikusok gondoskodik. Vezényel Kocsár Balázs. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
22: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
23: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Service profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiségvizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72-411-202. Pécs, Melinda utca 2/2.
0: Reklámot hallottál.
11: Rádió 1. Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy.
11: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
24: Baleset szemtanúit keresi a pécsi rendőrség. Elszúrtam, még előfordulhat ma kisebb eső. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Baleset szemtanúit és érintettjét keresi a rendőrség. A pécsi rendőrkapitányság tájékoztatása szerint május 1-én délután 2 óra 40 perckor egy ismeretlen személy futott a járdán Pécsett a Rákóczi út 69-es szám előtt, majd anélkül, hogy körülnézett volna, leszaladt az úttestre. Ott egy sötétzöld Honda Civic elsodorta őt. A gyalogos a baleset során megsérült, de elszaladt a helyszínről, hátrahagyva vezeték nélküli fülhallgatóját és testékszereit. Aki a balesetet látta, vagy érintettje volt, vagy bármilyen érdemleges információval rendelkezik arról, jelentkezzen telefonon vagy személyesen a pécsi rendőrkapitányságon. Megtépázta a hétvégi esős szeles időjárás Baranyát. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint szombaton és vasárnap összesen 27 alkalommal riasztották a tűzoltókat, kidőlt fák, veszélyesen lógó faágak miatt. A legtöbb riasztás vasárnap a reggeli órákban érkezett, és legtöbbször a pécsi hivatásos tűzoltók segítségére volt szükség. Az esetek során személyi sérülés nem történt. Idén is sok magyar nyaral majd Horvátországban. A turisták nagy része már túl van a szállásfoglaláson. Egy szállásokkal foglalkozó szakportál összesítése szerint a magyarok jellemzően 5-7 éjszakára foglalnak szállást Horvátországban. Legtöbben az apartmanokat keresik 4 főre. A nyaralók között a legnépszerűbb térségek a Kvarner-öböl, Zadar környéke és az Isztriai félsziget. Ami pedig az árakat illeti, a foglalások legnagyobb hányada a 170-270, illetve a 370 ezer forint feletti árkategóriába esik. A magyar közút jelzései szerint több helyszínen zajlanak útkarbantartási munkák Baranyában. Félpályás útzárra, útszűkületre kell számítani a Sátorhely villány, a Mohács-Pécsvárad és a Baksa-Szabad-Szentkirály összekötő úton. A hatoson hírnél, a Zengő utcai kereszteződésnél csomópontépítési munkákat végeznek. Itt útszűkület lassítja a forgalmat. Siklóson, a Zombori utcában és környékén megváltozott a forgalmi rend. A közlekedőket táblák irányítják. A meteorológusok előrejelzései szerint ma napos gomoly felhős időre számíthatunk. Jelentős csapadék nem várható, de elszúrtan kialakulhat kisebb eső. Napközben általában mérsékelt marad az északi északnyugati szél. A hőmérséklet maximuma 20 fok közelében alakul majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ferivel csak igazi mai sláger megy.
1: 3-4-8 lesz, pontosan 5 perc múlva. Nincs most zene, gyerekek, úgyhogy többen Otit vártak, de Otiról beszéltünk, majd valamikor lesz egy muzsika, de nincsen most zene. Van időjárás viszont.
2: Jó.
1: Ja, várjál, most tudod mondani, bocsánat.
3: Elmondtam, ami ki volt kapcsolva. A mikrofonom, én most
4: az
3: már nem
4: szólok. Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
3: Kétszer nem mondjuk el.
1: Nem. Egyszer elmondtad.
3: Elmondtam, ki volt kapcsolva a mikrofon, ennyi.
1: Igen, ennyi. Ez itt nincsen semmi.
5: Azt írják a hallgatók, hogy a következő zene nem Otti lesz, akkor most már jöhet a Tóth Gabi.
1: Eye of the Tiger, hogy melyik legyen. Melyiket szeretnétek? Az lesz, amit akartok. Na gyerekek, ugye te nem láttad ezt a nyulas videót, ez hétvégén nagyon nagyot ment, és csak egy rövidre, de megszólaltatjuk a videó készítőjét, mert hogy letarolta az internetet a repülőnyúl, a rolleres rác, és az az ember, aki Szászhalombatta környékén rollerezett, és egy mezei nyúl egy elektromos rollerrel ütközött úgy, hogy a nyúl levegőben irányt váltva megtámadja emberünket. Mutasd meg már, mi tegnap megnéztük ezt a videót, mutasd meg az Eszternek, figyelj, ott szalad a nyúl, hopp!
5: Szervezett bűnözés!
1: Oda néz, tehát a nyúl és a srác egy brutál káromkodás, amit leadhatatlanul elesik a rollerrel, és egy óriásit káromkodik. Én nagyon szeretem ezt a srácot.
3: De látod, hogy szembefordul vele?
1: Oda néz, megfordul a levegőben.
5: De ezt kiszámolt, ezt látod, nem? Na,
1: oda néz!
3: És még egy kicsit így kapálózik, hogy tovább maradjon fönt, hogy paf, bemosson egyet a rolleresnek.
1: Lebontja a nyúl a rollerest, és óriási nagyot eszik, majd egy irdatlan káromkodással a srác az nyugtázza, hogy egy nyúl az leterítette, nem ezekkel a szavakkal. De Dani, nagyon nagyot megy azóta a TikTokon meg mindenhol, mert imádják a videót.
5: És meg akarom nézni Danit a Blahán.
1: Ahogy elesik, vagy találkozol vele. És hát nagyon szeretik jelenetét, mert hogy valójában ő de teljesen tudattalanul készítette ezt. Ez egy fedélzeti kamera, vagy a fején volt, vagy a sisakján, vagy a rolleren. És a nyúl az a repülési irányt vált a levegőben. És így érkezik meg Danihoz.
5: De ahogy simán elmehetne, tehát látszik a nyúlon, hogy átszaladhatott volna előtte az úton, de ő azt mondta, hogy na figyelj ide, öreg! Na,
1: itt nem szórakozol.
5: Figyelj ide! Na, velem ezt nem. Elég stresszes volt így is a nap. Velem ezt nem.
1: Nekiugrik, majd túlélve az ütközés, Dani elvágódik, gurul egy kicsit, nagyon-nagyon káromkodik, és figyeljetek, nem tudjuk leadni? Leadhatatlan? Tényleg? Most nem mindegy, hogy megint megbüntetnek?
5: Most nem figyel.
1: Hát ennek a videónak a káromkodás a lényege, amit százszor meg tudsz egymás után hallgatni, mert annyira jó ízűen káromkodik. Ha nézd már.
3: Add le ezt, hát ha ki van fütyülve. Várj, gyerünk, legyünk bátrak.
1: Ja, hogy magát a videót, amit mond utána, hogy ki van fütyülve. Hát nézzük meg, hogy dolgoznak a kollégák a híradóban. Várj egy kicsit. Azt mondja, hogy itt tudok neki hangot adni. Hát tudnék, de nem.
6: Hát mi a
3: Csatalmasat
7: esett ez a rolleres férfi, miután egy...
1: Nincs. Ki van fütyülve? Puhák, ezek nem vállalják be a büntetést. Az a baj, hogy nincs benne a káromkodás.
5: Elejére tekeri oda.
1: Itt esik el?
3: Itt van.
5: És most hang.
6: Hát mi a...
7: Hatalmasat esett ez a rolleres férfi, mi...
1: Fél, nagyon szórakoztatósat. És ő megvitatja magával, hogy mi történt. Hát milyen van? Hát letarolt egy nyúl. Hát van ilyen? Hát ez nekem jött. Hát ember, láttam már ilyet? És megbeszéli saját magával, mindeközben bődületesen káromkodik.
5: Igen.
1: De ezt nem tudjuk leadni. Mikor lesz már egy olyan reggeli műsorról, ezt le lehet adni?
3: Internet.
1: Csak, igen?
3: Igen.
1: Az internet világában ez lehet ilyen? Na, mindjárt megkérdezzük Danit. Hello, Dani, jó reggel, ciao.
8: Sziasztok, jó reggel.
1: Hello, Dani, de nagyon-nagyon mész ezzel a videóval.
8: Hát igen, nekem is furcsa volt az elején.
5: Most már nem beszélhet Dani, mert már olyan szerződései vannak, hogy...
1: Milyen szerződést írtál alá? Mi történt, Dani? Te láttad, hogy ez a nyúl lesz szaladt ki eléd? Vagy csak a fedélzeti kamera látta?
8: Nem, én egyben láttam, hogy szalad. Azt láttam, hogy ő egy kicsit elindult jobbra és gyorsított. Aztán hirtelen bejött balra, arra nem számítottam.
1: A levegőben változtatott irányt. Jól látjuk? Vagy ahogy te mész, úgy mész neki, vagy ő irányt vált a levegőben?
8: Nem, ő fölfele ugrott, de közben valahogy a levegőbe is utott így a lábaival, úgyhogy azt egy kicsit kitért az irányból, azt jól látjátok, de nem tudom, mi volt a terve.
5: De ez egy régóta húzódó konfliktus volt köztetek?
8: Hát, amikor mentem kifele, akkor lehet, hogy kifigyelt.
1: Akkor észrevett. Figyelj, de a káromkodásod, ahogy ezt nyugtázod és megbeszéled magaddal, az nagyon szerethető. Én azt nagyon, azt sok végtelenített forrával tudnám nézni, tényleg
8: nagyon jó. Sok visszajelzést kaptam, pozitívan, igen.
1: Igen, szeretik, szeretik, hogy amit utána előadtál? Igen.
8: Ugye, én lepődtem, hogy nagyon kevés negatív kommentet kaptam.
5: Na majd most, hogy ezt elmondtad, mindig ilyenkor jönnek meg.
1: Most megint nusz. De mit csinálsz, arra hobbi rolleres vagy, vagy munkába mentél, vagy mit csináltál?
8: Hát én csak használom, hogy A-ból B-ből mentem igazából a közértbe, aztán jöttem haza.
1: Aha, tehát hogy gurultál éppen hazafelé. Ez valahol ott a környéken, amerre laksz, Szászhalombattán?
8: Igen, igen, egy ilyen mellékúton a hatos út mellett.
5: De volt valami a táskádban, amivel felbosszantottad? Vagy volt
8: hát nem tudom, zöldség nem volt nálam.
3: Ez az, hogy ugye a kérdés, hogy répa volt-e nálad.
1: Figyelj, te viszonylag nagyot estél azért, ott mutatod a videóban, hogy a kezed is megsérül. Hogy vagy, vagy mi van?
8: Hát, védő felszerelés ez volt rajtam, és is sok motoros kesztyű. A motoros kesztyű nagyon kellett, mert a kezemre estem, meg így az alkalomra. Hát nem tudom, igazából szerintem szerencsén is múlott, mert elég egy érdes aszfalt van, és nem tudom.
3: Aha, a roller, meg, a roller meg van hibátlan?
8: A rollert. Hát egy nagyon pici anyagi kár keletkezett benne pár ezer forint, úgyhogy...
1: Ez a durvább roller, amit így lehet állítani a sebességek közötti ilyen módokat, és elég ilyen 50-nel, 60-nal megy, ez az a típus?
8: Igen, igen. Hát pont azért nem is mentem annyira, itt már szürkület volt, csak ugye a kamera az felvilágosítja az én éjszakai mód, ez ilyen 8:45 volt.
1: Aha, 8:45, igen, már látszik a lemenő nap, igen. Egyébként nagyon szép a felvétel. Nagyon szép ez a videó, de és ahogy repül a nyúl és a levegőbe irányt vált, és ahogy megtámadja a kamerádat és letarol, és a te hát értetlenséged utána...
8: Fel se tudtam fogni.
1: És a sansztalan, hogy ezzel csinálj valamit, vagy kikerült, vagy lefékezz, ez egy teljesen egyet, nem tudsz vele mit csinálni.
5: És azóta nem keresgélek téged a nyulak? Nincs ilyen, hogy ilyen fura, ritmusos csócsálással lesz az ablak alatt, vagy ilyesmi?
8: Néha az őzekkel összefogva állnak az út közepén, és így óvatosan szoktam azóta.
1: Igen. De te mivel foglalkozol, mit csinálsz, hogy mit dolgozol?
8: Hát én munkagépeket kezelek.
1: Munkagépeket kezelsz. De milyen gyorsan tud így az ember híres lenni egy ilyen videóval, nem? Tehát így lettaroltad hétvégén a netet, TikTokon, mindenhol ott vagy most. Nagyon nagyot megy a levegőben irányt váltó nyúl és a te káromkodásod, az nagyon durva.
5: De hát nagyon jó szponzorokat kívánunk neked, ilyen takarmány cégek szerintem úgy kaphatóak most erre.
1: Igen, de vadásztársaságok, takarmány, igen.
5: Mezőgazdasági, nem tudom, egyletek.
1: De jól láttuk, hogy túlélte a nyúl, tehát ő utána elrohant.
8: Ja, ő olyan gyorsan ment el, ahogy jött, semmi baja.
1: Ledöntőgédege, estél egy nagyot, és utána elvágtázott.
5: Még csak a nyugdíjas meg kellett rugdosni a CBA előtt, úgyhogy időpontra ment.
1: Igen. Na, Anikám, jól van, vigyázz magadra, örülünk, hogy beszéltünk. A videódat nagyon szeretjük, nagyon szerethető. Ahogy te erre rácsodálkozol, az kifejezetten szórakoztató utána.
8: Hát köszi, hogy hívtatok is.
5: Kisebb és puhább állatokat kívánunk neked a jövőben.
1: Igen.
3: A kulis nyulakat.
1: A pulzussámot se, a nyúltámadáskor se most nem haladja meg a 35-öt. Ez tetszik. Dani egy visszafogott.
8: Nem vagy az ideges típus.
1: Nem vagy az. Ez látszik, ez egyébként hallatszik. Hallatszik is rajtad. Vigyázz magadra, Dani. Köszi, ciao.
8: Köszi.
1: Hello. Nem az az ideges típus. Nem kell.
5: Szerintem ez bosszantotta fel a nyulat. Amúgy.
1: Igen,
3: tök
1: ezt
3: nyugodtanról lerezett
5: ott. Mádéképít, na most adok neki.
1: Igen. Dani nem egy ideges típus, nem?
3: Mit mondhatott a nyúl? Én arra vagyok kíváncsi.
1: Már a levegőben?
3: Igen, hogy azt tudjuk, hogy Dani mit mondott, ugye? Azt láttuk.
1: Igen.
3: Hogyha most lenne a nyúlnak is egy videókamerája, ott mit?
5: Én szem annyit mondod, hogy huligán!
1: Igen. Tehát, hogy mi a nyúl narratívája?
3: Igen, mi a nyúl olvasata?
1: De ezt te tudtad, ilyen vidéket járó vidéken felnőtt ember, hogy ekkorát ugrik és irányt változtat a levegőben? Ez köztudott?
3: Nem. A repülés közben irányt változtató nyúl az egyedi eset. Vagy én legalábbis nem láttam még.
5: De aha, milyen hasizom munka volt ez, láttátok? Hogy azért nem ma kezdte.
3: Kicsit kapálózik még, rúg kettőt a levegőbe, és...
5: Nekem az, hogy most van nekik a szezoniskor jönnek a kis nyulak, és vitte a kis helyét.
1: Figyelj, én találkoztam őzzel autóval, teljesen reménytelen, hogy bármit csinálja. Mm. Tehát úgy ugrik ki eléd, ami nyilván motoron is nagyon félelmetes, de hogy amikor ezek az állatok megjelennek, teljesen reménytelen vagy, nem? Tehát, hogy úgy ugrik eléd, hogy mintha öngyilkos szándékkal jönne. Én ütöttem el őzet, borzasztó élmény. Tönkre megy a kocsid, az pont terhes volt, kiesnek belőle a kicsik, tehát egy horror sztori.
3: Oh,
1: igen.
5: Terhes volt a kocsi?
1: Terhes volt a kocsim, kiesnek belőle a sok kis
3: ismergák.
1: Kis nem, még nem is volt, mert ez Mitsubishin volt még 1000 évvel ezelőtt, 1.8 GTI, valahol ott Rétság környékén jöttünk egy diszkóból hajnalba, és kiugrik eléd az őz. Nem tudsz mit csinálni. Tehát leroncsolta a kocsinak az elejét, de terhes volt. És, hát,
5: és mi lett a kis őzekkel?
1: Felálltak egy aktatáskával, rám néztek, rágyújtottak egy cigire, majd elsétáltak.
3: Köszönjük, hogy hát, megszülettünk, Balázs.
5: De élve születtem a kis őzek, vagy nem?
1: Nem bonyolítottam le ott egy haszi császármetszést, elhihetett. Tehát, hogy nem. Hát vége volt mindennek, úgy, hogy van. Kocsival elütsz egy őzet, se a kocsit, se az őz nem nagyon éli túl. Nekem szétment az eleje, hűtőrács elfolyt, hát nem egy jó érzés.
5: Balázs, népírtó vagy.
1: Igen? Már ez is?
3: Anyukát.
1: Soha nem volt még találkozásotok állattal?
3: Nem.
1: Kocsiban, motor, semmi?
3: Kocsival, de én őzet ütöttem el ugyanígy.
1: A szíved megszakad. Én még emlékszem arra is, hogy simogattam, tudod, és leizzadt. Tehát, hogy
5: a
1: meleg...
5: simogatástól?
1: Ne, hülye persze, az, hogy te vagy az, Balázs. Rohadj meg, szerettem a műsorodat. Nem
5: még
1: volt.
5: Simogass egy kicsit.
1: Igen, még egy kicsit. Ettől mindjárt magamhoz szérek. Hát most gondold el, hogy jössz 50 km/h, 1,5 tonna a kocsid, azzal eléd ugrik, teljesen satszalan vagy, hogy csinálj bármit, nem is tudsz megállni.
5: Ez nagyon szomorú lehetett.
1: Hát ez szomorú, de hogy ez megtörténik vezetés közben, de hogy egy maradandó élmény.
3: Na, elvesztettük.
1: Neked soha semmi állat? Hát azért te is sokat jársz, vezetsz, mész.
5: Igen, én lassan megyek, úgy vagyok vele, hogy ne gyertek ki.
1: Nem is te vezetsz, várjál.
5: Ott maradjál! Mindenki ott marad, ahol van. És nem,
1: az van én,
5: most nem én vezetek. Volt egy időszak, amikor nem én vezettem, de legtöbbször én vezetek, és nem, engem még nem, bár még ez nem történt.
1: Nincs őzriasztó a kocsidon? Kicsi kis fütyülő elől, amit fölraksz, és ilyen, semmit nem ért. Én azután fölraktam, nem tudom, én nem ütöttem el többet.
5: De miért az őzriasztó, mint a Family Frostos kocsi?
1: Mi nyomod a dudát, igen. Nem, két ilyen kis műanyag tölcsér, amit fölraksz a kocsid elől, és azt mondják, hogy egy fütyülő hangot ad, hogy bemegy rajta, azt lehet, hogy full kamu, és az a fütyülő hang az elriasztja őket. Vagy pont azért ugranak eléd, nem tudom. Én azt egy ideig használtam a kocsimon, mert annyira lelkismert furdásom volt, hogy azt hittem, hogy az ér valamit. De rengeteg hallgató írja, hogy mókus csapott el, nyulat csapott el, ez borzasztó érzés, amikor így meghal egy állat.
5: És utána akkor ott hagyod, vagy megveled, amíg oda jön a őzmentő? Vagy...
1: Nem hív senkit, nem.
3: Ott hát, már nem jön őzmentő.
1: Ha kívod a vadásztárságot, még megbüntetnek, kiderül, hogy etetési terület volt, még rád vesznek 100 000 forintot, vagy 50 000 forintot, tehát az őzet nem tudod föltámasztani, tehát nagyon nem tudsz vele mit csinálni egyébként.
5: És akkor... Hát ez nagyon szorú, ez egész. Ez a legszorúbb dolog, azt, hogy elmondtad, hogy kijöttek a kicsinyei.
1: Hát az nagyon szorú. Ezt most nem kellett volna, hát most mit csinálja?
3: Én kicsit túlszírezted, de...
1: Nem volt, tényleg, abszolút, ilyen mászban voltak egy ilyen burokban. Hát, de most mit, hát basszus, hát ez létezik.
5: Fel kell növeljed őket.
1: Mostantól
3: magad előtt.
5: Fel kell őket, az anyós, és hazavinni, felnevelni.
1: Én vagyok az apukátok, gyertek, akkor most már igen. Igen.
5: Volt, te a személyes felelősséged ebben a szituációban.
1: Neked mi volt, nyúl vagy őz, neked szintén?
3: Ősz.
1: Te mit csináltál vele, beraktad a csomagtartóba?
3: Na persze, haza, aztán irány a pörkölt, a kondér viccelsz.
1: Ott hagyod az út szélén? Ott hagyod.
3: Egyébként nem, azt meséltem. Hát az óriási volt. Mentem az a Békés Csabára, ilyen rohadt nagy ködbe, egyszer csak elém ugrott, széttrancsíroztam, de így a fele, a hátsó fele még megmaradt, ebben nem voltak kicsik. És én ott álltam, néztem a kocsit, ugye én tovább mentem, az őz mögöttem esett le, és egyszer csak megállt egy fehér furgon. Mondom, na végre valaki segít, a csávó kiszállt, kinyitotta a furgon ajtaját, bedobta az őzet, és elment.
1: És ott hagyott.
3: És ott álltam az összetört Szabolcs autóval, megye? Nem Békés, de az se jobb.
1: Elvitte
3: az őzet a csávó. De meg se kérdezte, hogy figyelj, haver, jó vagy, kösz az őzet, semmi. Bevágta a kocsiba az őzet, és
5: de
3: elment
5: nem mordott
3: vele.
5: Még ilyen állat, és...
3: Nem,
1: elég szürális. Uram, segítene? Köszönöm, hogy megállt. Uram, mit csinál? Hol viszi az őzet? Uram, segítene? Itt állok.
3: Az az én őzem.
1: És viszont látás, és ott hagy téged. De mennyire pofátlannak kell ezen? Ott vagy összetört autót, vagy egy kétségbe esett ember, ott van egy halott állat. Megállsz, itt vagyok, segítek, berakod az őzet, becsukod az ajtót, és elmész.
3: Igen, ők jó tettek belőle.
1: Hogy azért ehhez azért így kell pofa? Nem?
5: Anyjuk, hazafelé beugrottam a drive-thru-ba.
3: Azt adták.
5: Na gyere, akkor pucoljad.
1: Igen.
5: Hát nem tudom. Nekem egyszer olyan volt.
1: Madarat se semmit, soha.
5: Na, a madár előjött eszembe, hogy gimnáziumban otthon voltam, beteg voltam, és kinyitottam az erkély ajtót, de gondolom, csak felveszek egy pulcsit. Úgyhogy amíg vettem fel a pulcsit, addig egy óriás koppanás, mert egy focilabdát neki rúgtak volna az ablakomnak.
3: Egy gólya.
5: És képzeljétek el, hogy egy fácán benézte a házat, de sorházban laktunk, tehát egy egész sorházat nézett be, és teljes erővel nekirepült az ablaknak, kitört a nyakát, és ott feküdt a teraszon, az erkélyemen.
3: Nem lehet, hogy meg akar
5: csúnyázni? Ha kinyitottam volna, ha hamarabb, akkor az agyamba fúródott volna, csak mondom.
1: Igen, ez mi, hogy teregetsz a teraszon, és csak beléd fúródik egy fácán.
5: Igen.
1: Nagyon sokszor a madarak elnézik az üveget, mert nem látható felület nekik, ezért szoktak nyaralóban mindenhol egy kis madár alakot kiragasztani az erkére, vagy az üvegre.
5: Ez egy 90-es évek ház, tehát itt nagyon kevés üvegfelület van, ez főleg tetőfelület van.
1: Drón volt, meg akartak ölni, valószínűleg. És mit csináltál vele, megetted?
5: Nem, ott álltam, szólt a nagyfatalom, megmondom, figyelj, ez egy izé, a nagyfatalom meg annyit mondott, finom lesz. Szerintem amúgy, valami baja volt, tehát én nem ettem volna meg, mert amúgy szerintem egészséges madár nem csinál ilyet.
1: De egy vidéki embernek tök természetes, hogyha elütsz egy állatot, fogja, berakja a kocsiba, elviszi, nem jelenti le, és megeszi, nem?
3: Hát azért nem jelented le, mert akkor te fizeted az őzet is.
1: Meg a büntítő azzal, hogy igen, megölted.
3: Igen, vagy... ki kell fizetned, hogyha kint volt ez a tábla, az őzugrós tábla, hogyha ott üdöd el, akkor a vadásztársaság ugye főhívta a figyelmedet arra, hogy itt lehet állat.
5: De szerintem az úgy működik a valóságban, hogy kirakják az őzugrós táblát, ott állnak a vadászok az őzekkel a susnyásba, és akkor mondják, hogy 3-2-1.
1: És kidobja kerét.
5: Következő 1-2-3.
1: Tessék! Ugye az, hogyha etetési terület van, akkor ráadásul a te felelősséged. Tehát figyelned kell, hogy milyen tábla van kint, hogy van kint, adminisztrálnod kell egy csomó dolgot. Tehát én megértem azt, aki ott áll egy széttört autónál, és még nem azzal bíbelődik, hogy most még vadásztársaságot hívjon, hanem autómentőnek telefonál, hogy vigye haza az autóját, mert nem tud hazajutni. Mit látsz?
3: Nagyon jó felvetés van, ugye beszéltél a vadriasztóról, igen, ami egy ilyen kis sípocska, hogyha tolatsz gyorsan, akkor oda vonza a vadakat.
1: Egyébként így van, ezt kipróbáltuk, akkor hívja őket. Amikor tolattam, akkor őscsordák száguldottak utána. Igen. De nagyon sok hallgató írja, hogy volt hasonló találkozás állattal, azért ez tényleg nagyon megrázó. Lassan menjél. De nem az jó
5: etetési,
1: érzés.
5: Tehát engem azt etetési szakasz.
1: Etetési mondtam. Területek vannak, igen, ott neked külön kell figyelni autósként.
5: És akkor, hogyha leúz az ablakod is egy maroknyi kukoricával, aki...
1: Igen, és közben valaki jön, aki hátulról meg elüti, miközben elteted az őzet, igen.
5: Azt mondják az a legdurában, hogy amikor elütöd az őzet, és még az őz rúg egyet, tudod, és akkor így mondta, a Dénes mesélte a sofőr, hogy neki az egyik haverának az arccsontja az illettropa.
1: Hogy bement a szélvédőn az őz.
5: De csak az egyik lába, és ezzel még rúgott egyet. És akkor, érted?
1: Igen, értem, ez megvan.
5: Egy arcba rúgta.
1: Hát a szarvas az nagyjából akkor, hogy az be is jön a szélvédődön. Tehát azért az ott egy 300 kilós állat megérkezik, azért az nem szórakoztató. Az kemény.
5: Hát nem tudom, azon gondolkodom, hogyha én ilyen helyzetbe kerülnék, hogy én azért megpróbálom beültetni az anyósülésre.
3: Hogy aha, elviszed a kórházba?
5: Elviszem. Ne gyere.
1: Igen,
5: gyere.
1: Most bekötlek.
5: Igen, nagyon fontos a biztonság.
1: Igen. A gyerekek, kemény ez. Na jól van, jövünk mindjárt, 3 perc van, pontosan 8 óra. Ha van valami friss, ami az úton történik, akkor azt dobjátok el nekünk. Opil és Csabán összeütközött egy személyautó és egy teherautó. Nagyon nagy a torlódás mindkét irányba, már most több kilométeres a sor. Köszi, hogy elküldtétek. Mi jövünk mindjárt, rögtön a hírek után.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 5 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió.

0: Medium X.
1: A visszaszámlálás elindult.
0: Találkozzunk május 24-én vasárnap a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a radio1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
5: A nyár már közeleg, akár kis erkélyed, akár nagy kerted van, kerti bútorok és kiegészítők széles választékát találod nálunk, amelyek megfelelnek az igényeidnek. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
7: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
8: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
9: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
10: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
11: Utazz a nyárba a Mercedes-Benz hoványjal. Most új és használt személyautó készletről akár 2,99%-os kamattól érhetők el. Válaszd a prémium vezetési élményt az év Mercedes-Benz márka kereskedőjétől, és érkezz meg stílusosan a nyárba. A hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart Budaörsön, Kecskeméten és Békéscsabán. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek mercedeshovány.hu.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
12: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
13: Figyelem, strandrajongók! Május 21-től újra nyit a Harkányi strand. Csobbanás, napozás, élmények minden korosztálynak. Csak rád vár! Kapd elő a fürdőruhát és indítsd a nyarat Harkányban. Harkányi gyógy és strandfürdő, ahol a nyár életre kell.
14: Na, ez volt az utolsó idegszálam.
15: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriának homló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
16: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: A komlomás
13: Hypermarketben most a készlet erejéig az Ammerlender klasszikus sajt kilója csak 1990 forint. Dobd fel a szendvicsedet a tökéletes ízzel. Komló Market, a város négy pontján a legjobb választás. További akciókkal is várunk a Komló Market üzletekben.
17: Plazmaadás a Pécsi Sliven üzletházban. Várunk a Hemaplazma Rókus utcai centrumában. Regisztrálj új donorként, és vidd haza az akár évi 855 ezer forint juttatást.
18: Most érdemes Suzuki-ra váltani. A Suzuki 35 éves jubileumát ünnepli, és egész májusban különleges ajánlatokkal vár. A 2025-ös modellekre akár plusz 250 ezer forint kedvezményt kapsz, és még nyerhetsz is. Gyere el tesztvezetésre az FX Autóházba, és nyerj akár 2 millió forint értékű utazási utalványt. Ha pedig autót vásárolsz, 1,5 millió forintos MOL ajándékkártya is a tiéd lehet. Ne maradj le! Keresd fel az FX Autóházat, vagy látogass el a suzukifx.hu oldalra, és ünnepelj velünk!
19: Ha több fronton kell helytállnod,
20: le kell adni a prezentációt.
19: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
21: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
22: Ivánnál nő a fű. Megy fűkaszáért a KGB-be. Ivánnak elromlott a fűkaszája. Megy alkatrészért a KGB-be. Ivánnál kiszárad a fű. Megy locsolló tömlőért a KGB-be. Ivánnál nincs is fű. Megy vesz ajándékba fűkaszát Szergejnek, mert nála van fű. KGB. Pécs, Szigeti út 131. A Volt Autómosó mellett.
23: Május 30-án buborékba borul Pécs. Kóstold meg közel 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjét a megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán. Ha ott voltál az adventi porcelánon, akkor ne hagyd kiessem. Ne maradj le, válts egyet most, és kocincs velünk egy különleges helyszínen. További információ a pannonborbolt.hu oldalon.
2: Reklámot hallottál.
24: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
25: Elismerést kapott a Szigetvári Vár az Emlékhelyek napja alkalmából. Napos gomoly felhős időnk lesz ma. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Idén 11. alkalommal rendezték meg az Emlékhelyek napját Magyarországon, melynek részeként Pécsett, Siklóson és Szigetváron is voltak programok. A rendezvény részeként a Nemzeti Örökség Intézet átadta az év emlékhelye díjakat is. A szigetvári Zrínyi Vár is ott van a díjazottak között. Salamon Ferenc várkapitány oklevelet vehetett át az emlékhely szellemi és kulturális örökségének példaértékű megőrzéséért és bemutatásáért. Üzemanyag technológiai munkákat végeznek a héten egészen péntekig a Szentlőrinci Molkúton. A töltőállomás arra hívja fel a figyelmet, a munkák miatt a környéken átmenetileg benzinszagot érezhet a lakosság. Ez a föld alatti tartályok karbantartásával függ össze. A munkaterület közelében a nyílt láng használata és a dohányzás is tilos. És ha a környéken bárhol hegesztési vagy egyéb nyílt lánggal járó munkát terveznek, akkor az érintettek a munka megkezdése előtt egyeztessenek a helyszínen dolgozó szakemberekkel. A PSN ZRT versenyzője Mocsári Bence nyerte a hétvégén a paratriatlonosok világbajnoki sorozatának jokohamai állomását PTS 5-ös kategóriában. A 750 méter úszásból, 20 km kerékpározásból és 5 km futásból álló távot 54 perc 45 másodperc alatt teljesítette. A magyar paratriatlonos pályafutása első győzelmét aratta VB futamon. Egyben ő az első, aki magyar színekben diadalmaskodott a sportág legmagasabb szintű nemzetközi versenysorozatában. Folytatódik a dilatációs szerkezet javítása az M6-oson Tolna és Baranya határán. A Pécs felé vezető oldalt lezárták, a Budapest felé vezető oldalon irányonként egy sáv járható. Parkolót újítanak fel a Komlóverzum látogatóközpont mögött Komlón. A terület egy részét lezárták a forgalom elől. Útkarbantartási munkákat végeznek a hét elején a Baligeten. A munkaterületeknél a közlekedők továbbra is félpályás útlezárásra számíthatnak. A meteorológusok előrejelzései szerint ma napos gomoly felhős időre számíthatunk. Jelentős csapadék nem várható, de elszúrtan kialakulhat kisebb eső. Napközben általában mérsékelt marad az északi északnyugati szél. A hőmérséklet maximuma 20 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, Viki, Laci, Rásko Eszti, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
1: 8 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, drága hallgatók. Hello. Itt ugye a vadgázolás kapcsán nagyon sok SMS, hogy ki mivel találkozott, ki mit ütött el, vannak szomorú történetek, tehát 400 kiló szarvas 80-nal az ölébe ült egy beszélgetésre, mellette ültem az anyós ülésen. Szóval, hogy vannak durva SMS-ek, beugrott a buszba, 10 éve volt, 21-es úton szarvas, szóval hát ez nem kellemes, ugye itt a nyúl kapcsán mindenki megosztott már hasonló történetet, hogy ki milyen állattal találkozott, meg ütött el, ez nem egy,
3: azt mondják, hogy
1: nem egy szerencsés történet.
3: Működik a stolbuci, hogyha fel van szikszalgozva az autó
4: tetejére. Igen, akkor
1: nem. Buckolyom.
4: De puskával igen. Együtt kell, vagy puska nélkül is elég. Tehát mindenhogy maga buci jó. Elég.
3: Csak a buci.
1: Jó. Bucit fölrakod, akkor az működik.
3: Amúgy elmondanám nektek, hogy én nem jöttem ki a nyestes csoportból, és elég durva dolgok történnek.
1: Jó, de azt majd hozzad.
3: Jó,
1: tehát
3: jó.
1: Az a nyestes csoportban elszabadult.
3: Igen,
1: igen. Ez komoly zene volt, imádom. Üdv Dani, gyerünk Oti, végre egy Oti, bocs, nem ide. Jó jött volna egy Oti gyerekek, most akkor az a zenélünk, akkor az a baj, hogy túl keveset beszélünk. Ha nincs Oti, akkor meg mi nincs Oti, akkor meg miért beszélünk.
4: Nem tudom ezt megkövetni. Mert ha Oti zenélné, annak örülnének, de nem Otinak nem örülnének.
1: Nem tudjuk ezt már lekövetni, nem tudunk jót tenni. Na, viszont, ami frissen történt, hogy krumpliba rejtett mobiltelefonokra bukkantak a budapesti fegyház és börtön területén, gyerekek. Az egy őr találta meg, és kiderült, hogy a foglalkoztatási felügyelő egy biztonsági ellenőrzés során sétálgatott az udvaron, ahol mi krumpliba rejtették a mobiltelefonokat, és ezeket dobták be egy budapesti fegyház területére. Mennyire szellemesek már a kint lévő rokonok? Hát mi történik, kérem szépen? Fogták a krumplit, félbevágták, belerakták ezeket a kicsi mobiltelefonokat, összeragasztották valahogy a krumplit, és átdobálták a büntetés végrehajtási intézet másik oldalába, hogy ott egyébként az őrök helyett, akik bent vannak, szedegessék össze, és legyen mobiltelefonjuk. Mi történik ott? Lehet ilyet csinálni?
4: Hát nem lehet, de legalább hogy próbálkoznak.
1: Hogy krumpliba dobálod? 10 darabot rejtettek el krumpliba, és ezeket átdobálva a séta közben akarták összeszedetni a rabokkal. Ez most történt a napokban Magyarországon.
4: Két kérdésem van. Egyrészt a rab honnan tudja, hogy mikor jön a krumpli?
1: Ez valószínűleg meg van beszélve előre.
4: De hogy beszéled meg? Hát nincs telefonja.
1: Na de el tudod mondani, hogy minden nap 10 és 11 között sétálunk.
4: Ja.
1: Tehát valószínűleg a séta közben próbálták nekik ezeket bedobálni. Mi a másik kérdés? Ezt megválaszoltam.
4: Köszönöm, hogy a krumplit összeragasztják.
1: Vagy összekötözik.
3: Jó, segítek.
4: A körbe van macagolva.
1: Körbe van macagolva a krumpli, amiben benne van a mobiltelefon. Lenne.
3: Szerintem ragasztják amúgy. Én a hétvégémet most nagyon sok ragasztózással töltöttem, mert jó kedvem is van amúgy ma. És a lényeg, hogy van ez a gorilla típusú ragasztó, ami bármilyen feletet meg tud ragasztani, és szerintem azzal bekenték. Ez az én tippem.
1: Hogy összeragasztották a krumplit.
3: Igen, de
1: a
3: ki
1: krumplit.
3: Kell szárítani a krumplit, mert ugye a krumpli egy darabig levedzik, és akkor, hogy nem tud megragasztani, mert mindig el fogja engedni a ragasztót, ugye, mert
1: okos.
3: Hogy annak a keményítő kicsapódás miatt így van. Úgyhogy szerintem azt még felületkezelni kellett a krumplit előtte.
4: És a krumpli az védelmi célt szolgál, hogy ne törjön össze, vagy pedig álcázásit? Vagy
1: nem. Álcázási. Ez álcázási.
4: Mert mondjuk az udvaron heverő krumpli nem lesz gyanús az őrnek? Mi volt
1: a te? Krumplit? Nem tudom, kijött a menzáról. Akkor
3: ennyi idővel a választások után krumpli.
1: Hát, mennyi mindenre jó a krumpli? Ugye? De most nézd meg. Hát azt gondolod, hogy ezzel csak választást lehet befolyásolni vagy nyerni? Nem. Ezzel mobiltelefonokat lehet becsempészni. A gondosan összekötözött burgonyákat feltételezhetően a kerítésen át dobálják be a börtön területére. Olvasom a büntetés végrehajtás országos parancsnokának sajtóközleményében. voltak már másfajta zöldségek is, most a friss szállítmánya 10 darab kisméretű SIM-kártyát nem tartalmazó mobiltelefon került elő az összekötött burgonyából. Ez zseniális beszélgetés lehet, Lajos. Hánykor sétáltok? 10 és 11 között. Jó, dobjuk a krumplit, szed össze, és azt látod, hogy valaki áll a börtön egyik oldalán, dobálja a krumplit, a másik oldalon megpróbálják összeszedni. Teljesen szürreális. Teljesen szürreális.
3: De lehet, hogy nem jól egyeztettek az egész projektről. Lehet, hogy azt mondták, hogy figyelj, krumpliban hoz be nekem a telefont. És akkor
1: igen, de nem a bedobásra számított?
3: Hanem arra, hogy valaki ugye bevisz neki egy kis, mit tudom én, hazait. Talán rakott krumplit, és akkor
1: lehet. Ezek milyen pici mobiltelefonok, hogy beleférnek egy krumpliba?
3: Ezek ilyen mini... Milyen a krumplik?
1: Milyen, vagy mekkora krumplik ezek? Amik és megmaradtak.
4: Ha eltalálsz vele egy elítéltet, az ott marad.
3: Önnek bejövő hívesen.
4: Ilyen picik, pár centi az egész.
1: Maga semmire, a telefon, ez igen, egy kis telefon.
4: Nem jó, mondjuk azt olvasom, hogy SIM-kártya nem volt benne.
1: Nem volt SIM-kártya, nélküli volt.
3: Azt már bedobták előzőleg, egy paradicsomban. Ez már nem volt.
1: Igen. Úgy buktak le, hogy előtte nagy mennyiségű krumpli ragasztót vásároltak az Obiban. Tehát félbevágod, berakod, megragasztod, és összekötözöd, és azt átdobod a másik oldalra.
3: De mondom, hogy aggódom a ragasztás miatt, mert szerintem amúgy ilyen élő dolgot, mint egy krumpli, nehéz megragasztani.
1: Hogy nem tudod össze... Nem, ezeket kötözték egyébként.
4: Volt, össze volt madzagolva.
1: Fogta a madzagot, körbe kötözte a krumplit, és átdobta a másik oldalra.
3: Akkor én nem így csináltam volna. Én azt csináltam volna, hogy fűcsomót kötöttem volna rá, átlátszó madzaggal, hogy fűcsomónak tűnjön.
1: Mint egy ilyen kis simi labdát, egy ilyen jó-jót? Ja, hogy még te el is rejtenéd. Hát ahogy nem... a lebetonozott teraszon, ahol sétálnak, ott néhány fűcsomót, hogy hirtelen ott kinőtt a beton közül.
3: Hát a krumplihoz képest a fűcsomó az egy előrelépés lenne stratégiai szempontból.
1: Teljesen
3: de ha más, akkor hát ugye betonnak tűnő hungarocellt, lefesteni beton és
4: jó,
3: abban.
4: Jó
1: és azt dobnád át a másik oldalon.
3: Igen, igen. Hungarocellt, ugye kimáljad a közepét, összeizéled, és akkor kívülről megfested egy kicsit, és akkor azt fog tűnni, mint hogy egy darab beton.
1: De milyen szürá is lehet látni ott a rokonságot, akik állnak a kerítésnél, és dobálják át a krumplit. A másik oldalon meg egy ilyen csikos ruhás, abruhás ember próbálja a krumplit összeszedni. Teljesen lehetetlen helyzet.
3: Plusz az milyen rokonság ez, aki nem vállal kis felelősséget? Tehát miért nem tudták ugye kell ánuszba bevinni neki?
1: Egyébként nagyon sokféleképpen próbáltak már telefont becsempészni. Ugye megkérdezzük a BVOP felderítési főosztályvezetőt, hogy hogyan, dr. Rágó Zoltán. Hello, Zoli, jó reggel, ciao.
5: Szép jó reggel, sziasztok.
1: Hello. Ez a krumplis trükk, ez meglepett benneteket, vagy ez egy új dolog most? Vagy ez egy régi próbálkozás, hogy krumpliba tesznek bele telefon?
5: Hát megmondom, szintén a krumpli az engem is meglepett, mert hogy ez elég életszerűtlen. Egy börtön udvarán szabadon heverő krumplik, hát ez nem annyira gyakori. Ez a maga a megoldás az abszolút új, a módszer az kevésbé.
1: Ezt hogy kell elképzelni, hogy ők sétálnak kint, valaki meg a másik oldalról a séta közben dobált át a krumplit?
5: Nem, ez így elég filmes. Ugye a sétódorok azok védettebb helyen vannak elhelyezve, természetesen börtön belül. Maga a bedobással érintett terület az általában a bástyafalnak vagy a kerítésnek a belső oldala, ahol természetesen végeznek fogvatartottak munkát felügyelet mellett. Tehát ott rendszeresen járnak, parkosítanak, takarítanak, és ugye ők lehetnek a címzettjei ezeknek a küldeményeknek.
1: Ja, értem, tehát ott megy egy brigád, aki takarít, és egyszer csak szálló krumplig érkeznek a levegőben, amit a takarító brigád feltűnésmentesen begyűjt.
5: Akár, bár ez inkább esélyes, hogy éjszakai órákban, vagy olyan időben, amikor nem tartózkodik senki se az udvaron, akkor kerülnek be, és akkor sokkal egyszerűbb összeszeregetni. Kevesebb a feltűnés.
3: Azt írják a hallgatók, hogy döglött galamba is szoktak tenni telefont, ez igaz?
5: Így igaz, az igazság, hogy előbb már Eszter elszpoilerezted, amit mondani akartam, mert hogy a extrém példákat akartam kiszedni itt a téglával meg a betonnal, és a döglött galamb lett volna a harmadik. Valóban történt már olyan itt a büntetésvégrehajtás történetében, hogy döglött galambot preparáltak, azt dobták be az intézet területére, és annak a hasába volt bevarva pár darab telefon.
1: Zseniális.
5: Munka volt.
1: Egyébként ez zseni, tehát kiszedi a galamb beléd, preparálja a galambot, bevarja a telefon, és átdobja a kerítés másik oldalát. Így, repül egy döglött galamb, és benne van a telefon.
5: Így igaz, ehhez azért kell gusztus, megkitartás is.
3: És akkor van ilyen, hogy csinálnak ilyen betonkockát?
5: Igen, egész konkrét példát tudok mondani, ez ugye nem annyira friss, egy pár évvel ezelőtti. Egy téglát, egy műtéglát készítettek olyan módon, hogy egy zártszelvényt, egy nagyobb méretű zártszelvényből vágták le a téglaméretű darabot. Egyik fedét ledugózták, megtöltötték, ha jól emlékszem, talán 14 darab telefonnal, kis telefonokkal, meg okostelefonnal, és másik felét is ledugózták egy fadugóval, műgyöntába forgatták, és gyöngykavicsszerűséggel megforgatták, és ez teljesen úgy nézett ki egyébként, mint egy ilyen mohos tégla. Intézet területén tök jó mutatott.
1: És a SIM-kártyát hogy teszik bele, mert hogy ezeket SIM-kártya nélkül küldik? A SIM-kártya bejut máshogy?
5: Igen, tehát a SIM-kártyának az a probléma, hogy kis méret, nagyon a, kicsi a mérete, tehát ugye az a kis telefonok se túl nagyok, ugye ezek rágos csomagméretű telefonok, amiket láthatatok tegnap. A SIM-kártya, hogy az jóval kisebb filmtartalommal, sokkal könnyebben rejthető, ezek akár egy levélbe is be tudnak menni, konkrét példa, amikor mondjuk levélben a bélyeg alá berakják a SIM-kártyát.
1: Aha, de jó. Tehát beküldi a levelet, ráteszi a bélyeget, és ott van alatta a SIM-kártya. Azt a mindenit. Volt olyan, hogy műkutyaszarba próbálták beletenni a telefont?
5: Természetesen ez is előfordult. Hát a műkutyaszar, műkutyakaki, az egész pontosan 3 darab telefon tudott tárolni, és kinézete tökéletes volt. Egy ilyen textil anyagba rakták be magát a telefonokat, és utána ezt forgatták be. Hát én nem tudom, milyen kulimázba, de valóban minden tekintetben hasonlított a kutya.
3: De látod, akármilyen az iskolai oktatás, a technika óra, az mindenkinek a kedvence.
1: Igen, tehát azért ez ügyesen megoldják.
4: És akkor ilyenkor egy hét múlva jön a töltő?
5: Hát nem, ugye az a baj, hogy standardizáltak ugye a telefontöltők, azért nagyon sok verzió nincsen. Ezek a kis telefonok, ezek egy szabvány szerint vannak. Most én meg nem mondom, micro USB töltőnek hívják talán ezt, vagy mini USB. Az a baj, hogy ilyennel rendelkezik a fogvatartót, hiszen engedélyezett mobiltelefont használhat egyébként, amit a Bézsi biztosít a számára.
1: Itt kérdezi valaki, mit akar a telefonnal? Parkolást indítani? Hát nyilván a külvilággal tartani a kapcsolatot, de arra egyébként van lehetőségük néha telefonálni, nem?
5: Igen, tehát ugye a fogvatartott jogai közé tartozik, hogy az engedélyezett kapcsolattartó és csak az ő irányukban kimenő hívást kezdeményezhet az ő rezsim szabályának megfelelő időtartomban, a saját pénze terhére természetesen. Hát ez logikusan ellenőrzött hívás, tehát nem ketten vannak a vonalban, hanem a felügyeletet ellátó ellenőrizheti. Hát ha ezt akarja kikerülni, akkor ez neki célszerű egy illegális telefon, meg hát számos egyéb felhasználása van, akár itt a büntetőeljárásának a befolyásolása, vagy mondjuk az ilyen telefonbejutatás szervezése, tehát számos egyéb olyan cél van, amire nekünk.
4: Üzleti ügyek intézése.
1: Kisebb-nagyobb sertelések, igen.
3: De van ilyen, hogy hárman vannak a telefonhívásban, hogy az egyik a felügyelőtiszt, hogy van, hogy beleszól a beszélgetés, vagy Lajos, erről már beszéltünk.
1: Igen, ezt, hagyjuk ezt a témát.
3: Passzív vagy Lajos, tudod, megbeszéltük ezt. Most csak a saját haragodat táplálod, Lajos. Nincs ilyen?
5: Hát pszichológusként egyébként ez teljesen jó lenne, valóban ki lehetne ventiláltatni itt a telefonhívás során, de nem, tehát itt a, hogyha visszaélnek a hívással, tehát mondjuk nem engedélyezett harmadik fél jelenik meg, tehát nem a kapcsolattartó, akkor ugye megszakíthatják a hívást.
1: Van olyan, amikor megnő a bedobott telefonok száma, vagy vannak, nem tudom, kiemelt események, amikor fontosabb telefonálni, vagy amikor érzitek, hogy még több trükközés van?
5: Hát egy jó telefonálós műsor az biztos megrendíteni, de nem.
3: Szilveszter, az SMS-ek.
1: Szilveszter, mint a ünnepek, nem tudom, tehát vannak kiemelt időszakok?
5: Igen, igen, tehát azért azok az ünnepek, amik azért érzelmileg megrendítik a fogvatartottakat, tehát akár egy ilyen karácsony, szilveszter, akár egy húsvét is, ezek azért mutatják azt, hogy itt akkor megpörögnek a bejutatási kísérletek.
3: És élő állattal nem próbálkoznak? Hát nincs, hogy prostituálnak egy galambot, vagy macska hasára kötözik, vagy mit tudom én, bedobnak egy teknőst?
5: Na, ez megint egy spoiler történet, de Magyarországon ilyennel még nem találkoztunk, külföldön viszont igen, tehát galambra rögzített hátizsák, kis tablettákkal ilyet
1: ne már láttunk. Csináld!
3: Nagyon szeretnék látni egy hátizsákos galambot.
1: Az irányított galamb hogy repül be? Vagy az hogy veszed rá, hogy repüljön be és adja oda valakinek?
5: Hát a módszert azt nem tudom megmondani, viszont a fotodokumentációt láttam az interneten, külföldi BV-s oldalon, tehát ez valóban működött.
1: Meg hátizsákkal volt a galamb? Hátizsákkal? Ne csináld!
5: Egy szép helyes kék hátizsákja volt, ha jól emlékszem.
1: És ben volt a kis gazdája, ő berepült hozzá, és vitte a kis tablettákat neki.
3: És milyen boldog lehetett a galamb, hogy nem a seggébe dugták fel.
1: Mondta, hogy add a hátizsákot, kis gazdám, inkább a hátizsákot, hiszen csak a seggembe megint ne dugjatok kapszulákat, mert múltkor is felszívódott. De ott mi lehetett a terv, érted? Postagalamb, ami megtalálja bent a gazdáját, és tudja, hova kell repülni, nem is értem.
5: Ezt nem tudom én sem pontosan értelmezni, hiszen igen, ő hazatalálni tud. Azt meg nem valószínű, hogy a...
4: Nevelték föl nálatok. Ja. Mi volt a legfurcsább dolog, amit így próbáltak bejutatni, amire még te is azt mondod, hogy az bátor.
5: Hát a telefonoknak... Nem, ilyen azért nem volt. Ugye a nagy keletje természetesen a telefonoknak van, ennek a különböző kiegészítőinek, Talán a legextrább az, illetve a maga rejtési mód volt miatt nagyon extra, tehát amikor egy fémlakatot preparáltak, és ebben okosórát csempésztek be, ami természetesen ugyanúgy telefonként működött volna. Most ez egy tendencia volt egy időben, most megint egyébként kezd ez elterjedni. Ilyen számzáros lakatot kibeleznek, vagy éppen a klasszikus kulcsos lakatot, és ebben. De itt sem a tárgy maga az izgalmas, hanem inkább a rejtés, mert abban azért elég ötletesek a fogvatartottak.
1: Jó, egyelőre nálam a hátizsákos galambezet. Tehát ezt nem tudod überelni, hogy egy gubbat szemű kis hátizsákos galambezet. Itt vagyok, mit igazán, itt vagyok, hozom a tudtok.
3: Új ötletem van, teljesen. És mi van akkor, hogy szerzel egy királypitont, és arra teszel rá, rácellusszod a hátára, érted? És bedobod a kígyót, érted? Az alapból szerintem, hogy eltereli a figyelmüket, meg...
1: Igen, az se rossz megoldás.
5: Igen, ahhoz kevésbé mernek hozzá nyúlni a kollégek, ebbe biztos ők a galambot nem lehet kihívást.
1: Igen. Éjszakai razia az mit jelent nálatok, vagy az hogy kell elképzelni?
5: Hát az éjszakai razia az annyit jelent, hogy ugye biztonsági vizsgálatot tartanak zárkát érintően, zárkanyítás, fogadatott a kisorakoztatása, és akkor egyesével az ő használati tárgyaikat, az által használt bútorokat, felszerelési tárgyakat nézik végig, elég nagy alapossággal, és gyakorlatilag kihasználva ezt a helyzeti előnyt, még a fogadatottakat, ha a kollégáim még meg is interjúolják közben, akkor elég nagy esélye, amit találathoz is vezet.
3: Ezt

0: Nem bűncselekmény, tehát maga a tiltottás, bejuttatása, a szabálysértés, az egy elég jelentős pénzbírságot von maga után, ugye ez mondjuk a külső személy, aki segíti, még bedobja a galambot. A fogvatartott meg, hogyha ez a tárcshoz hozzájut, akkor ez neki fegyelmi eljárás jelent, ami adott esetben még egy magánelzárásra is végződhet, vagy akár vissza is sorolhatják a kategóriájában, tehát ezért ez elég jelentős következmény az ő tekintetében.
1: De a hátizsákot visszakapja a galamb?
0: A galamb mindenképpen.
2: Zseniális. Hát zsákos galamb az, ahol mindent visz. Azt kérdezik, hogy miért nincs a börtönben egy jelzavaró, hogy ne tudjanak telefonálni? Nem lenne egyszerűbb? És akkor bárki bármit bejutat, nem tud kimenőhívást indítani.
0: A büntetés végrehajtás több olyan eszköz használ, ami szintén GSM alapon kommunikál, ami a biztonságos működtetésnek a feltétele, és ezért teljesen zavarni nem lehet. Most nem árulok el vele titkot, azért van olyan speciális eszközünk, ami már ezeknek a működő telefonoknak a célirányos keresését tudja segíteni. Aktívan használjuk is.
2: Hát meg az őrök is kell, hogy tiktokozzanak azért kicsit közben, nem? megőrülnek az unalomtól valószínűleg.
1: Megöli az algoritmust.
2: Igen, nem működik az algoritmus. Hú, azért az is egy kemény meló lehet, basszus, egy ilyen büntetés végrehajtás intézetben őrnek lenni. Szóval azért az azt a mindenségét.
0: Hát kihívásokkal teli változatos munka, és akkor már árul kapcsolásra, hogy mondjam, hogy gyere a hűvösre.hu oldalon elég részletes információkat is akunk közül.
3: Mi az oldal?
2: Gyere a hűvösre.hu. Gyere a hűvösre, és itt mit tudunk megnézni, vagy itt mi van?
0: Itt a BV munkájáról vannak felrakva anyagok, illetve természetesen ez egy toborzó oldal, és ha esetleg valakinek felkeltette a figyelmét, akkor ez azt gondolom, hogy minden információval el tudja látni, hogy hogyan lehetne tetrekész BV-s.
1: Figyelmes, tényleg hűvös van bennem úgy?
0: Nyáron kevésbé.
1: Na hát ez a legdurább, hogy nyáron meg meleg van.
2: Igen, miközben bemész a hűvösre. És akkor itt kerestek ti munkaerőt, aki vagy érettségivel, vagy nem tudom, más végzettséggel, de hogy jöjjön hozzátok dolgozni, mert hogy gondolom emberhiány van nálatok is.
0: Hát mindig elkér a munkáskéz, ez így van.
1: És van olyan, hogy kialakul érzelmi kötődés egy rabba, hogy már nem szívesen engedett ki, mert úgy megszeretted?
0: Hát, igen. Nem, ez kizárt.
2: Igen, Lajos, nagyon szeretlek téged, nagyon szimpatikus, hogy leültél egy 16 éven, de maradj már benne még egy 8-as, mert úgy fog hiányozni.
1: Lajos, ha te elvész, én is elmegyek, ezt nem bírom.
2: Zoli, nagyon szépen köszönjük, teljesen szürális ez a hír, amit olvastunk, ezért hívtunk. Köszi neked nagyon, jó munkát! Köszönjük dr. Vágó Zoltán felderítési főosztályvezetőnek a BVOP-től. A hátizsákos galamb, gyerekek, nem mondjátok, hogy nem zseniális.
3: Átküldték a képet.
2: Igen, de ott valami szondázik a galamb, tehát ott csak annyi, hogy fölmegy, repül, és a szonda, ami a hátára van szerelve, az bemér valami levegőben valami mérget. Én ezt olvastam, hogy ez egy másfajta hátizsákos galamb. De itt mondnál meg, hogy ment volna a galamb a gazdájához. Fölküldöd a galambot hátizsákkal, de a másik oldalon hogy szállítja
3: hát
2: a hátizsák tartalmát.
3: Ismeri a gazdát, én úgy képzelem, és akkor szólsz neki, hogy gyere ide.
1: Igen, úgy képzelem, hogy a gazda, hogy a galambnak van ilyen saját nyelve a gazdája, van ilyen kis tájszólása.
4: Hé! Jövök már! Jocé!
1: Hé! Nagyon élem, nagyon, és amúgy erre kéne szakosodni, ez egy szolgáltatás, ezt ki kell dolgozzuk, srácok.
2: Igen, de megnéztem ezt a gyere hűvösre, figyelj, rabulejtünk, nagyon szellemes kis, ez teljes fizetés már a képzés alatt, mindenfajta leírás, úgyhogy érdemes.
1: Mindenhol sokszor elmondják, hogy nem kell hozzá érettségi. Te minden mondatban bele van írva zárójelben, hogy fegyveres őr lehetsz, nem kell hozzá érettségi.
2: Igen, gyere, lövöldöz kedvedre. Na jövünk mindjárt, 8:30 pontosan itt vagyunk mindjárt a hírek után.
5: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
8: Hogy darabolom neked a zenéket?
9: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
10: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
6: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
8: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
9: Feri, vigyázz!
6: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
11: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással.

0: Neked ez 8. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az egy lépéssel több alapítvány a Fogadj örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Dévo Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
2: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
3: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
4: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
5: Lépj be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kerti gépek most kedvezményes áron június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
6: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
7: Ismerős az a reklám, amikor egy sztár mosolyog az autóban, aztán hosszasan pózol vele. Na, a Dacia Sandero-nak nem kell ilyen, hiszen nekünk van Európában a legtöbb márka nagykövetünk. Persze nem véletlen, hogy Európában a legtöbb autóvásárló 2025-ben is a Sandero-t választotta. Megértjük. Ez egy pont elég tökéletes autó. Ráadásul most a Dacia Sandero klímával már 5.649.000 forinttól hazavihető. Piaci statisztikák forrása. Dataforce. Részletek a dacia.hu-n és a márka kereskedésekben.
8: Reklámot hallottak.
9: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Sziasztok! Regálili vagyok, ez a saját dalom a Dreamin.

0: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ismét sokan hagyják az utolsó napokra az adóbevallást. Napközben legfeljebb 20 fok várható. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek! Hétfő reggelig több mint 2.200.000 személyi jövedelemadóbevallás érkezett be a NAV-hoz, ami azt jelenti, idén is sokan hagyják az utolsó napokra bevallásuk leadását. Az adóhatóság a központi ügyfélszolgálatok hosszabbított nyitvatartásával készül a hajrára. Azok, akik személyesen fordulnának a hivatalhoz, szerdáig minden nap délután 6 óráig tehetik azt meg, Pécsett, a Rákóczi úti ügyfélszolgálatnál. A NAV infóvonala is fogadja az általános tájékoztatást kérő hívásokat, szintén rendkívüli nyitvatartással. Május második hetében elkezdődött a szúnyoggyérítés Magyarországon, a katasztrófavédelem koordinálásával. A szakemberek a héten is folytatják a biológiai kezeléseket a tenyészőhelyeken. Ezúttal Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében dolgoznak majd, az állandó vizeken, a holtágaknál, illetve a tavak nádassal borított szegélyzónáiban. Baranya vármegyében ezekben a napokban nincs tervben védekezés, de az elmúlt napok esős időjárása miatt a szakemberek szerint május utolsó hetében a mostaninál nagyobb területen várható lárvagyérítés. Véget ért a labdarúgó MB2 2025-26-os szezonja. A vasárnapi 30. fordulóban a HRN Kozár Misleny 2-1-re legyőzte a Karcagot hazai pályán, míg a Szentlőrinc idegenben aratott 2-1-es győzelmet a Tisza Kécske otthonában. A Kozár Misleny így 48 ponttal a negyedik helyen zárta a bajnokságot, a Szentlőrinc 33 ponttal a 14. Az MB2-ben a Vasas lett az idei bajnok, míg a Budafok és a Békés Csaba búcsúzott a másodosztálytól. Folytatódik a dilatációs szerkezet javítása az M6-oson Tolna és Baranya határán. A Pécs felé vezető oldalt lezárták, a Budapest felé vezető oldalon irányonként egy sáv járható. Parkolót újítanak fel a Komlóverzum látogatóközpont mögött Komlón. A terület egy részét lezárták a forgalom elől. Útkarbantartási munkákat végeznek a hét elején a Baligeten. A munkaterületeknél a közlekedők továbbra is félpályás útlezárásra számíthatnak. A meteorológusok előrejelzései szerint ma napos gomoly felhős időre számíthatunk. Jelentős csapadék nem várható, de elszúrtan kialakulhat kisebb eső. Napközben általában mérsékelt marad az északi északnyugati szél. A hőmérséklet maximuma 20 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió
3: 3.9 lesz, pontosan 5 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatók. Ma nem fér bele zene. Van mit beszélni, gyerekek, le kell dolgoznunk itt előre, meg utólag, meg össze-vissza, mindent. Úgyhogy nem beszél. Most nincs idő zenélni. Kaptunk egy nagyon érdekes, illetve Eszter talált pontosabban egy érdekes bejegyzést egy Facebook oldalon, aminek van egy előzménye is, nem tudom, melyikkel kezdjük, a mostani bejegyzéssel, vagy az előzménnyel, mert a Laci megtalált ennek az előzményét is, de hogy akkor nézzük a mostanit, aztán megnézzük majd az előző bejegyzést is. Egy szolárium keresi a furcsa módon a szoláriumot használó alanyait. Mit csinálnak szerintetek? Jó, mondjuk ezt te tudod, mert hogy te raktad be a bejegyzést. Mit csinálnak szerinted, Feri, a szoláriummal úgy?
4: Mindenekkel szeretném megköszönni az embereknek, akik támogatják az algoritmusomat, hogy ezek mindig az utamba kerülnek. Igen. Tehát, felfogadatlan.
3: Igen, bármilyen van, azt küldjetek Eszternek, Eszter ezeket behozza. Fura Facebook bejegyzés, különböző posztok, kicsi lokális helyen történő olyan hírek, ami az adott közösséget érinti, de nem biztos, hogy eljutna hozzánk. Van egy szolárium, és ez a szolárium felháborodott valamin, mert csinálnak valamit az emberek a szoláriumban, amiből most már elege lett a szoláriumnak, és posztolt egyet ez a szolárium, hogy előbb-utóbb elkapunk, ne csinál többet, tudjuk, hogy csinálod, de most már álljatok le ezzel. Állj le, vagy álljatok le ezzel. Mit csinálnak a szoláriumban szerinted?
5: Lopják a csöveket.
3: Kiszerelik a csövet, igen, arra gondolsz? Igen. Nem szerelik ki a csövet, nem nyúlnak a szoláriumhoz. A szoláriumot rendeltetésszerűen használják.
4: Szeretném elmondani.
3: Kezdesz jó nyomon lenni.
4: Kezdesz jó nyomon lenni, hogy alapvetően abból kell kiindulnunk, hogy minden olyan lehetőség, ahol az emberek közterületen magukra maradhatnak. Tehát egyedül vannak és nem látják, amit csinálnak, az magában hordozza a veszélyt annak, hogy olyat fognak csinálni, amit nem akarsz, hogy csináljanak.
3: Igen, de nekik ez nagyon jó, és sűrűn csinálják, sőt, addiktív, rákattannak, és ez a szolárium most már arról panaszkodik, hogy nagyon sokszor csinálják, felháborodottan azt mondja, hogy itt már perrel és egyéb dolgokkal fenyeget. Mindjárt felolvasom, mit ír a szolárium tulajdonosa. Mit csinálnak szerinted? Nem csövet lopnak. Egyedül vannak, tehát nem, közösen nem szexelnek.
5: Nem szexelnek. Dohányoznak. Nem.
3: Dohányoznak a szolárium. Mit csinálsz a szoláriumban, amikor mesztelen vagy?
5: Ó. Oh. Ha.
3: De ne? Ki...
5: Ja, nem kényezteted, nem kényezteted magad. Nem önszeret, mások az, nem, az se.
3: A szoláriumban miért érez mindenki ellenállhatatlan vágyat egyébként, hogy önszeresse magát, Eszter?
5: Hát mert ott magadra...
4: Én nem tudom, én soha értelme nem volt a szoláriumban.
3: Hogy van ez? Tudsz nekünk ebben segíteni?
4: Én azt tudom elmondani, hogy nagyon szeretem, van a Gemstone nevű sorozat, és abban volt az, hogy csináltak imádkozó fülkéket embereknek, hogy bárhol vagy, be tudsz zárkózni, és imádkozz benne, és az első héten átalakult az egész egy nagy maszturbáló fülkévé.
3: Mindenki gyászolt a szolárium.
4: Mindenki gyászolt benne, igen.
3: Igen. Szóval, itt is ez a tip, hogy ez történik, de nem ez történik, illetve ez nem baj a szolárium tulajdonosa szerint.
5: Aha,
3: ez nem
5: baj. Csinálhatod.
4: Ezt is leírják, ezt csinálhatod.
3: Igen, figyeld, mondom akkor, hogy mi történik. Te pisikobold. Figyeld. A megnövekedett számú kukába pisilések miatt hajtóvadászatot indítottam ellened. Amikor elkapunk, mert le fogsz bukni, teszek róla, arccal teszem ki a kameraképed a Szoli Facebook oldalára, megszigyenítésképpen egyúttal rongálás miatt feljelentést is kapsz. A személyiségi jogaidat leszarom, ha beperelsz, örömmel fizetem a kártérítést, és egy egész város megtudja, mekkora kretén barom vagy. 50 000 forint nyomravezető díjat ajánlok fel annak, aki által sikerült minden kétséget kizáróan megtalálunk, a tettest vagy a tetteseket. Pisi kobolt körözés alatt.
5: Oda pössentene.
3: A kukába, az emberek a szoláriumba. Érted, hogy mennyire durva? Tehát, hogy egy gyönyörű helyen vagy, tiszta, piperecúcok kirakva, kéztörlő, fertőtlenítőszer, szoláriumozni mész be, barnul mész be, fogja a pisi kobolt és belepisil a kukába. Ez egy automata szolárium egyébként, itt nincs senki.
4: Hát figyelj, nincs senki, de mosdó van vajon? Ezt kéne kiderítenünk, hogy van-e mosdó, vagy pedig nincs más opció. Hanem az, hogy beülsz, és lehet, hogy egy ilyen folyamat, én nem vagyok szolizós, de hogy aki befekszik, hogy jöjj, fújja a levegőt, megy a nap, és akkor csak azt hiszed, hogy ez olyan, mint egy barna hang, vagy egy piros, vagy valamilyen színű hang, hogy tudod, hogy...
3: Na, de tehát azért mész el oda, mert nincsen senki. Tehát, hogy nincs WC. És hát, akkor belepisílsz a kukába?
4: Hogy egy ilyen Balázs típusú férfiról beszélünk.
3: Nem, azért minden, nem viszek el a hátamon.
5: Csomó mindent csinál, de ezt nem.
4: Aki ugye az őz holokauszt után, ami ma történt, ugye azután még ez is. Szóval, hogy igen, hogy lehet, hogy ez ilyen kényelmi dolog, vagy pedig van benne valami kis ilyen, tudod, hogy ez ilyen izgalmas?
3: De várjál, nem, mert ennek van egy előzmény, ennek egy másik bejegyzés. Ugyanaz a szolárium, ugyanaz a tulajdonos. Ne pisíjetek, és ne kakíjatok a kukába. Oh. A bános tököm ki van már ezzel a problémával. Erre a célra ott a WC, 200 forintosan működik. Nagyon szívesen váltunk nektek a szalomban, vagy a környező üzletekben. Ha még ez sem megy, pofás bokor az üzlet előtt. Nagyon szépen kérünk benneteket, hogy ne pisíjetek a kukába.
5: Tehát van WC-jük.
3: Van WC a szoláriumban.
5: Csak 200 forintért.
3: Igen. Na. Van kamera, a következő Húgyos Jóskát és Saros Júlcsát kiteszem az oldalra arccal együtt, hogy mindenki tudja óváron, aki benneteket meglát, hogy mekkora igénytelen tirpák parasztok vagytok. Tehát ez zajlik már a szolárunkban.
4: Kikérem magamnak.
3: Aztán jöhet a feljelentés, örömmel járok majd bíróságra. Aki nem érintett, ha bármi rendellenességet tapasztal, kérjük jelezze, a nyomravezetőnek ajándék jár. A problémás leginkább a 3-as és a 2-es kabin érintett a problémán. A 3-as magasan viszi a statisztikát. Segítsetek, ez a Szoli rendelt tetiszerű használatát mindenki tartsa be. Tehát nem csak belepisilnek a kukába. Ha ennél durvább dolog is történik az óvári szoláriumban. Azért ahhoz mennyire egyszerűnek
4: kell lenni. A szolárfantom.
3: A szolárfantom bejár egy mosómagyaróvári szoláriumba. Ott egy kuka. A pisi is durva. De azért az megvan, hogy fölé pipiskedsz a kukának? Azért az megvan, hogy szolizol egy jót, hogy szép legyél, hogy barna legyél, hogy guszusos legyél, de ugyanakkor belegítelsz a kukába? Mi van? Mi történik?
5: Megindul a szoláriumozás alatt a pisi, tehát hogy termelődik a fénytől.
4: Ez az én kérdésem, és a másik pedig az, hogy nem rettegtek attól, hogy aki lefotóz téged, vagy ott gubbasztasz, mint
5: hát egy zárta, izé, oda nem tudod, nem fotóz be.
3: De kamera van, nem? Nem vagy lehet. Az, nem lehet.
5: Hát ott levetkőzöl.
3: Ja, tényleg, várja, ott az nincs. Ugye, azért nem tudja fölvenni, hogy ki
5: a szoláriumba, recepció, ott fizetsz, megmondják, hogy a hármas szabad, bemész, magadra csukod, és ott már nincs senki.
4: Nem, megvan a megoldás. Na. Azt kell, hogy mérlegelni kell belépéskor. Aki könnyebben jön ki, mint hogy bement,
3: akkor ő volt.
4: Igen. Akkor az ő volt.
3: Álljon mérlegre. 200 forint a WC, az plusz egy perc a szóliba. Hülyék vagytok? Hát nem gondoljátok, hogy befizetem.
4: Amúgy ki használ még szoláriumot?
3: Szerintem nagyon sokan járnak még szoláriumban. Nem szoktál szolizni? Kérdez,
4: azt mondom, Lakatos Laci jár rendszeresen.
3: Mondjuk ez, erre most tudnék mondani három dolgot.
4: Esküszöm nektek.
3: A Lakatos...
4: Próbálra teszem a türelmelet, Balázs. A Lakatos Laci rendszeresen szolári, mert szégyeli magát, ha kifakul.
3: De már milyen kifakul?
5: Nem tud kifakulni.
4: Sőt, ha jól tudom, még Dennis is jár. Na, mindjárt meg fogom kérdezni tőlük, igen.
3: A Dennis meg a szoláriumban. Ne
4: csinálj! De fel, mindjárt meg fogom kérdezni tőlük, igen.
3: De minek járnának szoláriumban? Dennis minek jár szoláriumban? Tehát, hogy...
4: Szebb legyen.
3: Hogy miért az még pirít rajta egyet?
4: Egy kis tónusfokozás, nem tudom.
3: Igen. Óváron éltem sokáig, szomorú, hogy ezzel a hírrel felkerültünk a radarotokra. Gyerekek, ez egy valós probléma az óvári szoláriumban, de hogy nem csak szerintem, ez nem csak az óvári szoláriumot érinti. Tehát írjanak tulajdonosok, ott dolgozók, hogy mi történik még egy szoláriumban. Szerintem a lehető legigénytelenebb dolgok történnek.
4: Feri, nem is tudtam, nem? Hogy a kertetekben van egy szolárium.
5: Igen. Igen? Igen, hát ugye melyik a jobb, szoláriumban, a izébe kúkába szarni, vagy a házunk mellé? Melyik a jobb? Na?
3: Igen. Aj. Tehát itt arról van szó, hogy ő kifizetett...
4: Úristen, bocsáss meg, de Feri, megnézted amúgy azt a szart, hogy nincs benne egy mobiltelefon?
5: Meg, hát
3: tudtam. Mondjátok meg nekem, ha valaki kifizet 600-800 forintot egy szoláriumra, 1000 forintot, 5 perc, 200 forint percenként, 1000 forint, az mi az Isten sajnál még 200 forinton? Ez miről szól? Az anyagiasságról, az igénytelenségről, az ingerről, hogy nem látja senki, megtehetem. Tehát mi a lélektana a szoláriumban a kukába szarásnak?
4: Ez egy adóvisszatérítés.
3: Bosszú?
4: Hát vagy pedig olyasmi, hogy tudod, hogy nem érzed azt, hogy eleget kaptál pénzedért, és akkor...
3: De várj, de a kettő együtt kizár egy, mert szoláriumban azok mennek, akik azért úgy jól néznek ki, adnak a külsőre, bekenik magukat. Tehát, hogy igényesebb vagy, ha szoláriumban jársz. Ez hülyeség?
4: Hát nem tudom, szerintem pont az van, hogy aki szoláriumban jár, az ugye az direkt számon kívül hagyja, hogy káros, és hogy nagyon rosszat tesz a bőrének.
3: Tehát igénytelen. Inkább
4: azt mondanám, hogy tájékozatlan. Ezt
3: tehát buta.
4: Ezt nem én mondtam, ezt a Sebestyén Balázs mondta. 848, 519.
3: Tehát akkor ott vagy a szoláriumban, szép vagy, de buta, és oda szarsz a kukába.
4: Igen, ez ugye, ilyen mi ez, egy WC, ez nem? Nem, azért beleteszek valamit, ne gyere.
3: De a szoláriumban nem pont az jár, aki egy kicsit jobban odafigyel a külsőre, egy kicsit igényesebb, egy kicsit áldoz magára?
4: Igen, nincs összefüggésben, tehát nem az MTA professzorok szoktak járni azért a szoláriumban, nem? Tehát, hogy...
3: Ja, tehát értem, tehát hogy ne keresek párhuzamot, hogy odafigyelek a külsőmre, letörlőkendőzöm, de közben használom a kukát. Előtte vagy utána kuporodok a kukára?
5: Szerintem utána, hogy végeztél a szolival.
3: Mert hogy a meleg beindítja a bélműködést.
5: Igen, meg ott a fény, a jó ilyen műnapfény.
4: Ebben a rohanó világban ugye egész nap nem tudsz magadra figyelni, de akkor befeksz a szoláriumba, lesz egy ilyen mindfulness pillanatot. Ha jut eszembe, elfejtettem valamit.
3: Igen, az is jó kérdés, mi van, nem szolizik, csak oda jár.
4: Jó, tényleg, csak beszalad két izék között.
3: Egyébként azt adom. Között. Érdekes, a szolítsó hidegen marad. Egyáltalán nem szoláriumozott. Teljesen felfoghatatlan.
4: Mennyire
3: teljesen
4: lehet baktériumban gazdag egy ilyen szolárium ennek fényében?
3: Én, amikor régebben egyszer-egyszer beugrottam, most már nem járok nagyon szoliba, én agyon fújtam ezzel a spritznivel. Mindent. Előtte, utána, tehát úgy hagytam, ott patika volt, és előtte is.
5: Igen, normális szoliban meg is csinálják.
4: Jó, kérdésem,
5: tehát, hogy minden vendég között bejár a
3: recepciós. Ja, bejár a kis spriczni, és lány is lespriczni. Azért a szar, hogy ott jöjjön spriczni, te meg ott guggolsz még a kukát.
5: Hogy majd még maradjon.
3: Elnézést, bocsánat.
4: Azt hiszegni kell, hogy nem, hogy bejöjjön.
3: Na, nem kell abból olyan sokat fújni, te beülsz a kukán kúpat szemekkel és nyomod.
4: És hogyha nem félsz attól, hogy rögtön a szag, ugye körben a pici, ez a kis helységeken.
3: Nem, hát a billenős a kuka, félrenyomom, csat, és már vissza is billen. Hát ott semmi nem megy ki. Ott semmi nem megy ki.
4: Érzek, amilyen gyakorlati tapasztalatot emögött, mondasz mögött, hogy...
3: Nem, azért minden nem vállalok.
5: Lehet, hogy
3: szoláriumnak
5: hívják. Többen írják majd, lehet, hogy ők nem is szoliznak.
3: Igen, tehát nincs... Csak oda jár szaráliumba, és utána megy tovább.
5: Csokicső.
3: Ez az igazi csokicső, tudod? Ők ezt félreértették, a csokicsövet.
4: Aki jár szoláriumba, az figyeljen oda, hogyha esetleg, akkor jön ki, ott áll valaki egy újsággal a hóna alatt a bejáratnál, akkor az lehet, hogy nem barulni megy.
3: Egyébként most, hogy mondjátok, igen, ezt a szoláriumot, egy kicsit ez ilyen régi letűnt kor.
4: Ez nagyon régi.
3: Régi, fura, hogy még valaki jár szoláriumozni.
4: Hát most már nem ez az iskola van, most már az van, hogy ha kilépsz az utcára, akkor 70-es fényvédőfaktor az arcodra, nem azt mondja, hogy befekszel a szoliba, nagyon megöregíti a bőrt, meg rosszat tesz. És úgy nézel rám, mint akinek van otthon egy szoláriumon.
3: Volt otthon szoláriumon. De kaptam ajándékba, nem használtam.
5: Egy olyan kaptam, csak ott állt.
3: Mert régen dolgoztunk együtt, volt egy szoláriumos szponzorunk egyébként. Nagyon sokat hirdetett a műsorban, és mondta, hogy szeretne adni egyet. És adott egy olyan szoláriumot, megőrülsz, ami nem egyenes volt, hanem hullámos, és felvette a tested alakját, ahogy fekszel. Figyelj!
5: Jókat aludtál benne.
3: Űrtechnológia volt, hogy befeküdtem, de nem kapcsoltam be. Ugyanis hullámos volt a szolárium maga. A kezednek, a lábadnak, a gerincednek volt benne egy ilyen hullám. És magadra csuktad ugyanazzal az ível a szoláriumot, illetve nem, bocsánat, nem csuktál magadra semmit, hanem tükrökkel volt megoldva. Egy tükrös szolárium, és föllőtte a tükör a fényt, és a tükörből jött vissza.
4: Szerinted
3: mennyire durván jól nézett ki? Egyetlen azt láttam.
4: Apátok hol van? Megint a szoláriumban sír. Jó, oké.
3: Hajszik a szoláriumban, egész családod aját aludni.
4: Ott büntetik magát a szoliba.
3: Nem emlékszel, volt szolárium reklámunk nagyon sokáig. Csoki csövesztünk 1000 éven keresztül. Játékaink voltak, és akkor még 100, még a klasszban voltunk, és akkor adott egy szoláriumot. Nem nagyon használtam.
4: Én nagyon csalódott voltam, amikor rájöttem, mi a csoki cső valójában.
3: Mi a csoki cső?
4: Hát amikor kiírták, hogy csoki cső csere volt. Na, mutassátok a csoki csőt, aztán látom, hogy ez csak sima cső. Na mindegy.
3: És olyan szoláriumban voltatok, ahol beállsz, álló szolárium, és lefröcskölnek ilyen narancssárga cucca? Ne, azt nem próbáltad?
4: De én próbáltam, az nagyon vicces volt.
3: Volt egy idő, amikor a celeb világunk nagy része narancssárga volt, mert bejött a festékkel
4: az
3: lefújó szolárium.
4: Az nem szolárium.
3: Az egy festékanyag volt.
5: Lefújtak,
4: igen, az nagyon vicces szerintem, és ugye abban van egy nagy önismereti pillanat is, mert egy idegen ember néz téged egy papírbugyiban.
3: Honnan tudod ezt? Én nem fújottam magam.
4: Én lefújattam
3: magam. Fújattad magad, persze, és narancsárga voltál?
4: Nem narancságát kiadtam, én azt hiszem, hogy nem tudom, valami sejemfényt, de hogy...
3: Bejöttek hozzád, és
5: lesprisztek.
4: De ezt úgy csinálják, nem ilyen kézisprisznivel csinálják, hanem olyan, mint az automosóban.
3: Egy kefével lesutakot, hogy egy gőzborotvával rád nyomták.
4: Úgy van, hogy először meggőzborotválnak, aztán lekefélnek, és utána jön a végső szín, a lakkozás.
3: És előtte vagy utána ültél rá a kukára.
4: Nem gond, ha ülök közben a kukát.
3: Igen, a rózsaszín festéktől mindig meg. És bársony színed lett tőle.
4: Lett egy ilyen szép színem volt, és akkor annyi, hogy ha utána ott kell állni, ez még az elsődleges technológia volt, tehát ezt utána továbbfejlesztették, de mozdulatlanul kell ott állni, hogy nehogy valahova befolyjon, vagy nehogy valahova ne jusson be.
3: És hogy szárad meg rajtad a cucc?
4: Fújod.
3: De fújnak ilyen levegőkeringetéssel?
4: Valahogy is, hogy levegőt keringetnek, meg valahogy magadra hagynak.
3: Megőrülsz fel, és ezt mi kihagytuk, nem mentünk el. És akkor narancsárga voltál utána, vagy milyen színed volt?
4: Volt egy ilyen karotinos ilyen hatása. Tudod, hogy
3: nagyon sok celeb volt akkor narancsárga.
4: Igen, én úgy néztem ki, mindenkinek magas a vérnyomása. Nekem, én ezt a szint lőttem be magamnak. Van, tudjátok, az ilyen pirosos arc.
3: De az egész szolárium egy kicsit ilyen nosztalgia időszak, nem? Kevesebb is van, de hogy bementél, beleszagoltál a levegőbe, ott ült egy nagyon unott, ilyen hosszú műkörmös kislány, odantan hány perc, nagyon unott volt, gyűlölt a munkáját, bementél, és utána ilyen égett bőrillatod lett egy kicsit. Igen. A szoláriumtól.
4: Ez már önmagában ilyen... egészségesen hangzik.
3: Igen, nem túl egészséges, hogy az egész szolárium szakma, nem tudom, most van-e, biztos most is szoláriumoznak sokan, de hogy egy ilyen retro korszakot idéz, hogy mindenki szoláriumba járt. Most meg már kiderül, hogy mennyire káros.
4: Igen, de amúgy azt írják most a hallgatók, hogy a szaunában is történnek ám ilyen dolgok, amiket írtak.
3: Bizony. Szaunában? Uh-huh.
4: Azt mondják, hogy egy időben ez volt a szauna démon volt, aki a köveket máshogy edzesítette meg.
3: Jaj, ne!
5: És utána benne ülsz a saját pisit gőzében.
3: Tudod, milyen durva az?
4: Szerintem te tudod.
3: Pisiltetek már, pisiltél már le tüzet? Nem pisiltél le soha?
5: Ja, tüzet, de igen.
3: Pisiltél le tüzet?
4: Igen, de nem szaunában.
3: Nem pisiltél le tüzet soha?
4: Ezt nehéz lenne megoldani.
3: Hát
4: az vagy egy olyan belső nyomás kéne, hogy oldalról tudjak, hogy egy macska spriccelni.
3: Lehet, hogy ilyen, te 6 bar nyomással érted, egy gőzborotvával rálövöd a tüzre.
4: Most ne nézzetek ide!
3: Olsd el a tüzet!
4: Igen, ne, de hogy,
3: borzasztó szaga van. Tényleg ja, borzasztó.
4: De az érzés,
3: nem, hát pasiknak nem, mert átmegy az ív. Borzasztó szaga van, a méreganyagok, ahogy kicsapódnak, és a fehérje a vizeletből, figyelj, felfoghatatlanul durva. Tehát, hogy azt nem is értem, hogy valaki szoláriumban miért pisil le egy követ, vagy abban mi a jó. Azt nem tudom felfogni.
5: Pisilnie kell, de ahhoz föl kéne öltözni, ki kéne menni.
3: Igen. Egy étterem pubban dolgozom, a WC-ben rendszeresen a kukába intézik a dolgot.
5: Egy WC-ben.
3: Egy WC-be, a kézmosóba hánynak, a WC 2 centire van, higgyetek, hogy nem értem, írja Ria. Na látod, hogy akkor ez valamilyen inger? Vagy valamilyen fétis lehet? Hogy ott van a WC tiszta, és fogod a kukát, és inkább oda.
4: Hát vagy van valami testi anomáliája az illetőnek, és azért a WC nem kényelmes neki.
3: Nem. össze. De egy műanyag kukára, műanyag kuka, egy billenős kuka fölé guggolni, az sokkal jobb.
4: Úgy képzelem, hogy egy ilyen két méteres, egy nagyon vékony testalkatú férfiről van szó, akinek nagy teher lenne legugolnia, ezért csak így maga alá gyűri állva.
3: Igen. Én volt, hogy belepisiltem már szoláriumba a kukába, mert közben bent voltam, nagyon rám jött, de kimenni nem tudtam, mesztelen voltam. Rögtönözöm kellett, kitöröltem, körbetettem papírtörlővel. Na, akkor itt vannak az önkéntes pisilők. Tehát akkor ez valójában megtörténik.
4: Körbetettet papírtörlővel.
3: Igen. A feleségem korábban a Vörösmarty téren dolgozott egy ruhaboltban. Rendszeresen valaki odatojt a próbafülkébe. Rendszeresen.
4: Az akkor nem kutya volt, vagy ilyesmi?
5: De az... Hát, de persze, de...
4: Boksi!
5: Na, ide szarhatok!
4: Ebből egy eses hozzá nekem! Az komoly. Hát én is hallottam, hogy az egyik barátom az Adidas boltban dolgozott, és ott meg különböző ilyen, hát női termékeket hagytak ott használtan.
3: Azért elképesztő, hogy milyenek tudunk lenni, nem? De tényleg szolárium volt, azt gondolnád,
5: hogy igen, van egy WC, ahova be tudsz kéreckedni.
3: Vagy az Adidas boltban azért elmegy, pénze van, vesz valamit, hogy valahogy azért összekapcsolod egy minimális kulturáltsággal.
4: Tehát a gondolattól megölne a szégyen. Tehát, tehát egy ilyesmi, tehát ha hazafelé meghalnék magamtól.
5: És inkább berecsint ezt a próbafülkébe.
4: De nem, tehát hogy ha ilyet csinálnék, hogy ott hagynék egy női dolgot, vagy valami végtevéket, hazafelé meghalnék szégyentől. Tehát biztos, hogy benne nem tudnám túlélni. Ez hogyan teszed el magad?
3: Nagyon durva, tényleg durva. Na jó van, figyeljük majd az eseményeket. Ez milyen csoport egyébként? Aha, Mosó-Magyaróvári Szolárium csoport. Azért hova tudsz te elkeveredni?
4: De miért?
3: Tehát azért hogyan keveredsz egy Mosó-Magyaróvári Szolárium csoportba? Nem ezeket tudom, az Eszternek küldjétek. De tényleg nagyon nyitott vagy a világ dolgaira.
4: De még mindig a nyestes a legjobb csoport. És figyelj, ezt mondtam nektek, hogy most van egy új módszer, mert el lehet rémíteni a nyestet a...
3: Igen, ezt ugye egyszer elmondta a kitelepés, hogy benne van a nyestes csoportban.
4: Nyest ellen küzdők csoportja, ez a kedvenc csoportom, soha többi, semmilyen csoportra nem lesz szükség soha többé. Most kitalálták, hogy valaki 24 órán keresztül Puzsér Robertet játssza le a nyesteknek.
5: Hogy bírják?
3: Már hogy a nyestnek, hogy elriassza a kocsitól.
4: És elhagyta a területet.
3: A nyest elhagyta a területet.
4: Igen.
5: Megvan
4: és most elkezdték ezt, tehát most Puzsér Robertel riogatják a nyesteket.
3: És valaki halálkomolyan beírta egy kommentbe, hogy én kipróbáltam, hogy milyen a jövő nyestnek Puzsért adni, elmenekült a nyest, próbáltok
4: ezek
3: itt is.
4: Ezek minden esetben videós és fényképes beszámolók, tehát le vannak fotózva a nyestek, az autók, a témák, ez
3: minden. Tehát hány ilyen csoportban vagy benne, vagy hány csoportot nézel?
4: Semmi hozzá, Balázs, hogy mit csinálok a magánéletemben?
3: Mennyi időd van? Most üzzük el a nyestet című Facebook csoportba. És állni nem benn vagy, írsz nyestes
4: sztorikat? Természetesen vállalva vagyok a saját.
3: De vállalsz nyestes sztorit is.
4: Igen, és már megtettek engem szakértőnek.
5: Bedolgoztad magad, mi?
3: Én azt gondolom, hogy azért melletted sem megy el az élet. Tehát azért te is nagy kanállal leszed az életet.
4: Soha életemben nem láttam nyestet.
3: Sem tudod, hogy néz ki, érted, de benne vagy a Facebook nyestes csoportban.
4: De már annyira investáltam ebbe az egészbe, hogy most nem tudok kilépni. Egyszer láttam Debrecenben egy nyestet elvinni egy darab egy tojást, de az, az ablakban volt, nem volt még kocsim.
3: Ez úgy, baromi cuki állat. Iszonyat agresszív, mindent megrág, de hogy rohanak, és izé farkával jól néz ki. Nagyon cuki. Na jó van, gyerekek.
4: Ez volt az, ami elkapott benne. Igen. De úgy van valaki, akinek van házi állatnyestje? Tehát, hogy be tudunk hívni egy nyestet egy interjúra például?
3: Nem nagyon tartható, nem? Nincs nagyon házi.
4: De nem juhászodik meg a nyest, hogyha adsz neki tojásokat?
3: Jelen pillanatban mi az összcsoportot száma, mi ahol jelen vagy? Inkognitó van és vállaltad.
4: Ne nézzetek a szemembe.
3: Elképesztő.
4: És a legjobb, hogy vannak nyestcsapdák, és mindenféle random állatokat el szoktak vele ejteni véletlenül. Kirakják a kocsi tetejére, és akkor volt már benne macska, patkány.
3: Ja, minden csak a nyest. Mert olyan rettenetesen intelligens egyébként. Igen, nagyon intelligens állat.
4: De a kedvenc, amit beszokott dugdosni a motorház tető alá, tehát már mindent láttam.
5: A nyestről minden.
3: De mennyire van?
4: Akkor legyen az, hogy holnap 8-tól 9-ig csak a nyestről beszélünk. Jó, de akkor hívjuk fel az összes szakértő barátomat a csoportból.
3: Kérdőd, ma admin vagy a csoportban, érted? Nagykövet vagy.
4: Nyest vagyok. Nyest szintű besorolásom.
3: Na jó, mindjárt. 9 óra van, pontosan itt vagyunk rögtön a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: A nyár már közelek, akár kiserkélyed, akár nagy kerted van, kerti bútorok és kiegészítők széles választékát találod nálunk, amelyek megfelelnek az igényeidnek. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Utazz a nyárba a Mercedes-Benz Hoványnyal. Most új és használt személyautó készletről akár 2,99%-os kamattól érhetők el. Válaszd a prémium vezetési élményt az év Mercedes-Benz márka kereskedőjétől, és érkezz meg stílusosan a nyárba. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart Budaörsön, Kecskeméten és Békéscsabán. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek mercedeshovány.hu.
8: 1000 forintos ajándékkupon a Rossmanos bevásárlásodra. Szerezd be a Nőklapja, Blikk, Kiskegyed vagy Meglepetés magazinokban található kupont, és használd fel május 18-a és 24-e között a vásárlásod során. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
9: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9 millió 300 000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
10: Új stílus a nyárra. Térd be a Kickhez már ma. Rövid nadrágok már 1500 forinttól. Kombinálj kedvedre és érezd jól magad. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
11: Olajcsere, kezdje a Bárdi autónál. A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9050-40-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
12: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
13: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Baleset szemtanúit keresi a pécsi rendőrség. Elszúrtam, még előfordulhat ma kisebb eső. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Baleset szemtanúit és érintettjét keresi a rendőrség. A pécsi rendőrkapitányság tájékoztatása szerint május 1-én délután 2 óra 40 perckor egy ismeretlen személy futott a járdán Pécsett, a Rákóczi út 69-es szám előtt, majd anélkül, hogy körülnézett volna, leszaladt az úttestre. Ott egy sötétzöld Honda Civic elsodorta őt. A gyalogos a baleset során megsérült, de elszaladt a helyszínről, hátrahagyva vezeték nélküli fülhallgatóját és testékszereit. Aki a balesetet látta, vagy érintettje volt, vagy bármilyen érdemleges információval rendelkezik arról, jelentkezzen telefonon vagy személyesen a pécsi rendőrkapitányságon. Május 21-én nyitja meg kapuit a Harkányi strand. A létesítmény újdonságokkal és megújult környezettel várja a fürdőzőket. A gyermekbirodalom fölé napvitorlák kerültek. A gyógymedencéknél új műfüves burkolat szolgálja a kényelmet, és megújult a főbejárat, valamint az épület közötti sétány is. A fürdő területén vizes blokkokat is felújítottak, és a területre új, mediterrán növényeket helyeztek ki. A férfi kosárlabda NB1B piros csoportjában a bronzéremért küzd a PVSK Veolia a Miskolc ellen. Az éremhez két győzelem kell. A két csapat hétvégi találkozóját Pécsett a PVSK nyerte, így jelenleg 1-0 az állás a párharcban a Pécs javára. Ma újra találkozik a két csapat délután 6 órakor a Miskolci Egyetemi Körcsarnokban. Ha újra a PVSK győz, övék a bronzérem. Hogyha a Miskolc nyeri a mai találkozót, akkor a harmadik meccs dönt majd a harmadik hely és az érem sorsáról. A Magyar Közút jelzései szerint több helyszínen zajlanak útkarbantartási munkák Baranyában. Félpályás útzárra, útszűkületre kell számítani, a Sátorhely villány, a Mohács-Pécsvárad és a Baksa-Szabad-Szentkirály összekötő úton. A hatoson hírnél, a Zengő utcai kereszteződésnél csomópontépítési munkákat végeznek, itt útszűkület lassítja a forgalmat. Siklóson, a Zombori utcában és környékén megváltozott a forgalmi rend, a közlekedőket táblák irányítják. A meteorológusok előrejelzései szerint ma napos gomoly felhős időre számíthatunk. Jelentős csapadék nem várható, de elszúrtan kialakulhat kisebb eső. Napközben általában mérsékelt marad az északi északnyugati szél. A hőmérséklet maximuma 20 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai slágermek.

0: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 4:10 múlt pontosan 3 perccel. Hello, bello. Tízes úton Pilis Csabán összeütközött két autó, egy személyautó és egy teherautó, és nagyon nagy a dugó, nagyon nagy baleset van. Nyírpazony Orosz között baleset, szervek már kint délig zárva, minden kerüljetek, mert ott is nagyon nagy a baj. És ez a Pilis-csabai baleset, ez nagyon nagy, kifelé és befelé is több kilométeres sorok vannak. Úgyhogy, hát, legyetek óvatosak, jó? Ráskó Eszter önálló nyestje, rovatot neki, köszönjük szépen. Holnap megnézzük akkor, mi a helyzet a nyestes csoportban. Srácok, ne csináltuk, mert az autópályán vezetés közben úgy bekönnyeztem, amikor meghaloztam ezt a zenét. Köszi, és eszméletlen, hogy vagytok nekünk. Itt nekünk most volt egy kicsi stábértekezletünk, ezért kellett még egy-egy gyorsan zenélnünk, és ígértünk reggel egy oti zenét, ez az oka, egy rögtönzött.
1: Most találjuk ki a játékokat a különböző gitárpülésekre, és a nyesdobálást például elvetették.
0: Igen. Igen, a nyesdobálás nem ment át, de csak azért, mert valószínűleg feljelentenének minket. És ez nem ment át, de Eszter mindent megtett. Pilis Csaba, már szabad az út, köszi Balázs, hogy elküldted, akkor a reggeli baleset az megoldódott már. Már jól lehet haladni, minden rendben van.
1: Mondhatni, nem voltam nyest.
0: Igen, mondhatni, nagyon. Ma nagyon serényen dolgozol, abszolút. Tehát, hogy nem vagy nyest. Ez szép volt, Szabi. Vagy szép volt, Bali mondja, Szabika, nem tudom, hogy mi.
2: Szép volt, gondolom, hogy a szép zene. Volt, Szabi.
0: Ja, a zene, a zenére gondol. Van már gyerekek, van már mindenféle?
2: Fejlemény?
0: Fejlemény és történés?
2: Írják az hittem. Újságok
0: igen,
2: már.
0: Igen, újságok, kírják, mi ezzel most itt nem foglalkozunk. De itt aztán nagy dolgok történnek, úgyhogy majd ezeket is elolvassuk. Mi van a Tóth Andinak az ügyével? Azt olvassátok, hogy...
2: Tegnap ford bent a bíróságon. Vagy
0: bement a bíróságra, Bály Alex nem jelent meg, ugye, és Tóth Andit ugye kihallgatta a fővárosi törvényszék.
1: Mit csinált?
0: A drogos énekesnő elhíresült kábítószerkereskedelmi büntető ügyében. Hogy most őról van egy szó, vagy őt hívják, én nem tudom, én ezt nem állítom, csak mondom, hogy bent volt, és mindent bevallott, és azt mondta, hópihe emojival jelezte, hogy mire lenne szüksége.
2: Vagy már különböző emojival, ugye? Hogy mikor mit kérsz, nem?
0: Mikor mit kérsz, az különböző emoji.
2: Hát jó. A hópihe, azt gondolom, hogy az a fehér por.
1: Nem, ugye? Hát a hópihe...
0: Hát nálunk inkább azért zúzmara van, meg havas eső, nem tudom, meg ólos eső, meg latyak.
1: Latyakot szoktam kérni.
2: Igen.
0: Írjatok már, drága hallgatók, hogy nektek milyen kódnyelvetek van. Nem feltétlen gondolok arra, hogy ki hogy rendel kokain. Tehát most nem ezt akarom megtudni.
1: Azt majd holnap a nyestrovat után.
0: Holnap a nyestrovat. De a barátokkal, a feleségekkel, mit jelent a flektor, mit jelent a padlizsán, mit jelent a... Tehát milyen emoji, milyen szó mögött, mi van, gyerekek? Mit jelent a pezsgős üveg? Segítsetek már egy kicsit. Én nem tudtam, ez a Tóth Andi ügyéből derült, hogy akkor ott a hópihe, vagy a hópehely jelzi, hogy ő szeretett volna valamilyen kábítószert rendelni. Igen. Mert hogy tiszta hó, fehér, akkor az azt jelenti.
2: Hogy, aha. Igen, hogyha egy pázsit képet küldtél át, akkor ugye
0: a pázsit
2: kép. Más jutott eszébe.
0: Nektek van valamilyen titkos emoji nyelvetek, amit csak a barát, vagy a barátnő, vagy a férj, vagy a feleség, vagy a pár, vagy a gyerek ismer, hogyha azt küldöd be, akkor az felhívás esti keringőre, az egyfajta előjáték, egy titkos emoji, amit te is csak a párod ismer, és ha azt berakod, hogy létre, akkor tudja az asszony, hogy viállásba kell felmenni, nem tudom, van ilyen nektek? Használtok ilyet?
1: Önök az van, hogyha a macia emojit küldöm, akkor az azt jelenti, hogy szaktanári!
0: Igen.
1: Ennyi van.
0: Én egyet tudok, hogy a Benny által mindig le vagyok szúrva, hogy öreg boomer emojikat használok.
1: Ez így van.
0: Azt tudom.
1: Tehát így van. Team Benny.
0: Tehát a nevető, síró, röhögő fej, meg az imádkozó kéz, az 10 éve gyatra, és nem. Én ezért nem nagyon merek emojikat használni.
2: Ők már nem is nagyon használnak egyébként, ez a korosztály.
0: Nem nagyon használnak, egyáltalán nem használnak emojit.
2: Már maga az emoji használat, ciki. Úgyhogy ne vagyunk maradva.
0: Tehát ne használjuk. Jó. De nektek mit jelent? Tehát van olyan emoji, ami jelent valamit? Van olyan, amit használtok? Van titkos nyelvetek? Amikor dílereddel beszélsz, Feri, mit használsz, amikor kérsz 2 gram kanabiszt?
2: Hurkatöltőt. Hurkatöltő. Vidéken ez megy. Tudja, nálunk ez megy.
1: Egy zacskó medvehagymát szóval
2: kérdezik. Nem kellenek ilyen nyelvek. Ha meg tud írni, hogy 5 liter házi vegyes. Kész. Ebben semmi
1: meg annyit is, ilyenkor csak annyit kell írni, hogy hozzál abból a jó fajtából.
0: A jó fajtából. Aha. Tehát valaki például azt írja, hogy a vonatjegy, figyeld, most egy csomó mindent fogunk tanulni, a vonatjegy az utalás a móka vonatra. Tehát valamilyen jel,
2: a móka vonatra,
0: tehát a vonatjegyet rak be, mint emoji, akkor az utalás arra, hogy ott móka vonat indul nem sokára. Uh-huh. Ismertétek? Tudtátok?
1: Nem.
0: Boomerek vagyunk azért emojiból, mondjuk meg őszintén.
1: Én boomer is és józan is vagyok, ez a kettő legrosszabb.
0: Igen. Ha kufircot akarunk a párommal, mindent, ami a pucára hajaz, elkezdem bombázni, és tudja.
1: Aha. Úristen, de
0: melyik emoji?
2: Hát a barack például, az a pucára hajaz.
1: Az nem, a barack az a fennék, a nő, az a női picsú.
0: Hát az a puca.
2: Az a puca.
1: A puca az nálunk a Szabolcsban, az a pénisz.
2: Akkor ti fordítva működtök.
1: A puca pöcörő, pöcörő.
0: Kutyá, hát, furák vagytok.
1: Pucának hívjátok?
2: Igen.
1: Akkor, amikor a múltkor azt mondtad a kapcsinak, hogy belecsókolik a pucázat.
2: Akkor valami másra
0: gondolom. Akkor az valami más jelent. Igen. Flektor emoji van, kérdezi valaki. Ugye az Árpa Attilának elhíresült kábítószeres ügye kapcsán a Flektor, ő csak Flektor port kért egyébként, ami ugye egy fájdalomcsillapító, diklofenák alapú, vényre kapható gyógyszer.
1: Én ezt nem vagyok hajlandó elfogadni, a puca az férfi nemű szerv. Ezt nem vagyok hajlandó elfogadni.
0: Ki mire használja tájegységfüggő?
1: Ez elég komoly félreértéseket tud szülni.
0: Igen, ez az elmúlt 10 évedet akkor át kell, hogy nézd, hogy kinek mondtad is ilyen.
1: Igen, igen. És azt nem lehet, hogy nátok miért van ez, ez van börtönszlengben. Na mindegy, igen.
0: Ti tudtátok a móka vonatot, hogy az vonatjeggyel kell jegyezni a móka vonatot? Az nektek meg volt?
2: Nem.
0: A feleségemnek elküldöm a barackot, és mögé a padlizsánt. Ez elég egyértelmű, vagy egy szájat küldök, és egy padlizsánt. Emberek emojival küldik a párjuknak, hogy szeretkezzenek este.
1: Amikor száját küldesz, meg padlizsánt, nem azt jelenti, hogy rossz napod volt az irodában?
0: Igen, hogy nagyon szeretnél egy sült padlizsánt, parmezán sajtán.
1: Megám vagyok.
0: Van a hold, meg a nap emoji arccal. Én mindig a holdat küldöm, jelzésként a pasi meg a napocskát, ha benne van, válaszként. Panka írja. Mi van? Tehát elküldi a holdat, a pasi meg a napocskát. Aha! Tehát a férfi a nap.
2: Aha.
0: A nő a hold,
2: és akkor ez azt jelenti, és ez, hogy ők...
0: És ha megvan a válasz, a nap és a hold...
2: Egymást.
1: Tessék, Németh Bálint megírta. És akkor mi jön azzal, hogy van vér a pucádban? Azzal mondatta.
0: Hát ha van vér a pucádban. Hát a töködben.
2: Ez... Pucu. Pucu. A ti nálatok pucu. A puca az nálunk.
1: De nem, de van vér a puc... Ti évek óta rosszexuális párkapcsolatban vagyok.
0: Egy kapcsolatban vagyunk, igen. Nálunk a felhő jelentette a párommal, hogy gondolunk egymásra. Magamra is tetováltattam, persze azóta szétmentünk. Igen. Kazinc Barcika, ott a puca, az a férfi egységet
1: igen,
0: jelenti.
1: Igen, és itt mondják, hogy ez egy román szóból ered, és az pedig pénisz jelent.
0: Én már nem
1: jó, most akkor akarom tudni, mit jelent, ha megkínálnak egy pucával. Írjátok meg, akkor az mit jelent? Mi az a...
2: Téged meg szoktak kínálni egy pucával?
1: Engem többször megkínáltak már pucával.
2: Igen.
1: Csak ma reggel kétszer, igen. Csak egyet mondanék.
0: Oké, okay, oké. Okay.

0: Le kell beszélni napközben, hogy este lesz valami, nem értem a házas embereket, aki nem tudsz erről semmit. Tehát ez amatőr vagy, aki. Ez már ugye lehet akár az előjáték része, hogy a párok kedvesen küldenek különböző kis emojikat, jeleket, ami beindítja mindenkinek a fantáziáját.
1: Az én fantáziát az indította be, hogy ugye közel az 50-hez, innen-onnan közelítitek meg, valaki alulról, valaki felülről, de még mindig nem tudjátok, hogy milyen egy női és milyen egy férfi nemi szerv.
0: Igen. Én az összes emojit kipróbáltam már, hogy mit akarok este, semmi. Esélytelen.
1: A dollárt?
0: Pedig a kalipózás jó lenne, hallod, Magdust? Ő mindent elküldött. Igen, a dollár élet, igen, azt kell megküldeni. Igen. Én Eszterrel vagyok, a puca az férfi, higgyétek el. Ne vitatkozzatok a mammával. Szervusz, szívesen írjál, Ági.
1: Na, tessék. Ebből kérdés jelenek egy szavazást amúgy a Facebookon, csak mondom nektek, hogy ezt most fel kell mérni. Ez most akkor, ez egy félreértés, ami uralja az országot.
0: Nagyon sokan emojiban küldenek közben még az asszonynak, mert van egy ilyen számuk is, alma és giliszta. Így küldik el a titkos jeleket. Tehát van egy alma, és van egy giliszta jel, ezt a pasi elküldi a nőnek, amiből a nő tudja, hogy akkor ez mit jelent. Ez elég illúzióromboló.
1: Igen, elég. Nem akarok egy gilisztással járni. Nem? Tehát aki gilisztaként gondol a saját nemű szervére, azt szerintem hagyjuk.
0: Igen. Nem, hogy vonatjegy, nem tudtam, de azt se tudom, mi a tököm a móka vonat. Továbbra se tudom, segítsenek. Misi! Hát most mit, ezen most mit nem értesz, Misi, tényleg, hogy mi a móka vonat? Ez egy tök jó, hogy vonatjegyet küldesz, mert akkor tudod, hogy este nevetés lesz.
1: Igen, meg aztán arra emlékszem, hogy akkor annól még a fű divatos volt, ugye, az már kikopott azóta, akkor ilyeneket mondtak mindig, hogy ilyen izi, hogy ugye zöld volt, meg a izi, akkor dollárját küldték helyette. Tehát, hogy a színekkel operálnak.
0: Feleségemnek elküldtem a hópihét, erő bekapcsolta a légkondit.
2: Ki mit ért belőle?
1: Ilyen biztonságban érzi magát ezen nő, látod?
0: Igen. Nálunk, ha mennénk a málnásba, akkor egymás után rakunk egy busz emojit és egy kígyó emojit.
2: Jaj, ne!
0: Ha ezt lefordítod angolra, és egybeolvasod, akkor megvan a megoldás, hogy mit csinálnál. Ugye a busz meg a snake. Vagy busz, és akkor meg a snake. Ugye hát ez egybe kimondott, hogy megálló.
1: Szégyenne vegyes büszkeséget érzed.
0: Igen, egyszerre szekunder, egyszerre szórakoztatok, egyszerre szekunder, igen. Ha egy V-mutató emojit küldök a páromnak, azt szeretném, hogy... Aha, ezt nem tudom.
1: Hogy nyugatról Romániában.
0: Ez nem is értem. Giliszta helyesen gereszta, köszönjük szépen. És hímtag, fütyülő, himbilimbi, bügyürű, az a puca, tehát bügyülő. Az mondja jól, aki ezt így használja. A puca az ágyék része, ami mindenkinek van, nem használják jól azok, akik csak férfiakra használják.
1: Na, meg is keresem gyorsan a puca csoportot, hogy kiderüljön, hogy ki hogy gondolja.
2: A
1: puca ellen küzdők csoportját szeretném.
0: És megjött a napesemes, és egy fél tízkor. Nagyon szeretem lezárva a témát. Sziasztok, ma hánykor jöttök Sopronba?
2: 5-kor kezdünk, jó?
0: Tök smiley el nélkül, minden nélkül, teljesen komolyan. Ma hánykor jöttök Sopronba? Köszönjük.
1: Puszi, Claudia.
0: Claudia elküldte nekünk. Jaj, nagyon szeretem. Ja, Istenem, na jövő mindjárt. Fél tíz van pontosan, és...
1: Fél tíz?
0: Perc, elrohant, itt vagyunk mindjárt a nap, legjobb pillanataival.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg.
2: Micsoda aroma?
3: Olyan, mint Olaszországban.
2: Ez az igazi kávé.
4: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
5: Shell. Go well.
6: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
7: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fereszt

0: fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosóporszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
1: Lássuk, milyen költségek várnak rám a hónapban. A kocsit például kötelező szervizre kell vinni. Ja nem, el is felejtettem, hogy 5 évig ez nem tétel. Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
2: Új sportba kezdenél, de drága a felszerelés? A Decathlonnál hiszünk abban, hogy egy sportág kipróbálása nem kell, hogy anyagi kihívások elé állítson. Ezért sportra tervezett, minőségi termékeket kínálunk kedvező áron. Fedezd fel választékunkat a Decathlon weboldalon, az appban vagy áruházainkban.
3: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
4: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online, akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
5: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
6: Reklámot hallottak.
7: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ruhaneműkkel segíthetjük a Támasz Alapítvány Pécs munkáját. Napos gomolyfelhős időszakok váltakoznak ma. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Újra a lakosság segítségét kéri a Támasz Alapítvány Pécs. A közösségi oldalán azt írja a szervezet, klienseik megfelelő ellátása érdekében ruhaneműkre van szükség. Férfiak számára melegítő, póló, alsónemű, rövidnadrág, szandál, illetve sportcipő, míg a nők számára nyári ruha, melegítő, rövidnadrág, póló, alsónemű és szintén lábbelik, szandál és sportcipő az, amit várnak. Az adományokat hétfőtől vasárnapig, naponta reggel 8 és délután 5 óra között tudják fogadni, Pécsett a Dugonics utca 26-os szám alatti nappali centrumban. Május második hetében elkezdődött a szúnyoggyérítés Magyarországon, a katasztrófavédelem koordinálásával. A szakemberek a héten is folytatják a biológiai kezeléseket a tenyészőhelyeken. Ezúttal Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében dolgoznak majd, az állandó vizeken, a holtágaknál, illetve a tavak nádassal borított szegély zónáiban. Baranya vármegyében ezekben a napokban nincs tervben védekezés, de az elmúlt napok esős időjárása miatt a szakemberek szerint május utolsó hetében a mostaninál nagyobb területen várható lárvagyérítés. Szép kiejtési versenyt rendeztek Komlón, a város általános iskoláiba járó 3.-4. osztályosok számára. A versenynek a Gagarin iskola adott otthont. A diákoknak saját szüleik bőrébe bújva kellett felolvasniuk egy szöveget, illetve David Attenborough-ról is megemlékezve egy általa készített videót kellett narrálniuk. A megmérettetésen összesen 17 kisdiák vett részt, közöttük a zsűri arany, ezüst és bronz minősítéseket osztott ki. A magyar közút jelzései szerint több helyszínen zajlanak útkarbantartási munkák Baranyában. Félpályás útzárra, útszűkületre kell számítani, a Sátorhely villány, a Mohács-Pécsvárad és a Baksa-Szabad-Szentkirály összekötő úton. A 6-oson hírnél, a Zengő utcai kereszteződésnél csomópont építési munkákat végeznek, itt útszűkület lassítja a forgalmat. Siklóson, a Zombori utcában és környékén megváltozott a forgalmi rend, a közlekedőket táblák irányítják. A meteorológusok előrejelzései szerint ma napos gomoly felhős időre számíthatunk. Jelentős csapadék nem várható, de elszúrtan kialakulhat kisebb eső. Napközben általában mérsékelt marad az északi-északnyugati szél. A hőmérséklet maximuma 20 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rákóczi Ferivel, csak igazi mai sláger megy.
1: Itt vagyunk, gyerekek, mutatjuk a nap legjobb pillanatait. 3-4-10 lesz pontosan 5 perc múlva. Virtuális XX-ről beszélgettünk. Én lehet, hogy kicsit túlerőltetve, de szeretem ezeket az AI-os témákat, nem tudom, engem ez vonz. Kínában, meg most már Európában is nagyon népszerű, hogy azok, akik túlmennek egy szakításon, feltöltenek AI chatrobotokat a párjuk üzeneteivel, kinézetével, és párkapcsolatban maradnak az exük AI megfelelőjével. Egészen megdöbbentő a dolog, nem akarnak szakítani, tovább élik az életüket valakivel egy szakítás után. Ez volt az egyik témánk, és a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnokságát is hívtuk, dr. Vágó Zoltánt, ugyanis krumplikon keresztül dobáltak be Büntetés Végrehajtási Intézetbe mobiltelefonokat, megpróbáltuk kideríteni, hogy hogy történt az eset.
2: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en!
1: Te nem akarsz tovább lépni, ez a te döntésed, hogy nem akarsz tovább lépni. Nekem ez nagyon tetszik, nincs ezzel semmiféle probléma. Egy évig még ott van az exed, igaz, hogy nem tudsz vele lefeküdni, de használod, beszélgetsz vele, este megvitatod a dolgokat, az ő hangját hallod. De ez egyfajta gyászterápia. Hát ha erre is
3: nem,
1: tudod használni,
3: a gyászterápiát
1: borzasztó beteg, de...
3: Azt egyedül kell megvívd. A párod már nincs ott, érted?
4: De mi van, ha ráteszik az egészet, a szoftveredet, amit leképeznek, egy bábura, egy szexbábura.
1: Na, de ezt is megcsináltod. Tehát AI alapú szexbábut simán megcsináltod, ahova berakod
4: de
1: a hangot.
4: Hogy emberi jog szempontjában, ez hogyan jó?
1: Azt szerintem ennek semmilyen joga nincsen, de ha az hangodat használhatom, tehát az, hogy mi együtt voltunk, és én használom a fotódat, meg a hangodat, és én képezek egy karaktert, azzal az ég egy ott a világon semmi baj nincs. Tízezrek élnek így most már Kínában, hogy nem lépnek tovább a kapcsolatból, hanem benne maradnak, és az előző párjukkal, a partnerükkel, vagy a férjükkel, feleségükkel vannak együtt. Halálesetén, ez a Black Mirror egyébként. Feltöltik valahova az emlékeket, élményeket, és egy AI által generált képmással élnek tovább együtt.
3: Most,
1: de neked ott marad.
3: A üzeneteink alapján most klónoznám a békát, akkor ezeket mondaná. Ugyan ma te mész a gyerekért, már megint ott hagytad a cipődet a folyosón.
1: Elmentem vásárolni,
3: igen.
1: Igen, szerinted szép ez a táska? Igen, ebben a formában. Volt osztálytársa megcsinálta, és az ő az exe karakterét Sims játékban, és ott éltek tovább együtt. Az is milyen durva.
4: Igen, de úgy például az érdekel, hogyha mondjuk van egy híres ember, mondjuk ugye itt van a Balázs, és akkor sokan azt mondják, hogy hú, hát a Balázs az ideális férfi, mert ugye nem ismerik rendesen. És akkor azt mondják, hogy izé, hogy na, én akkor a Balázsra akarok párkapcsolatot, és akkor generálnak egy Balást. Amúgy ezt neked kéne megcsinálni, megcsinálhatnád az online Balást, a párkapcsolati Balást, és havi díjért lehetne a párkapcsolatot.
1: Balázs, feltölteném magamat, meg a mondataimat, és velem élhetne együtt.
3: Igen, és beszélgethetne velem. Üzengetnétek egymásnak.
4: Elfeledkezni a születésnapjáról, meg ilyesmi, legyen egy teljes Balázs élmény.
1: Tudod,
4: hogy ez egész úgy jön át, amilyen a valóságban.
1: Bunkó lennék, paraszt nagyképű, nem szól is senki, ez úgy, ahogy általában az a valóságban van.
4: Generálna néhány ilyen közúti büntetés, amit megkapnál postán, tudod, ilyesmi.
1: Igen, a feleségem azt mondta, hogy ha újra megszületne, akkor is engem választana, én még ennyi gyűlöletet nem láttam egy nőben. Megcsalásnak számít-e, kérdezi Péter, ha a párom a mesterséges intelligenciával beszélni még a kapcsolatunk problémáit? Na?
4: Ez kétségbeesésnek számít.
1: Péter kérdezi Miskolcról. Tehát ő még nem töltötte föl a párját egy karakterbe, de már az AI-jal beszéli meg a saját párkapcsolatának a nehézségét és a problémáit, ahelyett, hogy Péterrel beszélné meg.
4: Képzeld, hogy rengeteg embertől hallom ugyanezt, sőt, azt is csinálják az emberek, hogy veszekedés közben kellene, ugye bevonnának szívesen egy harmadik félt, aki igazságot tesz, és a ChatGPT-t vonják be.
1: Mint harmadik fél. Nem csináld.
4: És nem az első eset, hogy hallom ezt másoktól.
3: Mi összeveszünk valamin, és te egyszer csak azt mondod, hogy jó, akkor kérdezzük meg a ChatGPT-t.
4: Igen.
1: És ő igazságot tesz, vagy elmondja, hogy kinek van igaza.
4: Igen, viszont a ChatGPT minden esetben részrehajló, tehát amikor őt kérdezed, akkor valószínűleg a kedvedre fog tenni, amikor válaszol. Nagyon ritkán szokott azért szembesíteni téged valódi, hát ilyen felelősségteljes dolgokkal. A másik, ami szerintem ugye megint egy magány, tehát egy elmagányosodást indítványoz az, hogyha nem a másikkal próbáld megbeszélni, hanem befelé spirálozódsz, és akkor a ChatGPT, mint egy ilyen, nem is tudom, ez egy ilyen önsegítő eszköz, de közben pedig azt akarja, hogy te jól érezd magad, és te szeresd őt használni. Tehát a kedvedre akar tenni, mert azt akarja, hogy minél többször használ, tehát úgy alakítja ki a függőséget, hogy nem azt mondom, hogy hazudik, de torzít.
1: Igen, de be tudod állítani egy olyan beállításban, hogy legyen nagyon tényszerű, legyen veled nagyon kemény, mondja el, a szar ötleteid vannak, tehát át tudod állítani a beállításokba, hogy milyen legyen veled.
4: Szerinted az emberek bekeszik ezt?
1: Nem, fogalmuk nincs erről, igen. Én konfliktus kezelésre használom, a párommal nem lehet ilyenkor veszekedni, ezért módszert kérek tőle, tényszerűen fogalmazok, és tök jó meglátás vannak a ChatGPT hatására. De tehát várja, itt van a használat.
3: És üvöltözik veled az asszony, te meg, hé, ChatGPT, figyelj csak, az nekem. Nagyon
4: nem, nem úgy csinálják, nem, hanem ChatGPT, hallod ChatGPT, hallod, ez ő, na ehhez mit szólsz?
5: Maga a bedobással érintett terület az általában a bástyafalnak vagy a kerítésnek a belső oldala, ahol természetesen végeznek fogvatartottak munkát felügyelet mellett. Tehát ott rendszeresen járnak, parkosítanak, takarítanak, és ugye ők lehetnek a címzettjei ezeknek a küldeményeknek.
1: Ja, értem, tehát ott megy egy brigád, aki takarít, és egyszer csak szálló krumplig érkeznek a levegőben, amit a takarító brigád feltűnésmentesen begyűjt.
5: Akár, bár ez inkább esélyes, hogy éjszakai órákban vagy olyan időben, amikor nem tartózkodik senki se az udvaron, akkor kerülnek be, és akkor sokkal egyszerűbb összeszeregetni.
4: Azt írják a hallgatók, hogy döglött galamba is szoktak tenni telefont, ez igaz?
5: Valóban döglött galambot preparáltak, azt dobták be az intézet területére, és annak a hasába volt bevarva pár darab telefon.
1: Zseniális.
5: Néves munka volt.
4: És akkor van ilyen, hogy csinálnak ilyen betonkockát?
5: Pár évvel ezelőtti téglát, egy műtéglát készítettek olyan módon, hogy egy zártszelvényt, egy nagyobb méretű zártszelvényből vágták le a téglaméretű darabot, egyik felét ledugózták, megtöltötték, ha jól emlékszem, talán 14 darab telefonnal, kis telefonokkal, meg okostelefonnal, és másik felét is ledugózták egy fadugóval, műgyöntába forgatták, és gyöngykavicszerűséggel be megforgatták, és ez teljesen úgy nézett ki egyébként, mint egy ilyen mohos tégla, intézet területén tök jól mutatott.
1: És a szimkártyát hogy teszik bele, mert ezeket szimkártya nélkül küldik? A szimkártya bejut máshogy?
5: Igen, tehát a SIM-kártyának az a probléma, hogy kicsi a mérete, tehát ugye az a kis telefonok se túl nagyok, ugye ezek rágos csomagméretű telefonok, amiket láthatatok tegnap. SIM-kártya, hogy az jóval kisebb filmtartalommal, sokkal könnyebben rejthető, ezek akár egy levélbe is be tudnak menni. Konkrét példa, amikor mondjuk levélben a bélyeg alá berakják a SIM-kártyát.
1: Volt olyan, hogy műkutyaszarba próbálták beletenni a telefont?
5: Természetesen ez is előfordult, az egész pontosan 3 darab telefon tudott tárolni, és kinézete tökéletes volt. Egy ilyen textil anyagba rakták be magát a telefonokat, és utána ezt forgatták be. Hát én nem tudom, milyen kulimázba, de valóban minden tekintetben hasonlított a kutya.
4: De látod, akármilyen az iskolai oktatás, a technika óra az mindenkinek a kedvence.
1: Igen, tehát azért ez ügyesen megoldják.
3: És akkor ilyenkor egy hét múlva jön a töltő?
5: Hát nem, standardizáltak ugye a telefontöltők, azért nagyon sok verzió nincsen. Az a baj, hogy ilyennel rendelkezett a fogvatartott, hiszen engedélyezett mobiltelefont használhat egyébként, amit a Bézsi biztosít a számára.
1: Itt kérdezi valaki, mit akar a telefonnal? Parkolást indítani? De hát nyilván a külvilággal tartani a kapcsolatot, de arra egyébként van lehetőségük néha telefonálni, nem?
5: Igen, tehát ugye a fogvatartott jogai közé tartozik, hogy az engedélyezett kapcsolattartó és csak az ő irányukban kimenő hívást kezdeményezhet az ő rezsim szabályának megfelelő időtartomban a saját pénzét helyére természetesen. Ellenőrzött hívás, nem ketten vannak a vonalban, hanem a felügyeletet ellátó ellenőrizheti. Hát ha ezt akarja kikerülni, akkor célszerű egy illegális telefon, meg hát számos egyéb felhasználása van, akár itt a büntetőeljárásának a befolyásolása, vagy telefonbejutatás szervezése, tehát számos egyéb olyan cél van, amire nekünk.
3: Üzleti ügyek intézése.
1: Kisebb-nagyobb sertelések, igen.
4: De van ilyen, hogy hárman vannak a telefonhívásban, hogy az egyik a felügyelőtiszt, hogy van, hogy beleszól a beszélgetésbe, vagy Lajos, erről már beszéltünk.
1: Igen, hagyjuk ezt a témát.
4: Passzív vagy Lajos, tudod, de megbeszéltük ezt. Most csak saját haragodat táplálod, Lajos. Nincs ilyen?
5: Hát pszichológusként egyébként ez teljesen jó lenne, valóban ki lehetne ventiláltatni a telefonhívás során, de nem, hogyha visszajönnek a hívással, tehát mondjuk nem engedélyezett harmadik fél jelenik meg, tehát nem a kapcsolattartó, akkor ugye megszakíthatják a hívást.
4: Élő állattal nem próbálkoznak? Hát nincs, hogy prostituálnak egy galambot, vagy macska hasára kötözik, vagy mit tudom én, bedobnak egy teknőst?
5: Magyarországon ilyen még nem találkoztunk, külföldön viszont igen, tehát galambra rögzített hátizsák, kis tablettákkal ilyet
1: ne már láttunk. Csináld!
4: Nagyon szeretnék látni egy hátizsákos galambot.
1: Az irányított galamb hogy repül be? Vagy az hogy veszed rá, hogy repüljön be és adja oda valakinek?
5: Hát a módszert azt nem tudom megmondani, viszont a fotodokumentációt láttam az interneten, külföldi BV-s oldalon, tehát ez valóban működött. Meg
1: hátizsákkal volt a galamb? Hátizsákkal? Ne csináld!
5: Egy szép helyes kék hátizsákja volt, ha jól emlékszem.
1: És benn volt a kis gazdája, ő berepült hozzá, és vitte a kis tablettákat neki.
2: Balázsék! A Rádió Egyen!
1: Na, hívjuk még gyorsan a naphallgatóját. Nagyon szép kis plusz ajándék van, mindenféle jó dologra felhasználható kis utalvány, amit lehet nyerni.
3: 50 ezer forint.
1: Hoppácska, így van. És ezt egyébként ugye cégek is szokták adni. Ez egy jó szolgáltatás. Azt hiszem jobban adóznak rá. Tehát, hogy nem kerülnek 50-be, csak 30-ba. Ugye a cégnek ad a munkáltatójának, vagy a munkavállalójának, de közben 50 értékben ad.
3: Szerintem ebben nem menj bele, hogy...
1: De ha 70 ér adja, és csak 30 ér veszi, akkor 23 marad. Hello!
6: Sziasztok!
4: Hogy nem voltál nyest.
6: Azt... Nem voltam nyest, valóban.
1: Hogy hívnak? Mi a helyzet?
6: Molnár Csabi vagyok.
1: Csabi, hello Csabi! Nagyon szeretjük az SMS-edet, minden előjel, utójel, smiley-jel nélkül. Sziasztok! Hánykor jöttök Sopronba? Nagyon szeretjük a kérdést. Egyszerűen imádnánk, ha valaki egyszer ezt komolyan küldené be. Óriási lenne. Rád próbáltunk, de halva hangodat vicceltél akkor.
6: Igen.
1: Jól van. Na megmutatjuk, mit nyertél, jó? Egy 50 ezeres utalványod van, figyelj!
7: Gratulálunk! Az önnyereménye egy 50 ezer forint értékű ajándékutalvány a Revin felajánlásával.
1: Na, mit szólsz hozzá?
6: Na? Jézusom!
1: Látod?
6: Köszönöm.
1: Sok mindenre felhasználhatod, lehet vele vásárolni jó dolgokat, elhasználni, elkölteni, ez egy klassz kis dolog, úgyhogy használd egészséggel, jó? Küldjük neked.
6: Nagyon-nagyon köszönöm. Szép napot nektek kívánok, és köszönöm még egyszer.
1: Ciao.
6: Sokan még lehetetek hallgathatóak. Sziasztok!
1: Próbálunk maradni, amíg lehet.
6: Hála Isten!
3: És 5-kor találkozunk a Mária szobornál.
1: Így van.
6: Rendben van,
1: ott nem, a túlja idő van, ma nem megyünk Sopronba. Sopronba mindig esőbe és hidegbe megyünk, és 10 fokba. Ez az idő túlja ahhoz, hogy mi ott legyünk.
6: Az igaz.
1: Vigyázz magadra, ciao, köszi.
6: Sziasztok, köszönöm még egyszer.
1: Hello. Milyen jó ilyen jókedvű hallgatóval találkozni. Igen. Pörög, röhög, jó kedve van, nem?
4: Tiltsuk le.
1: Én kukába vele, ez nem tetszik, ha valaki jobb kedvű, mint mi. Ezt nem szeretem, olyan jó kedvűek hallgatók. Na jól vagy, gyerekek. Akkor holnap érkezele?
3: Hát persze, hogy jön. Hát a nyestes írekkel egyetemben.
1: Esetleg Marcaliban nyomsz majd triplát, mi történik
4: mi
1: veled?
4: Mi az, ami rímál a kedre? Nyest.
1: Hát,
4: ezzel még dolgozunk.
1: Ezt most még ne építsd be az önálló estetbe, egy kicsit még dolgozd át, és ha kiforrott a dolog, akkor építsd be, jó, a stand-upodba. Ez most még nem menjen be egyből. Ma mit csinálsz?
4: Ma? Nem tudom, de most olyan izgulok, hogy valami jót csinálják. Mindenféle dolgokra megyek, jövök, intézkedek.
1: De ma nincsen, nem nincs előadás.
4: Hétfőn vagy kedden úgy, most kedd van.
1: Bolond az agyad? Ma kedd van.
4: Ja, úristen, hát akkor nem is volt jó anyest, már csak ezért
3: de
4: sem.
3: De ma este még jó anyest, majd holnap reggel nem lesz jó.
4: Kedd.
1: Megyünk, gyerekek, puszi mindenkinek, holnap szerdán érkezünk. Szevasztok!
4: Elnézést mindenkit, viszont hallásra.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Hogy darabolom neked a zenéket?
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
2: Na, Eszter, itt fogd meg, szorítsd!
3: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
7: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai. 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
8: A csirke szárnya legjobb a grillen.
9: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
8: Mondom, hogy a szárnya jó.
10: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
11: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkretegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
12: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
13: Mennyi? 20 millió kedvezmény új lakásra? Igen, most akár 20 millió forint kedvezménnyel vásárolhatod meg Dunaparti álomotthonod az Intergál Group exkluzív lakóparkjában. Részletek weboldalunkon. Újlakásom.com. Megjegyezted? Újlakásom.com.
14: Sajtból sosem elég. A Metro heti ajánlatában a Metro Shave sajtömb 3 kg-os kiszerelésben kilója most bruttó 1859 forint május 18-a és 24-e között. Válts ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
15: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7, egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
0: Reklámot hallottak.
4: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
16: Japán autó legendák kiállítása Pécsett a Zsolnai negyedben május 23-án és 24-én. Több száz kultikus japán autócsoda, amelyek nagy részét eddig csak filmekben láthattuk. Tartalmas előadások meglepő információkkal. Bővebb info japanesepassics.hu.
17: Drágám, mi ez a fűnyíró traktor? Én virágföldért küldtelek.
18: Persze, de ezt nem hagyhattam ki. Csak beugrottam, segítettek, és 0% THM-mel már el is hoztam. Ennyi.
17: Figyelem, Pécs, ha kertet csinálsz, kezd itt.
18: Akáci, Szigeti út. Kertészeti szakáruház.hu.
19: Egészségpercek a Rádió 1-en a Hemaplazma támogatásával. Sokan tartanak az ismeretlentől, ezért érdemes tisztázni, hogyan is zajlik a plazmaferezis, azaz a plazmaadás folyamata. Ez egy modern és biztonságos eljárás, amely során egy speciális készülék segítségével különválasztják a vérplazmát a vér egyéb alakos elemeitől. A legfontosabb különbség a teljes véradáshoz képest, hogy itt a sejtkomponenseket a folyamat végén a donor azonnal visszakapja. Ezért lehetséges, hogy sokkal gyakrabban, akár 3 naponta is megismételhető. A folyamat teljesen steril, zárt rendszerben történik, egyszer használatos eszközökkel, a fertőzés veszély elkerülése érdekében. Maga a levétel átlagosan 35-45 percet vesz igénybe, amiközben a donor pihenhet, olvashat, vagy akár filmet is nézhet nálunk. Ez az idő nem csak mások segítéséről szól, hanem egy kis én idő is, miközben szakértők ezek vigyáznak ránk.
20: Te is kedvet kaptál a plazmaadáshoz? Gyere el hozzánk a Pécsi Hemoplazmához, a Sliven üzletházban Rókus utcán. Segíts másokon, és közben te is profitálj belőle.
21: Figyelem, strandrajongók! Május 21-től újra nyit a Harkányi Strand. Csobbanás, napozás, élmények minden korosztálynak. Csak rád vár! Kapd elő a fürdőruhát, és indítsd a nyarat Harkányban! Harkányi gyógy és strandfürdő, ahol a nyár életre kell.
22: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
23: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
24: Május 23-án és 24-én jön a Palkonyai Nyitott Pincék. Bor zene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groove House. Jegyek elővételben palkonya.hu. Főtámogatónk Pente Autóház Pécs.
25: A Bobán Márkovics Orkeszter ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon május 11-én a Lauber Dezső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
26: Reklámot hallottál.
27: Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
26: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
28: És most!
26: Rádió 1!
28: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igazi.

0: stílusváltás. Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila a stúdióban, mostantól a zene átveszi az étert. Nem lesz sok duma, sokkal több lesz a zene. És ugye már kevesebb, mint 5 nap és 7 óra, és nyitjuk a kapukat a pünkösdi hosszú hétvégénken. Most vasárnap, Rádió Egy születésnapi fesztivál. Jöjjön el mindenki, végre együtt tombolhatunk nemzetközi szupersztárokkal és a Rádió Egy DJ-vel. A nyár nyitó eseményén fellép a Swish Disco, Samfeld, Cyril, Accent, és ezt a dalt is az egyik fellépőnk készítette, úgyhogy lépegessünk már most a keddi munkanapunkon. Hölgyeim és uraim, itt van Samfeld!
1: What's up, I'm Samfeld. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: napsütés lesz, 27-28 fokokat mondanak. A legtökéletesebb idő lesz egy kis bulizáshoz, fesztiválozáshoz, szülinapozáshoz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazása.

0: Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Közöttük hamarosan egy fiatal olasz DJ dalával térek vissza. Előkészítettem és hamarosan adom Hypaton igazi mai slágerét. Out of my head.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 5 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor, véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a

0: hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.990.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
2: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
3: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Service profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiségvizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72-411-202. Pécs, Melinda utca 2/2.
5: Figyelem, strandrajongók! Május 21-től újra nyit a Harkányi strand. Csobbanás, napozás, élmények minden korosztálynak. Csak rád vár! Kapd elő a fürdőruhát és indítsd a nyarat Harkányban. Harkányi gyógy és strandfürdő, ahol a nyár életre kell.
6: Elmegy, vadászik, meglövi, hazaviszi, megfőzi. Ha nincs ennyi ideje, legyen csak az, aki mind megette.
3: Menü ajánló a Rádió 1-en.
6: Nem fáj majd a hasa tőle.
3: A menü ajánló támogatója az I Love Pécs kávézó.
7: A Rumbisztró Pécsön a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A mai menü 2990 forintért. Csurgatott tojásleves köményesen pirított zsemlekockákkal és roston sült sertéskaraj tejszínes gombamártással, burgonyakrokettel vagy csőben sült brokkoli, esetleg csirkemell rántva rézibízivel. A Teleki Bisztróban, Pécsön a Tudásközpontban a napi menü 2990 forintért. Édes burgonyás bableves és szuvid sertéstarja pecsinye szavtal és almás burgonyás rétessel, vagy rántott gouda sajt jászmin rizssel és tartárral. A Sleevem rendezvényközpont vár Pécsen a Mezőszél utca 1-es szám alatt, illetve ebéded az ételkiszállítás.hu oldalon is megrendelhető. Telefon 0630 631 5766. A mai kínálat 1990 forintért. Bajor burgonya leves korlátlan fogyasztással és A. hortobágyi húsos palacsinta, B. visegrádi pecsenye rizssel, vagy C. rántott csirkecomb petrezselymes burgonyával savanyúval. A Korzó étteremben, Pécsen a Koller utca 8-as szám alatt, hétfőtől péntekig 11.30-tól 14 óráig, a kétfogásos menü 2990 forint, a háromfogásos menü 3590 forint. A mai ajánlat kört és karalábé leves vagy tyúkhúsleves gazdagon és cigány lecsó friss kenyérrel vagy rántott csirke kemel csipotlis tejföllel sajtol salátával. A naponta változó desszertek mellett a heti ajánlat brownie karamellel. További részlet a Korzó étterem Facebook oldalán. A Matthias Farm & Bistróban a menü 2490 forintért. Burgonya krémleves kolbász chipszel és tökös lecsó lepénnyel, vagy csirkeköri rizssel, esetleg rántott sertéskaraj hasább burgonyával, vagy rántott zöldségek rizssel és tartárral. További információ a Matthias Farm & Bistró Facebook oldalán.
1: Rádió 1. Csak igazi mai slágerek.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Dua Lipa jön egyel, úgyhogy megállás, megszakítás nincs. Ma pedig már ugye egyáltalán nem egyedülálló dolog az, hogy az előadók több bört is lehúznak egy albumról. A rajongók hamarosan vásárolhatják majd a legutóbbi Radical Optimism korong élő koncertalbumát. Mexikóban rögzítette Dua Lipa a turné utolsó szakaszában. Ráadásul érkezik az ott készült koncertfilm is. Pár nap múlva, május 21-én 18 órakor Dua Lipa YouTube csatorna.

0: Igazi mai sláger megy. 5 nap és 6 óra már csak, és a Budapest Park kapui megnyílnak. Most vasárnap, pünkös vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál, a Rádió 1 lemezlovasaival, és nemzetközi világsztárokkal. Zenél nekünk Szemfeld, a Swish Disco, Cyril, Accent, és a következő óra első dalát is az egyik világsztárunk készítette. Cyril remixével indulunk mindjárt, amit Ed Sheeran kamerájához készített. I don't need a camera to capture this
1: moment. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Hogy darabolom neked a zenéket?
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
1: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
3: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
4: Feri, vigyázz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Újítsd meg otthonodat a JUSZ nagyszerű ajánlataival. Bútorok széles választékát találod nálunk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, és 40-60% kedvezményt számos matracra. Vásárolj most a legközelebbi JUSZ áruházban, vagy online a JUSZ.hu-n. JUSZ. Scandinavian
8: Sleeping and Living. Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
1: 1000 forintos ajándékkupon a Rossmanos bevásárlásodra. Szerezd be a Nőklapja, Blikk, Kiskegyed vagy Meglepetés magazinokban található kupont, és használd fel május 18-a és 24-e között a vásárlásod során. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
9: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
10: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
11: Dehogy is! A csirkemellnél nincs jobb.
10: Mondom, hogy a szárnya jó.
12: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibét csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
13: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
14: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
13: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
14: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
13: Új Lazurán Aqua PU Extra, ha hosszú évekre tervezel. Lazurán, az időtálló favédelem.
8: Utazz a nyárba a Mercedes-Benz hoványnyal. Most új és használt személyautó készletről akár 2,99%-os kamattól érhetők el. Válaszd a prémium vezetési élményt az év Mercedes-Benz márka kereskedőjétől, és érkezz meg stílusosan a nyárba. A hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart Budaörsön, Kecskeméten és Békéscsabán. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek mercedeshovány.hu.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
15: 1000 megmentett élet, 1000 új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány, ahol minden élet számít.
1: társadalmi célú reklám hangzott el.
12: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
16: Ha pünköst, akkor irány Palkonya. Ismét jön a Palkonyai Nyitott Pincék, ahol a bor, a zene, a fesztivál hangulat vár a Villányi Borvidéken, május 23-án és 24-én. A színpadon többek között a Morinoses és a Groove House. Ne maradj le! Jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autó legendák kiállítása Pécsen, a Zsolnai Kulturális Negyedben, május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, amelyek nagy részét csak a filmekben láthattuk eddig. Több száz látogató japán kincs a parkolóházban. Tartalmas előadások meglepő információkkal. Részletek japaneseclassics.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál Pécsen. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen zajlik, és több mint 50 eseményre várják a közönséget június 11 és 14 között. Lesz Boban Markovics Orkestra koncert, világhírű Tesla musical bemutató, Vazarelli szimfónia és vizuál show, Parasztbecsület opera bemutató, színházi előadások, Oscar-díjas filmek, beszélgetések. Jegyek és fesztiváljegyek már kaphatók a jegymesteren, a Kodály Központban és az ismert jegypénztárakban. Pünköst váró szombat a Bikali élménybirtokon. Gólyalábasok, ragadozó madarak, interaktív mese előadás és lovagi torna is várja a kicsiket és nagyokat. Merüljetek el a középkor világában, vegyetek részt a kézműves foglalkozáson és fedezzétek fel birtokunkat. Részletek élménybirtok.hu. A Pécsi harmadik színházban továbbra is megtekinthető a 3-1 ágyban, az Örömlányok végnapjai, de színpadon a Márványlikör vagy a Varázslat utazás Csodaországba. Emellett a Pécsi Nemzeti Színházban játsszák a Rómeó és Júlia előadást, a Pécsi Balett a Mici Mackót, vagy éppen az Illatszertár előadást. Részletek a színházak honlapján. Buborékba borult Pécs. Több mint 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjével egy különleges helyszínen, a megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán kocinthatnak a látogatók május 30-án. További információ a pannonborbolt.hu oldalon.
12: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
1: Boldogásra ékszert ajándékozna. Keresse Komlóna Liliana ékszerüzletet, ahol új arany, ezüst és Swarovski ékszerek széles választékával várjuk. Az akció részleteiről érdeklődjön személyesen üzletünkben Komlón a Csillesoron, vagy a www.facebook.com/Liliana ékszer oldalon.
12: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
12: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál.
0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igazi.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Jöhetnek az üzenetek, ki hány születésnapi fesztiválunkon volt már jelen. Jelentem én az összesen, és eddig mindig szuper jó időnk volt. Idén is így lesz. Négy világsztárral, a Rádió egy DJ-vel együtt bulizunk majd most vasárnap, pünkös vasárnap a Rádió egy születésnapi fesztiválján. A partiról részletek a weboldalunkon a radio1.hu-n és a hivatalos Facebook eseményben.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és az elmúlt napok időjárása után jó volt napsütésre kelni, ugye drága rádió egyesek? Itt ezen a ponton elnézést kérek az észak-keleten-keleten rádiózóktól, ők nem feltétlenül ezt látták, mindenhol máshol viszont igen. Tovább szakadozunk majd egyébként a felhőzet, ma 23 fok lesz a csúcs, vasárnapig pedig elérjük a 27-28 fokot. A Rádió egy születésnapi fesztiválján napsütéssel indítunk, este nyilván a holdat látjuk majd, igazi fesztiválozós időnk lesz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumi abroncsok forgalmazója.

0: Csak igazi mai sláger megy most is, és majd élőben pünkös vasárnap a Budapest Parkban is a születésnapunkon. És mindig mi ajándékozunk ilyenkor. Világsztárokat repítünk Budapestre, már is mutatom, hogy kik érkeznek most vasárnap.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 5 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor, véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió.

0: Rádió Max.
1: A visszaszámlálás elindult.
0: Találkozzunk május 24-én vasárnap a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a radio1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka

0: 54.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
1: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű. Drive your ambition.
2: Mitsubishi Motors. Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu/akció weboldalon. Terrán, otthon a jövőben.
3: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron, június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
4: Utazz a nyárba Mercedes-Benz Hovánnyal. Most új és használt személyautó készletről akár 2,99%-os kamattól érhetők el. Válaszd a prémium vezetési élményt az év Mercedes-Benz márka kereskedőjétől, és érkezz meg stílusosan a nyárba. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart Budaörsön, Kecskeméten és Békéscsabán. A tájékoztatás nem teljes körű. THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek mercedeshovány.hu.
5: Reklámot hallottak.
6: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
7: Kiszámítható és biztos jövedelmet szeretne bálázott melléktermékeiből? Akkor a Pannon Biomassa Kft. Az ön partnere. Megvételre keresünk bálázott gabonaszalmát, valamint bálázott nádat és kukoricaszárat. Az értékesítésből származó jövedelmen túl hozzájuthat biomassa alapú talajkondicionáló agruhamu készítményeinkhez is, melyet csökkentheti műtrágya költségeit. További részletekért látogasson el a biomassa.veolia.hu honlapunkra.
8: Elmegy, vadászik, meglövi, hazaviszi, megfőzi. Ha nincs ennyi ideje, legyen csak az, aki mind megette. Menü ajánló a Rádió 1-en. Nem fáj majd a hasa tőle. A menü ajánló támogatója az I Love Pécs kávézó.
9: A Rumbisztró Pécsön a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A mai menü 2990 forintért. Csurgatott tojásleves köményesen pirított zsemlekockákkal és roston sült sertéskaraj tejszínes gombamártással, burgonyakrokettel vagy csőben sült brokkoli, esetleg csirkemell rántva rézibízivel. A Teleki Bisztróban, Pécsön a Tudásközpontban a napi menü 2990 forintért. Édes burgonyás bableves és szúvid sertéstarja pecsinye szavtal és almás burgonyás rétessel, vagy rántott gouda sajt jászmin rizssel és tartárral. A Sleeven rendezvényközpont vár Pécsen a Mezőszél utca 1-es szám alatt, illetve ebéded az ételkiszállítás.hu oldalon is megrendelhető. Telefon 0630 631 5766. A mai kínálat 1990 forintért. Bajor burgonya leves korlátlan fogyasztással és A. hortobágyi húsos palacsinta, B. visegrádi pecsenye rizssel, vagy C. rántott csirkecomb petrezselymes burgonyával savanyúval. A Korzó étteremben, Pécsen a Koller utca 8-as szám alatt, hétfőtől péntekig 11.30-tól 14 óráig, a kétfogásos menü 2990 forint, a háromfogásos menü 3590 forint. A mai ajánlat kört és karalábé leves vagy tyúkhúsleves gazdagon és cigány lecsó friss kenyérrel vagy rántott csirke kemel csipotlis tejföllel sajttal salátával. A naponta változó desszertek mellett a heti ajánlat brownie karamellel. További részlet a Korzó étterem Facebook oldalán. A Matthias Farm & Bistróban a menü 2490 forintért. Burgonya krémleves kolbász chipszel és tökös lecsó lepénnyel, vagy csirkeköri rizssel, esetleg rántott sertéskaraj hasább burgonyával, vagy rántott zöldségek rizssel és tartárral. További információ a Matthias Farm & Bistró Facebook oldalán.
6: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

A Rádió Egyen csak igazolai sláger megy. Jaj, de szeretek olvasgatni ilyen sztorikat. Megkérdeztem ugyanemrég, hogy ki hányszor volt már a Rádió Egy születésnapi fesztiválján. Dani azt írta, én már legalább 4-szer voltam veletek ünnepelni. Tavaly hajnalban vadidegenekkel együtt ugráltunk a kedvenc zeneinkre közvetlenül a VIP előtt. Idén is ott leszünk, már számoljuk a napokat. Zsófi SMS-e, Atis, én már az első szülinapi fesztiválon ott voltam, ki nem hagytam egyszer sem, a párommal akkoriban még csak ismerkedtünk, az egyik első bulink volt, most meg már férfeleségként megyünk vasárnap. A Rádió Egy forró drótja 20-as 311-111, SMS, telefon, Viber, szívesen olvasok ilyen történeteket. Rádió Egy születésnapi fesztivál vasárnap, az este menetrendje már megtalálható a weboldalunkon és a social felületen.

0: slágermegy.
1: Csak igazi mai slágermegy.
2: Sziasztok, Szatyi Tomi vagyok, és ott találkozunk a Rádió 1 születésnapi partiján. Rádió 1, csak igazi mai slágermegy.
3: Hey!

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai slágermegy. Perceken belül délben indítjuk a Daily Mixet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Hogy darabolom neked a zenéket?
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Jövő héten indul az

0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Új stílus a nyárra. Térd be a Kickhez már ma. Rövid nadrágok már 1500 forinttól. Kombinálj kedvedre, és érezd jól magad. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Kick. Több, mint gondolnád.
6: A csirke szárnya legjobb a grillen.
7: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
6: Mondom, hogy a szárnya jó.
8: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több bíz.
9: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
10: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape. For your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
11: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az egy lépéssel több alapítvány a Fogadj örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Dévo Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
9: Utazz a nyárba a Mercedes-Benz hoványnyal. Most új és használt személyautó készletről akár 2,99%-os kamattól érhetők el. Válaszd a prémium vezetési élményt az év Mercedes-Benz márka kereskedőjétől és érkezz meg stílusosan a nyárba. A hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart Budaörsön, Kecskeméten és Békéscsabán. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek mercedeshovány.hu.
3: Reklámot hallottak.
8: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
12: Boldogásra ékszert ajándékozna? Keresse Komlóna Liliana ékszerüzletet, ahol új arany, ezüst és Swarovski ékszerek széles választékával várjuk. Az akció részleteiről érdeklődjön személyesen üzletünkben Komlón a Csillesoron, vagy a www.facebook.com/Liliana ékszer oldalon.
13: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba? Streaming csatornákat néz? Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
14: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
15: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
14: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Reklámot hallottál.
8: Mert a három DJ legenda

0: Minden este 8-tól 9-ig, kizárólag a Rádió 1-en.
1: 2026. május 19-e déli 12 óra van. Ez a Hírtér Baranya a Rádió 1-en.
0: Hírtér Baranya, a pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en, Ince Anna Máriától.
1: Megtartotta éves beszámoló és tisztújító közgyűlését a Komlói Polgárőr Egyesület. A rendezvényen értékelték a 2025-ös év munkáját, elfogadták az idei terveket, valamint új vezetőséget és tisztségviselőket is választottak. Az éves beszámolóban elhangzott, a Komlói Polgárőr Egyesület 2025-ben is aktívan vett részt Komló közbiztonságának fenntartásában. A polgárőrök rendszeresen láttak el járőrszolgálatot a város közterületein, parkolóiban és a frekventált helyszíneken, külön figyelmet fordítva a hétvégi és éjszakai időszakokra. Az egyesület tagjai több rendezvény biztosításában is közreműködtek, köztük sporteseményeken, iskolai programokon, közösségi rendezvényeken és városi ünnepségeken. A beszámoló szerint az egyesület tavaly összesen 1204 szolgálatot és 4004 órányi közösségi szolgálatot teljesített a város közbiztonságának javítása érdekében. A polgárőrök együttműködtek a rendőrséggel, 153 közös szolgálattal, valamint az önkormányzattal és több civil szervezettel is. Kiemelt figyelmet fordítottak a gyerekek és a fiatalok biztonságára, az iskolák környékére, illetve a közlekedés biztonsági feladatokra. A pénzügyi és gazdasági beszámolót Radics Kálmán ismertette a közgyűlés résztvevőivel, melyet a tagság elfogadott. A közgyűlés megszavazta a 2025-ös évi beszámolót és a 26-os költségvetési tervet, valamint az idei munkatervet is. Az egyesület létszáma jelenleg 104 fő, melyből 2 ifjú polgárőr. Az elmúlt év során 2 polgárőrt és 1 ifjú polgárőrt vettek fel, ugyanakkor 2 tag elhunyt. A vezetőség hangsúlyozta, a fiatalok bevonása továbbra is fontos cél, hiszen az utánpótlás biztosítja a szervezet hosszú távú működését. A közgyűlésen tisztújításra is sor került, a tagság egyhangú szavazással ismét Deák Imrét választotta az egyesület elnökének. Az elnök helyettes Deák Róbert lett, a gazdasági feladatokat továbbra is Radics Kálmán látja el, míg a titkári tisztséget Zag Béla tölti be. Egy pécsi baleset szemtanúit és érintettjét is keresi a rendőrség. A pécsi rendőrkapitányság tett közzé felhívást a Baranya vármegyei rendőrség közösségi oldalán. Azt írják, május 1-én délután 2 óra 40 perc környékén egy ismeretlen személy futott a járdán Pécsett, a Rákóczi út 69-es szám előtt, majd körültekintés nélkül leszaladt az úttestre. Ennek során egy sötétzöld Honda Civic típusú autó elsodorta őt. A gyalogos a baleset során megsérült, de elszaladt a helyszínről. Vezeték nélküli fülhallgatóját, illetve testékszereit azonban a helyszínen hagyta. A pécsi rendőrkapitányság azt kéri, aki szemtanúja vagy érintettje volt az esetnek, illetve a balesetről érdemleges információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a telefontanú 0680 555 111-es ingyenesen hívható zöld számán, a 112-es központi segélyhívón, vagy jelentkezzen személyesen a pécsi rendőrkapitányságon. Több települést is érintő, előre tervezett kimaradásokra kell számítani Baranya vármegyében a héten, ami az áramot illeti. Az áramszünetek többnyire a reggeli órákban kezdődnek, és a délutáni órákig tartanak, közölte az E.ON. A karbantartási munkák célja a villamos energiahálózat biztonságos és zavartalan működésének fenntartása. Ugyanakkor a tervezett áramszünetek több ezer baranyai lakost érinthetnek a hét során. Az előrejelzések szerint szerdán Abaliget, Bükkösd, Hosszúhetény, Szalánta és Túrony területén várható áramszünet, de Pécsett, a Zsolnai Vilmos, a Pázmány Péter és a Gém utca egyes részein is áramszünetre kell számítani. A nyári szünidő közelettével számos cég már aktívan toborozza a diákmunkásokat, akik számára a munkáltatók idén átlagosan 2350 forint körüli órabért kínálnak, ami éves szinten 8-9%-os növekedést jelent. Közölte legfrissebb adatai szerint az ELTE Trenkwalder iskola szövetkezett hétfőn az MTI-vel. Jelezték ugyanakkor, hogy az egyes szektorok között továbbra is jelentősek az eltérések. A gyártástermelés, a call center és ügyfélszolgálat, az adminisztrációs feladatok és irodai asszisztencia, valamint a HR és az értékesítés területén egyaránt 2200 forint körül alakul a diákok átlagos órabére. Az üzleti kiszolgáló központokban és a fizikai munka esetében 2350 forint az órabérek átlaga. A beszerzés logisztika területére jelentkező diákok 2400, míg a marketing, média, illetve gyógyszeripari feladatokat választók 2500 forint körüli munkabérrel számolhatnak óránként. Kiemelték, hogy az IT-telekommunikáció területén működő cégeknél akár 3100-3200 forintot is elérhetnek a diákok. Közölték, a vendéglátás és idegenforgalom bérszintje alapvetően 2200 forintról indul, ám a főszezonban a kiemelt turisztikai központokban, mint például a Balatonnál vagy a fővárosban, az órabérek meghaladhatják a 2600 forintot is, főleg a már nagyobb tapasztalattal rendelkezőknél. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a diákmunkával elérhető jövedelem vonzerejét továbbra is növeli a 25 év alattiak személyi jövedelemadó mentessége. Ennek köszönhetően egy diák szövetkezetben foglalkoztatott tanuló a teljes bruttó összeget kézhez kapja. Ezen felül a cégek extra juttatásokkal is igyekeznek magukhoz csábítani a fiatalokat. Vidéken a bejárási támogatás lehet ilyen eszköz, a hibrid munkavégzés lehetősége pedig elsősorban Budapesten és a nagyobb városokban vonzó hívószó a 29 éves vagy annál fiatalabb generáció számára. Az ELTE Trenkwalder iskola szövetkezett tapasztalatai szerint a munkaerőpiacon az év eddigi hónapjaiban 8-10%-kal csökkent a diákoknak meghirdetett pozíciók száma. A visszaesés főként az általános irodai munkák és a szakmai gyakornoki pozíciók körében jelentkezett. Egyes területeken a gazdasági környezet bizonytalansága miatt, míg máshol a mesterséges intelligencia térnyerése miatt csökkentették a foglalkoztatott diákok létszámát. Ez volt a Hírtér Baranya, a Rádió 1-en.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágermej.

0: Az igazi mai slágerek mixben. Minden délben a rádió egyen. Ez a Daily Mix.
1: Feel my way through the darkness, guided by a beating heart.

0: Nagyon kellemes délután tesz a rádió egy, ahol csak igazi mai sláker megy. Jó idő van, szerencsére 20-22 fokot mérhetünk, marad a napsütés, néha felhők takarják a napot, de esőre, viharra szerencsére nem kell számítani itt a környéken. Mi pedig hozzuk is a baranyai programajánlatokat és persze a legpörgősebb dalokat, mindjárt Ray Dalton slágere a Daily Mix zenei listán. Például az Abaligeti barlangba is sokan ellátogatnak és ellátogathatnak, hiszen ismét várják a vendégeket. Fontos info, hogy holnap mondjuk hálózati karbantartás miatt lesz pár óra, míg szünetel majd a bemutató rész, ennek ellenére azért lehet tervezni oda is egy sétát. Ugyanott nem hiszem, hogy a Rádió 1 fog szólni, de addig pörögjenek a sikertalok. Ray Dalton dala tehát a folytatásban. A stúdióban Molnár Kristóf, a 99,4-en Komlón.
1: 99,4 és 93,8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Egészségpercek a Rádió 1-en a Hemaplazma támogatásával.
4: Gyakran kapjuk a kérdést, vajon én is lehetek donor? A jó hír az, hogy a legtöbb egészséges felnőtt alkalmas a plazmaadásra. Az alapfeltételek egyszerűek. Be kell töltened a 18. életévedet, de nem lehetsz idősebb 60 évnél. Fontos a testsúly is, hiszen a biztonságos donációhoz legalább 50 kilónak kell.

0: benned. De ami a legfontosabb, az általános jó egészségi állapot. Ez azt jelenti, hogy nem szenvedhetsz súlyos krónikus betegségben, és a donáció napján kipihentnek, jól felkészültnek kell lenned. Tehát fontos a bőséges folyadékfogyasztás és az étkezés. Vannak bizonyos ideiglenes kizáró okok, például friss tetoválás, piercing vagy bizonyos gyógyszerek szedése. Ha bizonytalan vagy, ne aggódj! Kérdezd bátran donorvizsgálóinkat! Orvosi csapatunk minden jelentkezőt alaposan megvizsgál, így nem csak az derül ki, hogy segíthetsz-e másokon, hanem visszajelzést is kapsz a saját egészségi állapotodról.
1: Te is kedvet kaptál a plazmaadáshoz? Gyere el hozzánk a Pécsi Hemoplazmához, a Sliven üzletház Barókus utcán. Segíts másokon, és közben te is profitálj belőle.
2: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: E! Folytatódik a Rádió egy Daily Mix. Az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai slágerben.

Ez a Daily Mix, a Rádió Egyen az igazi mai slágerekkel. Minden délben, egy órán keresztül. Daily Mix.

0: Le is pörgött a Daily Mix zenei lista, így a programajánlatokat hozom a folytatásban, aztán Tóth Abigail dala a Sugar Daddy szólít a Rádió 1-en. Nem sokára folytatjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
0: Japán autólegendák kiállítása Pécsen, a Zsolnai Kulturális Negyedben, május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, amelyek nagy részét csak a filmekben láthattuk eddig. Több száz látogató japán kincs a parkolóházban, tartalmas előadások, meglepő információkkal. Részletek japaneseclassics.hu. Ha pünköst, akkor irány Palkonya. Ismét jön a palkonyai nyitott pincék, ahol a bor, a zene, a fesztivál hangulat vár a Villányi Borvidéken, május 23-án és 24-én. A színpadon többek között a Morinoses és a Groove House. Ne maradj le! Jegyek elővételben palkonya.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál Pécsen. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen zajlik, és több mint 50 eseményre várják a közönséget, június 11 és 14 között. Lesz Boban Markovics Orkestra koncert, világhírű Tesla musical bemutató, Vazarelli szimfónia és vizuál show, Parasztbecsület opera bemutató, színházi előadások, Oscar-díjas filmek, beszélgetések. Jegyek és fesztiváljegyek már kaphatók a jegymesteren, a Kodály Központban és az ismert jegypénztárakban. Pünkösd váró szombat a Bikali élménybirtokon. Gólyalábasok, ragadozó madarak, interaktív mese előadás és lovagi torna is várja a kicsiket és nagyokat. Merüljetek el a középkor világában, vegyetek részt a kézműves foglalkozáson és fedezzétek fel birtokunkat. Részletek élménybirtok.hu. Buborékba borul Pécs. Több mint 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjével egy különleges helyszínen. A megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán kocinthatnak a látogatók május 30-án. További információ a bannonborbolt.hu oldalon. A Pécsi harmadik színházban továbbra is megtekinthető a Hárman egy ágyban, az Örömlányok végnapjai, de színpadon a Márványlikör vagy a Varázslat utazás Csodaországba. Emellett a Pécsi Nemzeti Színházban játsszák a Rómeó és Júlia előadást, a Pécsi Balett a Mici Mackót, vagy éppen az Illatszertár előadást. Részletek a színházak honlapján.
2: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
3: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Service profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiségvizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72-411-202. Pécs, Melinda utca 2/2.
4: A Komlo Marketben most a készlet erejéig az Ammerlender klasszikus sajt kilója csak 1990 forint. Dodd fel a szendvicsedet a tökéletes ízzel. Komlo Market, a város 4 pontján a legjobb választás. További akciókkal is várunk a Komlo Market üzletekben.
5: Na, ez volt az utolsó idegszálam.
6: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriána, homló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
7: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
1: Rádió
2: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, mai sláger megy. 90

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: További kellemes délutánt, ez a Rádió egy, ahol csak igazi. Ma is Leger megy, Baranya pedig, ahol áram kimaradásra kell számítani több településen. Figyeljenek a babarciak, vagy éppen akik Bolyban laknak, de Pécsen, Pécsváradon, Szajkon és Szigetváron is számíthatunk még a közeljövőben, a következő órákban egy-két helyen áram kimaradásra. Könnyen találunk ezzel kapcsolatban infót a neten, lesz meg a részleteket. A slágereket viszont bízd ránk, mi hozzuk a következő Cempelt és Rosalind újdonságát. Nem is akármilyen dal itt a Rádió egyen. Velük kívánok nagyon-nagyon kellemes délután.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Egészségpercek a Rádió 1-en a Hemaplazma támogatásával.
4: A sikeres plazmaadás nem a centrumban való belépéssel kezdődik, hanem már előző nap a testet felkészítésével. Ahhoz, hogy a plazmád kiváló minőségű legyen, és te is remekül érezd magad közben, két dologra kell figyelned. A folyadékra és a táplálkozásra. A donáció előtti 24 órában igyál meg legalább 2-3 liter vizet vagy teát. A hidratáltság kulcsfontosságú, hogy a véráramlás megfelelő legyen. Ami az étkezést illeti, kerüljük a zsíros, nehéz ételeket, mint a pörkölt. A vérplazmába ugyanis beúsznak a zsírcseppek, ami zavarossá teheti azt, így nem használható fel gyógyszergyártáshoz. Ehelyett válasz sovány húsokat, csirkét, pulykát, halat, sok zöldséget és gyümölcsöt, tojást vagy tejtermékeket, sajtok, túrok, joghurtok. A kiadós reggeli és ebéd pedig kötelező a donáció napján is, hiszen segít elkerülni a megszédülést. Ha vigyázol magadra, másokon is hatékonyabban tudsz segíteni.
3: Te is kedvet kaptál a plazmaadáshoz? Gyere el hozzánk a pécsi Hemaplazmához, a Sliven üzletházban, Rókus utcán. Segíts másokon, és közben te is profitálj belőle.
2: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. 20-22 fokot mérhetünk, marad a kellemes, tavaszias jó idő, hétvégén is hasonlóra számíthatunk, úgyhogy tervezhetünk kinti programokat, mi is hozunk ötleteket, a délután folyamán is válogatunk még baranyai témákból, viszont én mára elköszönök, holnap dél és kettő között jövök ismét, a legpörgősebb dalokat hozom akkor is. Szép napot, jó munkát, Molnár Kristófot hallottad, a 99,4-en kombó.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Micsoda aroma?
4: Olyan, mint Olaszországban.
3: Ez az igazi kávé.
5: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
6: Shell. Go well.
7: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
8: Dehogy is. A csirkemellnél nincs jobb.
7: Mondom, hogy a szárnya jó.
9: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
10: Újítsd meg otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Bútorok széles választékát találod nálunk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, és 40-60% kedvezményt számos matracra. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping
11: and Living. 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
12: Ezer megmentett élet, ezer új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány, ahol minden élet számít.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
9: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
13: Ha pünköst, akkor irány Palkonya. Ismét jön a Palkonyai nyitott pincék, ahol a bor, a zene, a fesztivál hangulat vár a Villányi Borvidéken, május 23-án és 24-én. A színpadon többek között a Morinoses és a Groove House. Ne maradj le! Jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autó legendák kiállítása Pécsen, a Zsolnai Kulturális Negyedben, május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, amelyek nagy részét csak a filmekben láthattuk eddig. Több száz látogató japán kincs a parkolóházban. Tartalmas előadások meglepő információkkal. Részletek japaneseclassics.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál Pécsen. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen zajlik, és több mint 50 eseményre várják a közönséget június 11 és 14 között. Lesz Boban Markovic Orkestra koncert, világhírű Tesla musical bemutató, Vazarelli szimfónia és vizuál show, Parasztbecsület opera bemutató, színházi előadások, Oscar-díjas filmek, beszélgetések. Jegyek és fesztiváljegyek már kaphatók a jegymesteren, a Kodály Központban és az ismert jegypénztárakban. Pünkösd váró szombat a Bikali élménybirtokon. Gólyalábasok, ragadozó madarak, interaktív mese előadás és lovagi torna is várja a kicsiket és nagyokat. Merüljetek el a középkor világában, vegyetek részt a kézműves foglalkozáson és fedezzétek fel birtokunkat. Részletek élménybirtok.hu. A Pécsi harmadik színházban továbbra is megtekinthető a hárman egy ágyban, az örömlányok végnapjai, de színpadon a márványlikör vagy a varázslat utazás csodaországba. Emellett a Pécsi Nemzeti Színházban játsszák a Rómeó és Júlia előadást, a Pécsi Balett a Mici Mackó, vagy éppen az Illatszertár előadást. Részletek a színházak honlapján. Buborékba borul Pécs. Több mint 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjével egy különleges helyszínen. A megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán kocinthatnak a látogatók május 30-án. További információ a pannonborbolt.hu oldalon.
9: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
14: Ha több fronton kell helytállnod,
15: le kell adni a prezentációt.
14: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, Ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
15: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Rádió 1.
0: Csak igazi mai slágerben.

0: Reklámot hallottál.
1: Kiválogattuk a slágerek legjavát. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igazi

Rádió egy, csak igazi mai sláger megy. Én Györke Attila vagyok, és ezen a héten mindenkit parti hangulatba hozok munkaidőben. Rádió egy születésnapi fesztivál most vasárnap, és a Rádió egy kedvenc dance dalaira nem csak akkor, már most lépegetünk.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: Rádió 1-en, csak igazi mai slágermeccs, pünkös vasárnap pedig együtt bulizunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Budapest Parkban, és velünk ünnepel majd 4 világsztár is, a Swish Disco is, akiknek ez a dal jelentette az áttörést, a React, az olasz Robert Miles 1995-ös trance klasszikusára, a Childrenre építkezik, a vokált Ella Andersonnak adták, platina lemez lett az Egyesült Királyságban, hónapokig uralta az európai rádiós listákat Magyarországon is. Hölgyeim és uraim, a Rádió 1 születésnapi fesztiválján velünk lesz a Swish Disco!
1: Hey, this is Swish Disco. Come party with us on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és ezeket én játszom, Györke Attis, aki most bűvész lesz, és nem a nyulat fogom eltüntetni a cilinderből, hanem a rossz kedvet mindenki délutánjából. Abrakadabra! Lady Gaga dala is érkezik az információk után a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 5 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor, véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a

0: Hollywood támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
3: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.

0: Samsung nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű. Drive your ambition.
1: Mitsubishi Motors. Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
2: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
1: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező. Thrive.
3: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitelmax esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
4: Sajtból sosem elég. A Metro heti ajánlatában a Metro Shape sajtömb 3 kg-os kiszerelésben kilója most bruttó 1859 forint május 18-a és 24-e között. Válts ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
5: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
6: Reklámot hallottak.
7: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A napot sok felé takarják felhők az országban, viszont az elkövetkezendő napokban aztán egyre több ideig és egyre több felé fog sütni a nap. Vasárnap már 27-28 fokot mérünk majd, a rádió egy születésnapi fesztiválján igazi bulizós idő lesz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Köszönjük szépen! Újabb zenei óra indul azonnal az olasz DJ-vel Hypatonnal, 1-2 perc múlva.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
4: Hogy darabolom neked a zenéket?
5: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
6: Jövő héten indul az

0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét. A Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
6: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 g-os passzírozott paradicsomcsomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
7: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
8: Hogy kutyádnak a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Védd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
9: Te felmosnál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
10: Kerüljön nyárra a legjobb formába. Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
11: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
12: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu/akció weboldalon. Terrán, otthon a jövőben.
3: Reklámot hallottak.
13: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
13: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
14: Japán autólegendák kiállítása Pécsen, a Zsolnai Kulturális Negyedben, május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, amelyek nagy részét csak a filmekben láthattuk eddig. Több száz látogató japán kincs a parkolóházban. Tartalmas előadások meglepő információkkal. Részletek japaneseclassics.hu. Ha pünköst, akkor irány Palkonya. Ismét jön a palkonyai nyitott pincék, ahol a bor, a zene, a fesztivál hangulat vár a Villányi Borvidéken, május 23-án és 24-én. A színpadon többek között a Morinoses és a Groove House. Ne maradj le! Jegyek elővételben palkonya.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál Pécsen. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen zajlik, és több mint 50 eseményre várják a közönséget június 11 és 14 között. Lesz Boban Markovics Orkestra koncert, világhírű Tesla musical bemutató, Vazarelli szimfónia és vizuál show, Parasztbecsület opera bemutató, színházi előadások, Oscar-díjas filmek, beszélgetések. Jegyek és fesztiváljegyek már kaphatók a jegymesteren, a Kodály Központban és az ismert jegypénztárakban.
15: Pünkösdváró szombat a Bikali élmény birtokon. Gólyalábasok, ragadozó madarak, interaktív mese előadás és lovagi torna is várja a kicsiket és nagyokat. Merüljetek el a középkor világában, vegyetek részt a kézműves foglalkozáson és fedezzétek fel birtokunkat. Részletek élménybirtok.hu. Buborékba borul Pécs. Több mint 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjével egy különleges helyszínen. A megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán kocinthatnak a látogatók május 30-án. További információ a bannonborbolt.hu oldalon. A Pécsi harmadik színházban továbbra is megtekinthető a 3-1 ágyban, az Örömlányok végnapjai, de színpadon a Márványlikör, vagy a Varázslat utazás Csodaországba. Emellett a Pécsi Nemzeti Színházban játsszák a Rómeó és Júlia előadást, a Pécsi Balett a Mici Mackót, vagy éppen az Illatszertár előadást. Részletek a színházak honlapján.
13: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
1: Hány óra?
16: Hajnal 2.
1: Megint nem alszol?
16: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
1: Próbáld ki te is a Sedakurt.
17: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
1: Alszol?
17: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Rádió 1.
18: Csak igazi mai sláger megy.

0: reklámot hallottál.
1: Kiválogattuk a slágerek legjavát. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igazi.

vagyok, én vagyok a zene felelős, és készülünk a vasárnapi Rádió egy születésnapi fesztiválra. Nézem az üzeneteket, Patrik írta, hello Atis, Győrből jövök majd vasárnap bulizni veletek, már a negyedik alkalommal az első bulimon, még egyetemista voltam, most meg már a munkahelyemre kell majd kipihennem magam hétfőn napközben. Nálam kötelező program a Rádió egy születésnapi fesztiválja. Kis Dóri Vibere Veszprémből, Atis, én eddig kétszer voltam a fesztiválatokon, sajnos tavaly kórházban voltam és kihagytam, úgyhogy amikor megtudtam, hogy Cyril újrázni fog, azonnal tudtam, hogy idén ott leszek veletek, ráadásul egy 6 fős baráti társasággal megyünk. Drága hallgatók, SMS telefon Viber 20-as 311-111, ki hogy és kivel érkezik majd a buliba vasárnap, jöhetnek az üzenetek.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 5 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor, véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: Rádió Max.
1: A visszaszámlálás elindult.
0: Találkozzunk május 24-én vasárnap a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik!

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Napsütés, gomoly felhőkkel, ez a program az elkövetkezendő napokra, most néztem meg. Holnap 25, csütörtökön, pénteken, szombaton 26, vasárnap már 27-28 fok lesz a csúcs, úgyhogy a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára most vasárnapra mindenki nyári fesztiválozós ruhával készüljön.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Gumi

Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és indítottam egy dalt, aminek most mindenki nagyon fog örülni. Ez az aktuális kedvencünk Ray Daltontól, Blood Running. Ez a Rádió 1, csak igazi mai slágermegy.

0: Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Újabb zenei órát indítok azonnal a német énekesnővel Loival, ez a Get Lucky.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Hogy darabolom neked a zenéket?
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
1: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
3: Na, Eszter, itt fog meg szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Olajcsere, kezdje a Bárdi autónál. A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9050-40-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
7: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7 egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben omodahungary.hu.
8: Lehetünk az új bankod. A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
9: Az ujjam kövesse, nehezül a szeme. Mit lát?
10: Pompás elefántot, kecse zsiráfot, impalákat.
9: Ébredjen!
10: Doktor úr, ez mit jelent?
9: A Leyer Kaiser Stein térkövek új színeit, a gránit szürkés eleganciáját, a sárga homokkő nyugalmát, a teljes kávé otthonosságát, szenvedélye a Leyer térkő.
10: Honnan tudja?
9: Én is imádom, ezek állati jó színek, leyer.hu.
7: Utazz a nyárba a Mercedes-Benz hoványjal. Most új és használt személyautó készletről akár 2,99%-os kamattól érhetők el. Válaszd a prémium vezetési élményt az év Mercedes-Benz márka kereskedőjétől, és érkezz meg stílusosan a nyárba. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart Budaörsön, Kecskeméten és Békéscsabán. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek mercedeshovány.hu.
11: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
12: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.
13: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
1: Reklámot hallottak.
5: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Svájci precizitás minden egyes csészében.
15: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
14: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
15: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
14: Nikon Kft. Komló. Kossuth Lajos utca 3.
15: A Komlo Marketben most a készlet erejéig az Ammerlender klasszikus sajt kilója csak 1990 forint. Dobd fel a szendvicsedet a tökéletes ízzel. Komlo Market, a város 4 pontján a legjobb választás. További akciókkal is várunk a Komlo Market üzletekben.
16: Boldogásra ékszert ajándékozna? Keresse Komlóna Liliana ékszerüzletet, ahol új arany, ezüst és Swarovski ékszerek széles választékával várjuk. Az akció részleteiről érdeklődjön személyesen üzletünkben Komlón, a Csillesoron, vagy a www.facebook.com/Liliana ékszer oldalon.
17: Egészségpercek a Rádió 1-en a Hemaplazma támogatásával.
18: Elszántad magad az első plazmaadásra? Nézzük, hogyan teheted zökkenőmentessé az első látogatást. Először is érdemes időpontot foglalnod, hogy elkerüld a várakozást. A nagy nap előtt aludd ki magad, ne érkezz fáradtan. Fontos, hogy a donációt megelőző 24 órában igyál meg legalább 2-3 liter folyadékot, és ne fogyassz alkoholt. Nagyon fontos, hogy ne érkezz éhgyomorra, a donáció napján is étkezz rendesen, válassz tápláló ételeket. Ne felejtsd otthon az irataidat, a személyt, a lakcímkártyát és a tajkártyát. Érdemes egy jó könyvvel vagy egy lejátszási listával készülni, hiszen az a 45 perc, amíg a gép mellett ülsz, a te időd. Mi biztosítunk számodra wifit, kényelmes székeket és frissítőket, de a legfontosabb a pozitív hozzáállás. Gondolj arra, hogy az a rövid idő, amit nálunk töltesz, valakinek az életben maradást jelentheti. Várunk szeretettel!
17: Te is kedvet kaptál a plazmaadáshoz? Gyere el hozzánk a pécsi Hemaplazmához, a Sliven üzletház Barókus utcán. Segíts másokon, és közben te is profitálj belőle.
19: Május 30-án buborékba borul Pécs. Kóstold meg közel 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjét a megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán. Ha ott voltál az adventi borszalonon, akkor ne hagyd ki ezt sem. Ne maradj le, válts egyet most, és kocincs velünk egy különleges helyszínen. További információ a pannonborbolt.hu oldalon.
20: Most érdemes Suzuki-ra váltani. A Suzuki 35 éves jubileumát ünnepli, és egész májusban különleges ajánlatokkal vár. A 2025-ös modellekre akár plusz 250 ezer forint kedvezményt kapsz, és még nyerhetsz is. Gyere el tesztvezetésre az FX Autóházba, és nyerj akár 2 millió forint értékű utazási utalványt. Ha pedig autót vásárolsz, 500 000 forintos MOL ajándékkártya is a tiéd lehet. Ne maradj le! Keresd fel az FX Autóházat, vagy látogass el a suzukifx.hu oldalra, és ünnepelj velünk!
1: Reklámot hallottál.
5: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most.
1: Rádió 1.
5: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igazi.

Itt a Rádió 1-en, 8 perccel járunk 4 után, közlekedési információk. Nagyon sokan írták, hogy ma nem egyszerű az M1-esen, Budapest felé, Tatabányától van dugó a teherautók miatt, a 61-es kilométertől már 3 kilométeres sor torlódott fel. Deák azt írta SMS-en, szintén az M1-esről, hogy Óbaroknál Budapest felé áldogál egy autó, ami szintén lassítja a forgalmat. Budapesten nagy a dugó a hegy alján, írta röviden az SMS Balázs, és névtelenül küldte valaki az infót, hogy a Rákóczi út is bedugult Pesten, már a Blaha környékétől lehet lassulgatni a kifelé haladó oldalon.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 5 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: Mediumex.
1: A visszaszámlálás elindult.
0: Találkozzunk május 24-én vasárnap a Budapest Parkban a Rádió egy születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a radio1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Utazz a nyárba Mercedes-Benz Hoványnyal. Most új és használt személyautó készletről akár 2,99%-os kamattól érhetők el. Válaszd a prémium vezetési élményt az év Mercedes-Benz márka kereskedőjétől, és érkezz meg stílusosan a nyárba. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart Budaörsön, Kecskeméten és Békéscsabán. A tájékoztatás nem teljes körű. THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek mercedeshovány.hu.
4: Te felmosnál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordott szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
5: Új Omoda 7 SHS. Külön

0: Művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
1: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
2: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online, akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
3: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
4: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tisztolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9.190.000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
5: Volkswagen. Reklámot hallottak.
6: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerme.

Ez a Rádió 1, 16 óra 42 perc közlekedési infók. Sok a teherautó az M1-esen, Budapest felé haladva Tatabánya után, rengetegen írták. Bedugult Budapesten a Bajcsi-Zsilinszky út, a Deák felé haladva, de a Károly körút is, ezt taxis Taki küldte. Korábban tudtuk meg, hogy dugó van a Hegyalján, és a Rákóczi úton is, a Blaha környékétől lehet lassulgatni a kifelé haladó oldalon.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ezeket a zenéket mindenki szereti, ugye? A DJ-inket mindenki ismeri. Pünkös vasárnap, úgyis otthon van az ember, május 24. A Budapest Park pedig tudjuk, hogy hol van. Na, hát akkor senkit és semmi nem tart vissza, hogy ott legyen a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. A négy világsztárunk már csak havatortán. Szemfeld, Swiss Disco, Cyril, Accent. Minden információ a weboldalunkon a radio1.hu-n és a hivatalos Facebook eseményben. Nem sokára 5 órától indul a Rádió 1 Live Mix egy fellépőnkkel, mert hát minden DJ fellép.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Én darabolom neked a zenéket!
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Stihl Timbersport World Trophy belépőjegyet és a Stihl akkumulátoros gépek egyikét a Stihl Timbersport World Trophy támogatásával.
2: Na, Eszter, itt fogd meg, szorítsd!
1: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: 1000 forintos ajándékkupon a Rossmanos bevásárlásodra. Szerezd be a Nőklapja, Blikk, Kiskegyed vagy Meglepetés magazinokban található kupont, és használd fel május 18-a és 24-e között a vásárlásod során. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
6: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
7: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
8: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
9: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
6: Utazz a nyárba a Mercedes-Benz hoványnyal. Most új és használt személyautó készletről akár 2,99%-os kamattól érhetők el. Válaszd a prémium vezetési élményt az év Mercedes-Benz márka kereskedőjétől, és érkezz meg stílusosan a nyárba. A hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart Budaörsön, Kecskeméten és Békéscsabán. A tájékoztatás nem teljes körű. THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek mercedeshovány.hu.
10: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
11: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
12: Ezer megmentett élet, ezer új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány, ahol minden élet számít.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
4: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: Megérkezett a tavasz Pécsre, és vele együtt a friss ízek az I Love Pécs Caféba. Kóstold meg a különleges jeges kávékat, frissítő limonádékat és tavaszi kávé különlegességeket. Egy csipetnyi napsütéssel minden kortyban. Ha pedig szépen süt a nap, vár a hangulatos terasz. Egy kávé, egy beszélgetés, egy kis pécsi életérzés. I Love Pécs Café, ahol a tavasz mindig egy kicsit tovább tart. Pécs, Széchenyi tér 1.
14: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba? Streaming csatornákat néz? Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
15: Boldogásra ékszert ajándékozna? Keresse Komlóna Liliana ékszerüzletet, ahol új arany, ezüst és Swarovski ékszerek széles választékával várjuk. Az akció részleteiről érdeklődjön személyesen üzletünkben Komlón a Csillesoron, vagy a www.facebook.com/Liliana ékszer oldalon.
16: Kiszámítható és biztos jövedelmet szeretne bálázott melléktermékeiből? Akkor a Pannon Biomassa Kft. Az ön partnere. Megvételre keresünk bálázott gabonaszalmát, valamint bálázott nádat és kukoricaszárat. Az értékesítésből származó jövedelmen túl hozzájuthat biomassa alapú talajkondicionáló agruhamu készítményeinkhez is, melyet csökkentheti műtrágya költségeit. További részletekért látogasson el a biomassa.veolia.hu honlapunkra.
17: A Komlo Marketben most a készlet erejéig az Ammerländer klasszikus sajt kilója csak 1990 forint. Dobd fel a szendvicsedet a tökéletes ízzel. Komlo Market, a város 4 pontján a legjobb választás. További akciókkal is várunk a Komlo Market üzletekben.
18: Drágám, mi ez a fűnyíró traktor? Én virágföldért küldtelek.
19: Persze, de ezt nem hagyhattam ki, csak beugrottam, segítettek, és 0% THM-mel már el is hoztam. Ennyi.
18: Figyelem, Pécs, ha kertet csinálsz, kezd itt.
19: AKC, Szigeti út, kertészeti szakáruház.hu.
20: Készen állsz a nyárra? Május 21, strandnyitás Harkányban. Csúszdák, medencék, napsütés és chill hangulat egész nap. Hívd a barátokat, és kezdjétek a szezont együtt. Harkányi Gyógy és Strandfürdő. Itt indul a nyár.
21: Vágj bele most, tízes később. Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az újháznál.
22: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
18: Drágám, mi ez a fűnyíró traktor? Én virágföldért küldtelek.
19: Persze, de ezt nem hagyhattam ki, csak beugrottam, segítettek, és 0% THM-mel már el is hoztam. Ennyi.
18: Figyelem, Pécs, ha kertet csinálsz, kezd itt.
19: AKC, Szigeti út, kertészeti szakáruház.hu.
23: Reklámot hallottál.
24: A Rádió 1 az egyetlen,
25: ahol csak igazi mai sláger megy.
23: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
26: És most.
24: Rádió
26: 1. Indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Lotfi Begi, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
24: Rádió.
27: Tűpontosan délután 5 óra van, és már csak tűpontosan 5-öt alszunk a Rádió egy születésnapi fesztiváljáig. Hello mindenkinek, innentől minden a szülinapunkról szól, amit veletek együtt ünneplünk most vasárnap a Budapest Parkban, a fővárosban. Lotfi Begi is fellép természetesen, övé a ma délutáni Rádió egy Live Mix. Hello Begi!
28: Hello Geri, köszönöm a kedves rádióhallgatókat, szevasztok!
27: Tudtok minket nézni, élőben megyünk a YouTube csatornánkon és az applikációnkban, és Begi is ad egy kis ízelítőt nektek a következő jó egy órában abból, hogy mire számíthatunk tőle vasárnap, tehát a Rádió egy születésnapi fesztivál. Ilyen induljunk el.
28: Az órát pedig már is Ed Sheeran dalával fogom indítani, érkezik az Azizám, ezúttal DJ Dark remixét hoztam el nektek itt a Rádió 1-en a Live Mixben, egészen 6 óráig a mikrofon, és a lemezjátszók mögött Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.

0: Bulizik a Rádió születésnapi fesztiválján 5 nap múlva a Budapest Parkban, a fővárosban.
1: Én nagyon-nagyon-nagyon várom már, és kb. Két hete bújom az időjárás előjelzéseket, nézem a napit, a hetit, a havit, összehasonlításokat kértem a ChatGPT-től, hogy az elmúlt évekre vesse össze, hogy mi az, amire számíthatunk, mi az, ami várható, és képzeld el, bár nem vagyok egy Agner Szilárd, de hogy nagyjából 100% napsütés lesz.
0: 100% nyár lesz, 28 fok van, fokban fogunk bulizni. Hát nyári zápor az nem lesz, mármint ami az időjárást illeti.
1: Hát ez tavaly, tényleg ez annyira megmaradt bennem, és kedves rádió egy hallgatók, idén is a nagy színpad nyitói között vagyok, tehát 17:30-tól találkozhatok velem, és eddig minden évben, addig szinte csordultig megtelt a tánctér, és hát tavaly nem kis zápor, hanem óriási zápor érkezett, és hát volt egy feketőves brigád, aki azért vissza-vissza csordogált, és nagyon-nagyon jó bulit csináltatok, és nagyon felejtetetlen élmény volt, de most 7 ágra fog sütni a nap, úgyhogy érkezni korán érvényes, mert nagyon-nagyon meg lesztek táncoltatva.
0: 17:00-kor már beindítjuk a bulit Kukival, Begi lesz majd Kuki után egyébként a második fellépő. Zeneileg nagyjából megvan, hogy mivel készülsz, akkor fejben már nagyjából összerakod, hogy ezeket biztos fogom játszani?
1: Az a helyzet, hogy ilyenkor kevesebb idő jut arra, hogy megmutassuk, hogy mitől döglik a légy, ezért sokkal jobban megválogatom azt, hogy milyen dalokkal fogok operálni, és hogy szeretik minél több dalt lejátszani, de mégis ne menjen a szett rovására, szóval, hogy ilyenkor a Rádió egy születésnapi fesztiválra egy picivel többet kell készülni, mint úgy amúgy.
0: És ez így helyes, minden további információ a buliról a www.radio1.hu-n. Még egyszer találkozunk tehát most vasárnap, 5 nap múlva a fővárosban, a Budapest Parkban, a Rádió egy születésnapi fesztiválján. Megyünk tovább?
1: Egy igazi Rádió 1-es muzsikával megyünk, tovább érkezik a Would I Lie to You, aminek egy vadonatúj remixét hoztam el, amit Bruno Bastiannak köszönhetünk itt a Rádió 1-en a Live Mixben, egészen 6 óráig élőben mixelem az igazi mai slágereket.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a Rádió 1 live mixet halljátok ma Lotfi Begivel élőben itt mellettem a lemezjátszói mögött. Egyetlen balesetről tudunk, ez a 6-os főúton történt Pécs külterületén, a 193-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Egy-két SMS, na most Begi, az van, hogy te vagy az egyik kedvenc Rádió 1-es DJ-m, az ég irgalmazon, ha én egyszer újra eljutok egy bulidra. Köszönöm a bolondos dallamokat, vasárnap találkozunk Kriszti Almádiból.
1: Balaton Almádi, egész gyerekkoromat ott töltöttem, úgyhogy király, hogy ott is vannak rajongói.
0: És még egy üzenet, élőben fog menni a Rádió 1 születésnap, lehet majd nézni is, kérdezi István. Igen, képen élőben este 10-ig lesz közvetítés, tehát a YouTube-on és az online felületeinken, hangban pedig, tehát a rádióban, FM-en éjjel 2-ig tart a közvetítés.

0: Hey everyone, this is Cameron and you're listening to Radio 1.
1: Igazi mai slágerek, élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix. Minden hétköznap délután 5-től 6-ig a Rádió 1-en.

0: hiszen nagy erőkkel készülünk a most vasárnapi Rádió 1 születésnapi fesztiválra. Komolyan mondom, hogy kell egy CO ágyú ide a stúdióba nekünk. Már csak a hangja miatt, tényleg.
1: És egyébként most már nagyon sok helyen nem a CO ágyút használják, hanem van az EcoJet nevezetű, ami nagyjából kinézetre majdnem ugyanolyan, persze nem annyira erős és intenzív, viszont nincs hangja. Úgyhogy remélem, hogy nem ez lesz a tendencia, hogy, inkább az olcsóban fogjuk venni, mert a hang az kell. Kell a CO-hoz a hang.
0: Igen, ilyen szempontból szeretjük a hagyományos dolgokat, a jó öreg CO ágyút, ami fantasztikus látványban, fantasztikus hangban is, hát lesz CO ágyú most vasárnap 5 nap múlva a Rádió 1 születésnapi fesztiválján is. Begi, mi ugye addig egyszer találkozunk még a Birdies Man Radio Show-ban péntek este.
1: Így van, pénteken fogunk találkozni, és vadul készülök a vasárnapra. Én sanszosnak találom, hogy ez a dal is be fog kerülni.
0: Azért, nagyon helyes.
1: Láttad előtte magad előtt itt, amikor feltettem a kezem? Én már láttam magam előtt.
0: Lelki szemeimmel a tömeget, de tényleg, és most nem kamuzok, hanem alákomolyan, ez egy olyan fesztivál hangulatú zene, ami tényleg a párját ritkítja. Úgyhogy Begi, így van, megérdemelten jár a taps, találkozunk pénteken itt a stúdióban, aztán pedig a Rádió 1 születésnapi fesztiváljon a Budapest Parkban vasárnap.
1: Ti pedig nem menjetek sehova, hiszen pillanatokon belül kezdődik az élő kiválság műsor. Szevasztok!
0: Lady Gaga jön rögtön! Innentől ti válogatjátok a dalokat a számunk 0620-311-111.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Már csak 5 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor, véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a

0: Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
4: Utazz a nyárba a Mercedes-Benz Hoványnyal. Most új és használt személyautó készletről akár 2,99%-os kamattól érhetők el. Válaszd a prémium vezetési élményt az év Mercedes-Benz márka kereskedőjétől, és érkezz meg stílusosan a nyárba. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart Budaörsön, Kecskeméten és Békéscsabán. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek mercedeshovány.hu.
5: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
6: Nagy autó. Nagy tér. Nagy élmény. Csak a karbantartási költség kicsi. Egészen pontosan nulla. Mert a Dacia Bigsterhez most 5 év díjmentes karbantartás jár. Ilyenkor érzed igazán, hogy jól döntöttél. Vidd haza a Dacia Bigstert már 8.599.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
7: Micsoda aroma?
8: Olyan, mint Olaszországban.
7: Ez az igazi kávé.
9: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
10: Shell. Go well.
11: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az egy lépéssel több alapítvány a Fogadj örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Dévo Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
12: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
13: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
14: Újítsd meg otthonodat a JUSZ nagyszerű ajánlataival. Bútorok széles választékát találod nálunk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, és 40-60% kedvezményt számos matracra. Vásárolj most a legközelebbi JUSZ áruházban, vagy online a JUSZ.hu-n. JUSZ.
15: Scandinavian Sleeping and Living. Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
16: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
17: Dehogy is. A csirkemellnél nincs jobb.
16: Mondom, hogy a szárnya jó.
18: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
19: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
20: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul! A Rádió egy kívánság műsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: 5-től a Budapest Parkban. Rádió egy kívánság műsor, halló, halló!
1: Ja, Vera vagyok, Rédalton számát szeretném kérni férjemnek, Lalinak, aki épp Lambériát szerel, és már nagyon fáradt, úgyhogy gondoltam, hogy kicsit feldobom az estét.
0: Hát ez a dal biztosan segíteni fog ebben. Milyen lesz ez a Lambéria? Hogy néz majd ki?
1: Hát nem is nagyon szép, már csak egy csík hiányzik, amit holnap még meg kell venni, de már majdnem. Majdnem jó lesz.
0: Jól van, na, akkor adjuk nektek az energiát Ray Daltonnal és a Blood Runningnal, és hát pontosan a kitartásról szól ez a dal. Jó munkát!
1: Nagyon

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A Rádió Egyet halljátok, egy isteni friss zene jön, előtte közlekedési információk. Sziasztok, az M0-áson Szeged felé most történt egy hármas baleset. A halásztelki lehajtó előtt a külső sávot foglalja el a három kocsi, írja István, köszönjük, és összeütközött két autó a fővárosban is, Csepelen, a Weiss-Manfred úton, a Korvin csomópontnál. Mindenkinek jó utat! És nézzük ki a következő telefonáló. Halló!
1: Szia, Geri, Andi vagyok.
0: Hello, Andi! De jó hallani a hangodat, mi újság?
1: Nekem is jó hallani téged. Köszönöm, el vagyok, köszönöm szépen.
0: Milyen dalt szeretnél, mi jöjjön most?
1: Rachel, Where is my husband?
0: Nagyon jó választás, kinek menjen?
1: Kollégáimnak szeretném, a magazinba, szerkesztőknek, illetve.
0: Igen, mert egy ilyen női magazinnál dolgozol, ugye?
1: Így van, így van.
0: Szereted ezt a munkát?
1: Nagyon szeretem csinálni, és nagyon szeretnék.
0: Nagyon szuper, Andi, és hát nagyon remélem, hogy a férjeiteket is megtaláljátok minél hamarabb. Where is my husband? Ré újdonsága nektek pörög most itt a Rádió Egyen. Jó munkát!
1: Köszönöm, puszi!

0: igazi mai sláger megy. Rádió egy kívánság műsor. Halló, halló.
1: Szia, Lili vagyok, és Accenttől szeretnék kérni egy zenét.
0: Hello Lili, jön akkor Accent, ő egy giganagy sztár Romániában évtizedek óta. Ő lesz az egyik külföldi sztár fellépő most vasárnap, május 24-én a Rádió egy születésnapi fesztiválján. Kinek menjem?
1: Menjen a páromnak, és azt üzenem neki, hogy nagyon szeretem.
0: Nektek szól tehát mindjárt Accent és a Don't Leave. És igazi nyárban fogunk együtt bulizni veletek most vasárnap a Budapest Parkban. 28 fok lesz!
2: Hú-hú. Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Már csak 5 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor, véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió.

0: Rádió Max.
1: A visszaszámlálás elindult.
0: Találkozzunk május 24-én vasárnap a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
4: Új sportba kezdenél, de drága a felszerelés? A Decathlonnál hiszünk abban, hogy egy sportág kipróbálása nem kell, hogy anyagi kihívások elé állítson. Ezért sportra tervezett, minőségi termékeket kínálunk, kedvezményekkel.

0: Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a stil.hu-n.
1: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, az első 500 vásárlónak már 11.990.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
2: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
3: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
4: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online, akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
5: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a 10-szolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9.190.000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
6: Volkswagen. Reklámot hallottak.
7: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, és egy születésnapost próbálok most elérni.
1: Jó, tessék.
0: Szia, Erika, Juhász Geri vagyok a Rádió 1-től, a Rádió 1 kívánság műsorból. Hello, élő adásból. Igen. Van rám egy perced?
1: Igen.
0: Az a hír járja, hogy ma van a születésnapod. Talált süllyed. Ez pedig egy meglepetés hívás. A legangyalibb kolléga nőnek kíván nagyon boldog születésnapot, Era, a fogászatról. Zárójel, mi lenne velem nélküled? Utóirat, hatalmas ölelés.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Erika, Isten éltessen nagyon-nagyon sokáig. Hogy telik a születésnap?
1: Eltelik, és jól.
0: És akkor te is Erika vagy, meg a kolléganőd is?
1: Igen, mind a ketten azok vagyunk.
0: Mit üzensz a másik Erikának, aki megkért, hogy hívjalak fel?
1: Hogy nagyon-nagyon szeretem őt, és nagyon-nagyon jó kolléganő.
0: És egy jó kolléganő azt is pontosan tudja, hogy mi jelenleg a kedvenc számod. Ez Erika elmondása szerint Teddy Swims és a The Door.
1: Igen.
0: Na akkor ezt már indítom is, ez ma este csak neked szól itt a Rádió 1-en. Nagyon örültem, hogy beszéltünk, és nagyon boldog születésnapot kívánok.
1: Nagyon szépen köszönöm.

0: itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Pali Alex Warrent kéri, kinek menjen.
1: Erikának küldeném, és azt kívánom neki, hogy teljen kellemesen az éjszakája, kevés munkát, és nagyon-nagyon szeretem Tisztítőjemből.
0: Erika mivel foglalkozik?
1: Ő nővérként dolgozik.
0: Na akkor Alex Warren és az Ordinary már pörög is Erikának is, vele együtt minden egészségügyi dolgozónak. Jó munkát nekik!
1: Köszönöm szépen neked is!

sztárként viselkedik. A neve Sam Felt. Érkezik majd hozzánk egy fantasztikus duó, akik először a TikTokon robbantak be, amikor zseniális videókban mutatták meg, hogy hogyan újítanak fel régi ismert dalokat. Ők a Switch Disco. És jön

0: halló!
1: Marian vagyok. Petra Diszkóta szeretnék kérni egy számot.
0: Hello Marian, és kinek menjen?
1: Istvánnak.
0: Na akkor szól is nektek mindjárt a Wonderful Life, Purple Disco Machine-től és a Hertz-től. És persze a további hívásokat is várom. A számunk 0620-3111-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
4: Hogy darabolom neked a zenéket?
5: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
6: Jövő héten indul az elfűrészelt dalokjáték a Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
2: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
4: Nem? Na, Eszter, itt fog meg szorítsd!
3: Feri, vigyázz!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
8: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomírtás?
9: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
8: Próbálja ki a Maxentiszt, az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentisz.
10: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét, a kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra.
11: Új stílus a nyárra. Térj be a Kickhez már ma. Rövid nadrágok már 1500 forinttól. Kombinálj kedvedre, és érezd jól magad. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Kick. Több, mint gondolnád.
12: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
13: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
12: Mondom, hogy a szárnya jó.
14: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
15: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
16: Olajcsere, kezdje a Bárdi autónál. A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9050-40-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
17: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-ig akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
18: Hogy kutyádnak a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Védd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a FreshNap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Mocskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
19: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
2: Reklámot hallottak.
14: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
14: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
20: Ha üzeneteink alapján most klónoznám a békát, akkor ezeket mondaná. Ugye ma te mész a gyerekért, már megint ott hagytad a cipődet a folyosón.
21: Elmentem vásárolni.
20: Elmentem vásárolni, igen.
21: Igen, szerinted szép ez a táska. Volt osztálytársa megcsinálta, és az ő az exe karakterét Sims játékban, és ott éltek tovább együtt. Azért az is milyen durva.
0: Igen, de úgy például az érdekel, hogy mondjuk van egy híres ember, mondjuk ugye itt van a Balázs, és akkor hát sokan azt mondják, hogy hát a Balázs az ideális férfi, mert ugye nem ismerik rendesen. És akkor azt mondják, hogy na, én akkor a Balázsra akarok párkapcsolatot, és akkor generálnak egy Balázst. Amúgy ezt neked kéne megcsinálni, megcsinálhatnád az online Balázst, a párkapcsolati Balázst, és havi díjért lehetne a párkapcsolatot. Balázs,
21: feltölteném magamat, meg a mondataimat, és velem élhetne együtt.
20: Igen, és virtuális térben. Üzengetnétek egymásnak.
0: Elfeledkezni a születésnapjáról, meg ilyesmi, legyen teljes Balázs élmény. Tudod, hogy ez egész úgy jön át, amilyen a valóságban.
21: Bunkó lennék, paraszt, nagyképű, nem szólni senki, ez úgy, ahogy általában az a valóságban van.
0: Generálna néhány ilyen közúti büntetés, amit megkapnál postán, tudod, ilyesmi. A Black Mirror az gyakorlatilag most már core dokumentumfilmé fog válni. Hogyha...
21: És valójában ez van, igen.
0: És amikor megnéztük először, akkor berzenkedve úgy ültünk ott utána napokon keresztül, hogy te jó ég. És valószínűleg azért volt ez az érzés bennünk, mert már akkor is éreztük, hogy van racionalitása, hogy ez meg tud történni. Ó, én ugye a Feri szoftvert is megnézném. Szerintem Feri ilyeneket mondaná, hogy egyéb még abból egyet.
20: Nem vagyok ide azért.
0: Éhes sosem nem lehet lefeküdni, na gyere.
20: Így van.
0: Egy proszekó még lecsúszik, nem lecsúszik egy proszekónak.
21: A feleségem azt mondta, hogy ha újra megszületne, akkor is engem választana, én még ennyi gyűlöletet nem láttam egy nőben.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
22: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
22: Rádió 1.
1: Indul. Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi ma is slágerekkel.

0: Rádió egy kívánság műsor. Halló, halló!
1: Szia, Messi vagyok.
0: Hello, Messi! Ezer éve nem hallottam a hangodat. Hogy vagy?
1: Köszönöm, már sokkal jobban. A Lili dala meggyógyított, képzeld el. Nagyon jó volt. Nagyon.
0: Az új Regál Lili dala Hilmi?
1: Igen.
0: Ugye tegnap volt az országos rádió premier. Hogy tetszett?
1: Nagyon jó. Tényleg. Mondom, hogy már így félig megvoltam nyugyulva, amikor meghallottam, meg abszolút teljes.
0: De jó, mert ugye a Hilmi pontosan ezt jelenti, hogy gyógyíts meg. Jöjjön most ez?
1: Ezt az új dalát szeretném kérni Regál Lilinek.
0: Oké, kinek menjem?
1: Vannak új barátaim, barátnők. Én nekik szeretném még, akik ott voltak a Rócsónak, pláne a Debreceni Rócson.
0: Azt nem mondod, hogy te is ott voltál?
1: Hogyne.
0: Nem mondod, és hogy lehet, hogy nem találkoztunk?
1: Hát, találkoztunk.
0: Na ne,
1: csak nem tudtad, hogy én vagyok.
0: Azt nem mond, hogy te adtad a 15 darab palacsintát.
1: Dehogy nem. Hát,
0: nem mondod komolyan! Te voltál a Messi, és én ezt nem tudtam. Hát miért nem mondtad, hogy Geri, amúgy én vagyok a Messi, aki
1: láttam
0: minden második nap
1: egyébként, hogy pedig rád néztem, hogy Messi vagyok, amikor bemutatkoztam. Hát láttam,
0: hát én
1: hogy nem
0: raktam össze,
1: alapot.
0: Hogy te vagy az.
1: Nem baj.
0: Viszont
1: nem
0: nagyon
1: baj.
0: Finom volt a palacsinta. Tényleg 15 volt benne, úgyhogy mi emiatt 15 belépőt adtunk neked a Rádió egy születésnapi fesztiváljára. Emiatt csak mondom, volt egy kellemetlen beszélgetésem a marketing vezetőnkkel, de minden rendben. És akkor megvan, hogy ki az a 14 barát vagy barátnő, akit hozol?
1: Dolgozok rá, tegyen folyamatban van, minél vasárnap kapunyítás lesz, akkorára meg lesz.
0: Nagyon helyes, tehát jöttök 15-en.
1: Igen, az egész

0: vadonatúj dala, ami két héten keresztül kizárólag nálunk szólít a Rádió 1-en. Érkezik a Hilmi. Kösz, hogy hívtál, és örülök, hogy minket hallgatsz ma is.
1: Köszönöm, puszi.
2: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hilmi. Fogadj!

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, már csak 5-öt alszunk a Rádió 1 születésnapi fesztiváljáig, és vasárnap a Budapest Parkban együtt bulizunk veletek, 20 Rádió 1 DJ-vel és 4 világsztárral, köztük a holland DJ fenomén Sam Feltel. Ki kéri őt ma este?
1: Ja, Rita vagyok.
0: Hello Rita, Heart Like Mine, ez egy fantasztikus Coldplay feldolgozás Sam Feltől. Szereted nagyon?
1: Én nagyon, nekem ez a csengő hangom is már.
0: Nagyon menő vagy, kinek menjen?
1: A családomnak legfőképpen, hogy nagyon szeretem őket, és hogy nagyon vigyázom mindenki magára.
0: Ez tehát a Heart Like Mine, amit élőben is meghallgathatunk most vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Hello Sam Felt!
2: What's up, I'm Sam Felt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, és tökéletes nyári időben fogunk együtt bulizni veletek most vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. 28 fok lesz, szikrázó napsütéssel, eső nélkül.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: És tényleg azt érzékeljük, hogy mindenki nagyon várja már a vasárnapot, nagyon sokan kéritek a születésnapi fesztiválunk külföldi fellépőit. Halló, halló!
2: Robi vagyok. Fiamnak szeretnék küldeni Martinak egy nagyon jó zenét, mégpedig az Extendert, azért, mert úton vagyunk.
0: Honnan mentek hová?
2: Nyíregyházáról tartunk Képsáros patak felé.
0: Örülök, hogy mi vagyunk az

0: és napi fesztivál, most vasárnap.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.990.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
3: Visszatért a Best for You a KFC-be. Négy termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
4: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
5: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
6: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
5: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező. Thrive.
7: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
8: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
9: Kerüljön nyárra a legjobb formába! Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy maga biztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
10: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tízszolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9.190.000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
11: Volkswagen.
1: Reklámot hallottak. A műsor számtervezés.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és ma is szünet nélkül csörög a telefon. Rádió Egy kívánság műsor, halló, halló!
1: Peti vagyok, szia!
0: Hello Peti, parancsolj!
1: Szeretnék kérni Switch Disco számot Olivier nagyfiamnak Debrecenbe.
0: Azt tudjátok, hogy a Switch Disco fellép 5 nap múlva a Rádió Egy születésnapi fesztiválon a Budapest Parkban.
1: Igen, igen, igen, ezt hallottuk, és mi is szeretnénk majd oda eljutni.
0: Nagyon helyes, jegyetek van már?
1: Van.
0: Korán kezdünk, mikorra tervezitek az érkezést?
1: 5 órakor szeretnénk odaérni, nyitásra, mert Kukival meg van beszélve, hogy csinálunk egy selfie.
0: De jó, akkor ti korai érkezők lesznek. Nagyon-nagyon várunk benneteket, találkozunk most vasárnap.
1: Köszönöm szépen.
0: Switch Disco, várunk titeket is.
2: Hey, this is Switch Disco. Come party with us on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest. 24th.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Szia Geri, ez egy SMS, Kesmirt kérjük a két lányunkkal, Lizivel és Diussal anyának, üzenjük, hogy siessen haza, és várjuk a bulitokat vasárnap, ott találkozunk, írja Gábor. De jók vagytok, várunk titeket. Sziasztok, a Wild Ride című számot szeretném Csillának, a páromnak, halásztelekre. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem, ezt Attilától kaptuk. Még egyet, szia Geri, puszíják Süsüt, a kozmis kutyusok. Ezt pedig Renátától kaptam, egy kutya kozmetikából. De jó fejek vagytok, nagyon szépen köszönöm, kedves Renáta, és hát átadom otthon mindenképpen Süsűnek, a kis mentett kutyámnak. Ki szereti még ezt a dalt?
1: Ildikó vagyok, és szeretném küldeni a barátomnak, Andrásnak, és jó utat szeretnék kívánni neki.
0: Na akkor Kesmir és a Wild Ride pörög nektek is itt a Rádió 1-en.

0: Rádió 1-et halljátok, és egy nagy-nagy örömhír, a Magyar DJ Szövetség Christophernek adta idén az év producere díjat, Christophernek a World Is Mine Radio Showból, ő lesz ma az egyik rezidensünk, Jauri után játszik majd, szóval ma 9-től őket terelgetem a lemezjátszók mögé, kezdünk rögtön a diszkósit utáni, Juhász Geri kijelentkezik, várlak vissza titeket egy óra múlva, mindenkinek jó pihenést addig is, ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 5 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor, véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a

0: Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
3: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos pároloktatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
4: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
5: Visszatért a Best for You a KFC-be! 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
6: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
7: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás? Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7 millió 999 ezer forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
8: Skoda.
9: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 g-os passzírozott paradicsom csomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
10: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrantető.hu/akció weboldalon. Terrán. Otthon a jövőben.
11: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
2: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
3: This is the World Is Mine Radio Show.

0: reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
2: Diszkó!
3: Diszkósít. A rádió DJ Juniorral, Hanvai BG-vel és Bárány Attilával.
4: Ladies and gentlemen, madame, on her, madame, monsieur, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt, nagy érdemű publikum, ez a Diszkósít Radio Show, a rádió egyen csak igazi mai sláger, egy Bárány Attila nélkül, az ő zenéjével, DJ Juniorral és velem, Hanvai BG-vel.
5: Szevasztok, szép estét, én is köszöntök mindenkit nagy szeretettel. A Bárányt elküldtük egy normális városba, úgy hívják, hogy Barcelona, mondjuk úgy Bukarest, Románia után egy nagyon nagy változás, de biztos élvezni fogja egyébként, mert hogy azért nincs itt a rádió egyen, viszont tényleg kétharmadban itt vagyunk, és Bárány Attila mixel.
4: Már is kezdünk, egy sír elemezével kívánunk kellemes rádiózást ma este itt a rádió egyen, csak igazi mai slágerme, és ez a Diszkósít Radio Show.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalom, Adrian színnől a diszkosít a rádió egyen kétharmadban vagyunk. A héten a Honvaival, múlt héten a Bárányon voltam, de a stabil az a DJ Junior, tudjátok. Itt vagyunk, és hárman kérem szépen ott leszünk most ezen a héten több rendezvényen is.
1: Így van, pénteken, ugyebár diszkosít aktivizáció a héten az első, Turkevén fogunk játszani, aztán 23-án szombaton folytatjuk a balatoni szezont, Vonyarc-Vashegyre érkezünk, vasárnap pedig rádió egy születésnapi fesztivál, világsztárokkal együtt a nagy színpadon a Budapest Parkban játszunk majd.
0: Bárány Attila mixeles saját értelmezésében a Water Tyler lemeze szól a diszkosít rádió showban itt a Rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi mai slágermegy diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attila nélkül, de a zenével és velem Hambai PG-vel.
1: És beszéljünk a pizzázásról is, mert most már folyamatosan posztoljuk, sőt, esemény van a diszkosít Facebookján, és mindannyian megosztottuk a saját oldalunkon is, mint társszervezők, úgyhogy csatlakozatok hozzánk. Május 31-én vasárnap este, délután 3-tól este 7-ig megérkezik a diszkosít pizza. A világbajnoki második pizza szakács Balázs Attila készítette el, Hambai PG ötlete alapján, és hát mindannyian adtunk hozzá egy kis ízkavalkádot, úgyhogy nagyon várjuk már a kóstolót.
0: Ugyebár tegnap este itt volt a stúdióban velünk élőben Attila is hozott pizzát, de nem a diszkosít pizzát, így hát a világon még csak két ember kóstolta meg, ő és jó magam. Egyébként ugyebár Attila és Junior is majd csak vasárnap, azaz május 31-én fogja megkóstolni a diszkosít pizzáját. Várunk mindenkit sok-sok szeretettel, nagyon-nagyon fontos, hogy az első 150 érkező egy szeretet kap ajándékba a diszkosít pizzájából. Most pedig már is megyünk tovább, jön a Zoo, itt a Rádió 1-en, csak igazi mai slágermegy a diszkosít rádió show-ban.

0: Barcelonában van, kicsit kipihenni a fáradalmokat, de pénteken jön vissza, mert hogy már akkor együtt fogjuk nyomni, méghozzá Turkevén egy nagy fesztiválon fogunk játszani. Az első napot mi indítjuk be a fesztiválon, aztán szombaton megyünk a Balaton vége felé Vonyarszvashegyre, és ott lesz először szerintem a helyi diszkóban Discosit Legends, ott 4,5 órát fogunk majd pörgetni, ha jól emlékszem, akkor én kezdem, utána Hambai Pidzsi folytatja, és Bárány Attila fejezi be a bulit. Aztán ott a vasárnapunk, azt se felejtsétek el, Rádió Egy születésnapi fesztivál, új Discosit dal és klipben mutató, a nagy színpadon leszünk, és utána külön-külön is játszunk egy-egy-egy órát.
1: Egy biztos, hogy ezen a hétvégén még rohanok egy nagyot, 23-án, azaz szombaton Dusnokon fogok még játszani, Vonyarszvas egy Discosit party előtt. Most pedig már is megyünk tovább, és jön a Genesis itt a Rádió Egyen, csak igazi, ma is láger megy a Discosit Radio Show-ban.

0: Rádió egy csak igazi, ma is sláger megy, ugyebár Bárány Attila zenére, de nélküle DJ Junior és jó magam Hamvai PG, és már is búcsúzunk ma estére.
1: Én még annyit nem mondtam el, hogy szombaton mielőtt megyek Vonyaszfasegyre, este 8 és 10 között lehet bobozgatni, meg velem bulizgatni, akik sorban állnak, azok tudnak bulizni, úgyhogy 8 és 10 óra között egyébként ez az a helyszín, Balatonfűszön, ahol még Rádió egy DJ-k is lesznek a nyáron folyamatosan, sőt csak Rádió egy DJ-k jóformán, és lesz diszkosít is valamikor augusztus végén. Én azzal búcsúzom, hogy a héten 4 fellépésem lesz, nagyjából elmondtam a részleteket, úgyhogy nem szaporítanám a szót, jönnek majd új DJ juniorosok a Rádió egy születésnapi fesztiváljára, és ott bemutatjuk az új diszkosít dalt is, meg a klipet is, úgyhogy holnap este újra diszkosít itt a Rádió egy 8-kor, szevasztok!
0: Ameddig a földkerekén szolgálok és zenélek, Hamvai PG voltam, én is búcsúzom mindenkitől, köszönöm, hogy továbbra is nézitek, és megosztátok, és hallgatjátok a Sebek mélyén című dalunkat, amelyet ugyebár Roberto Vinivel és az AI-jal csináltunk közösen. Ezzel búcsúzom ma estére, ez volt a Rádió egy csak igazi mai slágermegy, és a Diszkosít Radio Show. Szevasztok!

0: Double Shift. Csak igazi mai sláger megy.
1: Ez pedig a Just Another Day.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Már csak 5 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor, véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió.

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Good.

0: műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, imádni fogjátok velünk ezt a következő három órát. Hangolódunk az idei nagy rádió egy születésnapi fesztiválra, ami ugye most vasárnap lesz a Budapest Parkban, úgyhogy Jauri és Christopher is ad nektek egy kis ízelítőt abból, amit majd vasárnap este fognak játszani. Hello Jauri, kezdjük el!
1: Hello Geri, szép estet kívánok én is mindenkinek. Jön a Side Piece-től, A Cry For You. Indulás van, let's go!

0: héten 5-től a Budapest Parkban, és nagyon fontos, hogy mi lesz a nagy színpad programja, tehát hogy például a külföldi fellépők pontosan mikor, mettől meddig fognak játszani, azt ma délelőtt kiposztoltuk, úgyhogy meg tudjátok nézni a hivatalos Insta és Facebook oldalunkon. Minden további információ a www.radio1.hu-n. Jauri, nagyon jó a tempó!
1: Igyekszem, igyekszem. Ez is egy pár héttel ezelőtt jelent meg, Rivo és Fidelesz közöse, ez az Into the Sun. Ez is szerintem már-már a kis nyári borozós estéket és hajnali tartó bulikba átcsapó estéket idézi. Ahogy mondtam, Rivo és Fidelesz közöse az Into the Sun, itt a Rádió 1-en.

beautiful world is mine. The show is yours on Radio 1.

0: Birdies Mine Radio Show-ban Jaburi elemezjátszói mögött, és ezt a következő zenét most már nem találjátok meg sehol máshol.
1: Ez ugye egy saját átdolgozás Bass Hunter óriási nagy-nagy slágerére, a Now You're Gone-ra, és ezt már tényleg így a stílusváltásomnak köszönhetően letöröltük Spotify-ról, YouTube-ról, mindenhonnan, úgyhogy ez tényleg rádió egy exkluzív, úgyhogy megyünk is vele tovább.

0: DJ ott lesz természetesen, így Jauri is, aki technót fog játszani, úgyhogy most az ő szettjéből jön egy kis ízelítő.
1: Funk Tribu az egyik olyan előadó, akit én nagyon szeretek ide a rádióba elhozni nektek, és már hallottam olyan kommenteket, hogy tökre szeretitek ti is, hogy végre valaki játszik ilyet, úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót, jön Funk Tributól a Viento, itt a Rádió 1-en, a Bird is My Radio Show-ban.

0: kicsit keményebb zenéket is. Hát jó hírünk van, lesz még egy csomó 10 után is.
1: Na ez egészen biztos, úgyhogy maradjatok velünk, tényleg egy rövid szünet, és jövünk vissza.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
3: Mind Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 5 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor, véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió Egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: Rádió Max.
1: A visszaszámlálás elindult.
0: Találkozzunk május 24-én vasárnap a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám következik.
3: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The World is Mine Radio Show. A

0: tökéletes nap végi levezetés leszünk ma is még Jaurival, aztán 11 óra után Christopherrel a lemezjátszói mögött. Hello Jauri, menjünk tovább!
1: Hello Gary, szép estét kívánok mindenkinek! Siri remixében jön Ed Sheerantől a kamera. A World is My Radio Show-ban természetesen a Rádió 1-en.
0: És nézzétek meg Sirilt élőben is a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, most vasárnap!

0: Nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok, és a Word is Mine Radio Show-t hallgatjátok a Rádió 1-en Jauri a lemezjátszói mögött, és ígértünk nektek igazi különlegességeket, amik nem szólnak sehol máshol, csak is és kizárólag itt nálunk. Na, a most érkező dal, az pontosan ilyen, szerintem mindent tud, amit egy igazán modern, előremutató zenének tudnia kell 2026-ban.
1: Igen, kicsit a Purple Disco Machine-ra emlékeztet, de nem ő, hanem Another az előadó címe, és a dal pedig a Talk to You, úgyhogy ezzel folytatjuk itt a Rádió 1-en a Word is Mine Radio Show-ban.

0: Élőben közvetítünk mindent délután 5-től, hogy a nagy színpadon a külföldi sztárfellépő pontosan mikor játszanak, azt pedig már tudjátok csekkolni a hivatalos Facebook és az Instagram oldalunkon, ezt ma délelőtt posztoltuk. A külföldi fellépő közül jön Sam Feld.
1: Elkezdünk egy kicsit gyorsulgatni, ez is már ilyen 138 BPM környékén van, úgyhogy szerintem a buli is egészen kemény lesz. Jön Sam Feld és a Heart Like Mine itt a World Is Mine Radio Show-ban.
2: What's up, I'm Sam Feld. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: Jauri, aztán 11-től Christopher a lemezjátszói mögött, és mind a ketten adnak egy kis ízelítőt abból, hogy mire számíthattok tőlük vasárnap a Rádió egy születésnapi fesztiválján. Gordó jön és a Loco Loco.
1: Ezt nagyjából ilyen januárban kezdték el promózni a srácok, és egy tök jó ilyen marketing, gerilla marketing fogta körbe az egészet. Én már akkor otthon folyamatosan hallgattam, és az Instán így folyamatosan kidobta. Na, de ne is beszéljünk erről tovább. Jön szerintem sokunk közös kedvence, a Loco Loco Hit Rádió 1-en.

0: igazi, pozitív, boldogság hangulatot árasztó zenéket. Maradjatok, gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön Christopher.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 5 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió Egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió.

0: Ergut támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél.
1: Felkészültél.
2: Védj egy nagy levegőt.
1: Védj egy nagy levegőt.
2: Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: Christopher a lemezjátszók mögött, akire nagyon büszkék vagyunk. Ő kapta idén az év producere díjat a Magyar DJ Szövetségtől. Így tovább, Christopher, induljunk el!
1: Így van, induljunk is el Robin Schulznak és Szigalának az újdonságával, az EM2PM-mel. Csak itt a Rádió 1-en, World is My Radio Show.

0: Christopher.
1: Ami alattunk szólt, a Side Piece-nek volt a Cry for You-ja, ez szeptembernek a feldolgozása volt, egy 2026-os Tech House-os verzióban zseni kis dal, és még egy feldolgozást hozok még hozzá, Fedzónak a Kidzét, ami eredetileg egy MGMT dal volt 2007-ben, és szerintem nem kellett bemutatni senkinek, és az akkori érában hatalmasat ment a rádiókban. Így most egy kicsit újabb hangzásban, még egyszer Fedzó, Kidz, Rádió 1, World is My Radio Show.

0: éppen sorban egymás után.
1: Így van, hozom az újdonságokat szépen sorjában, ilyen volt Lajton Jordánnak és Erkónak a közöse a She's a Devil. Ez egy zseniális kis dal, mostanában elég sokszor játszom a klubokban, és nagyon-nagyon szereti a közönség, hála Istennek. Ami pedig alattunk fog érkezni, az nem más, mint az új dalom, a One Night, amit a Dubsickkal közösen készítettem, és most 10-én jelent meg, és épp hogy átléptük már a 200 ezer hallgatót Spotify-on, úgyhogy innen is szeretném megköszönni mindenkinek. Még egyszer, One Night, Dubs, Christopher, csak itt a Rádió 1-en, Where is my radio show?

You're alone. You reap what you sow.

0: Fesztiválon, amit most vasárnap rendezünk, a külföldi sztárok, akik ott lesznek, Cyril, a Switch Disco, Szemfelt és Accent. Na, Christopher, nézzük, hogy mi jön most.
1: Egy olyan dallal megyünk tovább, ami a TikTokot az elmúlt egy hónapban szerintem letarolta. Goodfellának és Jitvemnek a Morning Café, a zseniális kis tech house dal. Szerintem nem kell bemutatni senkinek. Ezzel megyünk a folytatásban a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Ez még egyszer gratulálunk, és nagyon köszi ezt az elmúlt 60 percet, szuper volt.
1: Én ma estére ennyi voltam, jövő héten ugyanitt, ugyanekkor, addig is jó pihen, és mindenkinek szevasztok.
0: Ciao, Christopher, a teljes mai adást visszatudjátok hallgatni a mixek.radio1.hu-n. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint. Jó hét, hello!

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy az igazán későn fekvőknek, meg azoknak is, akik ilyenkor dolgoznak. A mikrofonnál Kismárti, jó kis autóvezető zenéket is hozok. Szükségünk lesz, szerintem, ha halljuk a kilométereket most Kashmir a folytatásban, de itt lesz Lady Gaga, Raya, Where is my husband-el. Most már csak napok választanak el minket a Rádió 1 születésnapi fesztiváltól, úgyhogy ebben az órában is lesz egy-két becsempészett előadó, akikkel nem sokára együtt bulizhatunk, vagyis most vasárnap Pünkösd vasárnap a Budapest Parkban, a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Wild Ride, hozom már is Kashmirt.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ray a folytatásban, a csodálatos énekesnő, aki jelenleg is koncert turnén van, szemben Lady Gagával, aki pont befejezte a Mayhem koncert turnét. Na és hát óriás megtiszteltetésben volt része a napokban, mert hogy hát a filmzene császárával, Hans Zimmerrel találkozott, és annyira megölelte a színpadon őt, volt egy ilyen közös produkciójuk, hogy hát azt írta ki utólag, hogy Hans Zimmer, bocs, hogy majdnem kitörtem a nyakad, csak nagyon megörültem neked. Ray érkezik a folytatásban, aki még mindig keresi a férjét.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert Bibi Rexha és a bomba újdonság, a New Religion, az új album, a készülő új album egyik hírvivője. De egyébként nagyon menő, hogy ezen az albumon van egy olyan dal, amiben részben albánul is énekel, így... Csike csike, ez a címe, mozgasd a tested, baby, olyan vagy, mint egy atombomba, hát ilyenekről énekel benne. Hát ilyen girl power album lesz, hogyha jól sejtem. A Faithless klasszikust teljesen újra gondolták egyébként Faithless közreműködésével, és nagyon bejött ez a dal. Letaroltam az EDM tematikájú slágerlistákat az egész világon. Bibi Rexha, New Religion, a Faithless klasszikus újra gondolva, így lett belőle igazi mai sláger.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Ed Sheeran, Camera, Siri remixben szól már is. Na hát ez is tuti egy olyan dal, amit hallani fogunk május 24-én a Budapest Parkban. A dal egyébként arról szól, hogy nincs szüksége Ed Sheerannek egy fényképezőgépre ahhoz, hogy az igazán fontos pillanatokat megörökítse. Ő egyébként nem is nagyon szokott posztolni a magánéletéről, és ez Sirire is igaz, ritkán enged be pillantást az ilyen intim pillanatokban. Május 24-én a Budapest Parkban, a születésnapi fesztiválunkon bele is bulizunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy Ray Dalton, például, akinek legutóbb 2024. szeptemberében jelent meg albuma, a The Unknown, és aztán el is indult a turnéja, időközben is megjelentetett kislemezeket, például azt a Blood Runningot, amit most bekészítettem, ezt egyébként már énekelte a turnén is. Hát egy kicsikét most rápihen a koncertekre, klipet is forgatott, és júliusban német állomásokkal folytatódik majd. Ray Daltont hozom.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Lekapcsoljuk a fényeket, és átadjuk magunkat a zenének. Kéro érkezik, és a The Lights On. Hát biztos, hogy játsszák majd a DJ-ink a buliban, mert hogy minden DJ-nkkel lehet találkozni, ugye először jönnek a nemzetközi produkciók, Cyril, Sam Felt, a Switch Disco, Accent is érkezik hozzánk, Tóta Bigéllel, aztán pedig a Rádió 1-es DJ-k. Hozom már is két dalát.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, és jöjjön három jó tanács éjszakázóknak. Megkérdeztem az AI-t. AI, mit tanácsolsz azoknak, akik az éjszakai műszakot űzik? Mondanám, nem túl sok, de megjegyezhető. Maradjunk hidratáltak, igyunk sok vizet, mert a dehidratáció már önmagában fáradtságot okozhat. Jó. Választunk okosan rákcsálnivalót, kerüljük a nehéz zsíros ételeket, ezek elámosítanak, választunk inkább friss gyümölcsöt, zöldséget, teljes kiörlésű nasit, magvakat, hát nálam ezek bármikor jöhetnek, a koffeint pedig mértékkel fogyasszuk. Ugyan segít ébren maradni a kávé vagy a tea, de ne vigyük túlzásba, mert később alvási problémákat okozhatnak. Na, hát ezeket így lehet zsebre tenni. A folytatásban is szólnak az igazi mai slágerek, köztük nagy klasszikusok a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi